A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, és igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket. Hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és végan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, és izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. És közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára, benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz. Megyek és hozok egy vödörrel a kútról.
és már futott is az ilyet farkas árkombokron keresztül. A másik két farkaskoma pedig erősen törte a fejét, hogy szabaduljanak meg a kecske és a kospatái közül. Hol késlekedik már az a zsivány? Úgy megéheztem. Megyek is, visszakergetem, mondta a második farkas. Majd felpattant, és egy szempillantás alatt elviharzott. A harmadik farkas tanácstalanul ült a tűz mellett. Neki nem jutott eszébe semmi. Annyira rettegett, hogy felfalják a fenevadak, hogy fogta magát, és egy szó nélkül elszaladt. Hát, ha nem érik utol. A bakkecske és a kos pedig jót nevettek a lóvá tett farkasokon, és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki, szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki. A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kislánk. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: a csuka parancsára. Valamikor réges-régen, a messzi Oroszország földjén élt három fiú testvér. Mikor felcseperedtek, a két idősebbikből bátor vadász lett. Medvékkel, farkasokkal viaskodtak, és mindig bőséges zsákmánnyal tértek haza. Hanem a legkisebbik nem volt olyan szorgalmas. Míg bátyai vadásztak, ő egész nap csak a kemence mellett gubbasztott, és húzta a lóbőrt. Mestersége nem volt, nem értett ő semmihez, csak a henyéléshez. Testvérei hiába csúfolták, hiába szitták lustaságáért, semmi pénzért nem segített volna nekik. Ám a két fivér hamarosan hosszú útra ment, s megbízták öccsüket, Ivánt, vigyázzon ő a házra, segítsen anyjuknak, amíg távol lesznek. Iván álmosan pislogott, és a vállát vonogatta.
1: Ó, valahogy csak megleszünk,
0: mondta, és visszadőlt az ágyba. A két báty elindult vadászni, és az édesanyjuk csak hamar megkérte Ivánt, menjen le a tóhoz egy kis vízért.
2: Ilyen farkas, ordító hidegben nem megyek én sehova,
0: szólt nyűgösen a fiú. Hát, ha nem mész, akkor nem lesz vacsora, vágta rá az asszony szigorúan. Erre már a lusta fiúnak is megjött a kedve. Lassan feltápászkodott, felöltözött, és két vödörrel a kezében elindult a közelben fekvő tóhoz. Amikor leért a befagyott vízhez, megkereste a léket, és óvatosan leeresztette az egyik vödröt a jéghideg vízbe. Pár perc múlva dideregbe húzta vissza, s legnagyobb meglepetésére egy csuka pislogott vissza rá. Kérlek, ne bánts! Könyörgött emberi hangon a csuka. A fiú úgy megilletődött, hogy majdnem eldobta a vödröt. Ám a csuka folytatta. Kérlek, engedj vissza a családomhoz, s cserébe ígérem, hogy teljesítem minden kérésedet. Csak annyit kell mondanod, csuka parancsára. Iván lehet, hogy lusta volt, de nem ostoba, és így felelt.
2: Előbb teszek egy próbát, s ha igazat mondasz, elengedlek. Nincs kedvem felcipelni ezt a két vödröt, így hát azt mondom, csuka parancsára, vödrök, induljatok haza!
0: Épp, hogy csak kimondta, a vödröknek hirtelen lába nőtt, és komótosan elindultak a kunyhó irányába. Mikor a lusta fiú látta, hogy a kívánsága teljesült, felragyogott az arca, és elégedetten dobta vissza a csukát a tóba.
3: Most már bárki bármit kérhet tőlem, nem kell teljesítenem. Végre megkapom a jól megérdemelt pihenésemet,
0: gondolta magában lusta Iván, és boldogan sétált haza. Aztán másnap az édesanyja megint hívta.
2: Ivánka, kérlek, menj ki az erdőbe, és hozzál nekem egy kis tűzifát.
3: Ilyen hidegben, még mit nem?
0: Vetette oda álmosan a fiú.
3: Inkább itt maradok a jó meleg kemencénél.
2: A kemence sem lesz már sokáig meleg, ha elfogy a tűzifa.
0: A lusta fiúnak végül be kellett látnia, hogy édesanyjának igaza van. Lassan feltápászkodott, és kiment a kunyhó elé, majd azt mondta.
2: Csuka parancsára, fejsze, ki az erdőbe, hoz nekünk egy kis tűzifát.
0: Hopp! Mindjárt felugrott a fejsze a földről, és sűrű léptekkel elindult az erdő felé. Csak hamar messzi fejsze csattogás ütötte meg a fiú fülét. Csit-csat, csit-csat, dolgozott a fejsze szorgalmasan. Majd néhány perc múlva a fák közül előléptek az első farönkök. A fejsze vezette őket, a rönkök pedig sorban követték egymást, majd mikor Ivánhoz értek, egyesével felugráltak egymásra, és a falhoz dőltek. Iván megfogott 2-3 vaskos darabot, majd bevitte és rádobta a tűzre. Köszönöm, fiam! Végre megint jó meleg van itt a kunyhóban, szólt az édesanyja, a fiú pedig elégedetten feküdt vissza a pamlagra. Az asszony a varázslatból nem vett észre semmit, csak azt furcsálta kissé, hogyha kért valamit, Iván mindig készségesen segített. Végre benőtt a feje lágya, gondolta magában elégedetten az asszony. Ám a lusta fiú nem változott semmit. Közben a napok teltek múltak, az idő egyre hidegebbre fordult, és a 2 idősebbik testvérnek még mindig se híre, se hamva nem volt. Iván fiam, elfogyott minden élelmünk. Menj ki az erdőbe és lőj valamit, különben éhen veszünk, szólt az asszony egy napon. A fiú, mint mindig, most is a kemence falát támasztotta. Anyja akárhogy nógatta, akárhogy korholta, lusta Ivánnak semmi kedve nem volt kimenni a fagyos télbe, inkább átfordult a másik oldalára. Ám a fiúnak hamarosan korogni kezdett a gyomra, és nem hagyta nyugodni az éhség. Kénytelen kelletlen felkelt, és a puskával az oldalán kilépett az ajtón. Csuka parancsára! Puska, menj! Hozd nekem egy kis finom őszpecsenyét! Utasította, és a puska azonnyomban elindult az erdő felé. Néhány lövés eldörrenése után a puska visszatért, és egy elejtett őzet húzott maga után. A fiú elégedetten vitte be anyjának a zsákmányt, és az asszony még aznap megsütötte a fenséges pecsenyét. Miután a lusta fiú jól lakott, lefeküdt aludni, és legalább 3 napig húzta a lóbőrt. Mire felébredt, a testvérei is szerencsésen hazatértek, és mindenféle földi jóval halmozták el őket. A 2 fivér hamarosan megházasodott, ám az öccsük még ahhoz is lusta volt, hogy menyasszonyt keressen magának. Magányosan éldegél tovább édesanyjával, s mindig, ha valamire szüksége volt, elismételte a csukától hallott varázsszavakat. Igen ám, de a fiú idővel annyira ellustult, hogy már beszélni sem volt kedve. Így történt, hogy lassan az esze is eltönyült, és végleg elfelejtette a varázsigét. S mivel magáról nem tudott gondoskodni, élete végéig a testvérei nyakán élt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Csuka néni, légy szíves, énekelj nekem!

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, s azt mondta neki. Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templom egere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát vehetett majd. Az Isten áldjon meg. Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában, ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még. Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. Jól van, mondta a király, csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák. Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét. Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál? Ez bizony, feleség, egy szegény diák. Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat. Eleget, mondta a király, hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi. Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is. Hát, öcsém, hogy aludtál? Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka. Aha, gondolta a király, mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna. János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy

0: ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant, olyan jól aludt. Na, öcsém, hogy aludtál? Kérdezte a király Jánost. Mint egy király, felséges uram, mondta János diák. Ehe, gondolta a király, mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király. Mondja a feleségének a dolgot. Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi.
1: Hát jól van,
0: mondta a király. Teljék kedved. Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, és ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta.
1: Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el.
0: János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta,
1: ha úgy, legyen úgy,
0: hát királyfi lesz.
1: Olyan lakodalmat csaptak, hogy no,
0: telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király.
1: Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába?
0: Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni? Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának.
1: Mehetünk, apám uram, amikor tetszik.
0: Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7-fejű sárkány, s megszólítja.
1: Hová, hová, öcsém uram?
0: Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá.
1: De hát, ha én segíthetek a bajodon.
0: János diák elbeszélte a történetét.
1: Na, látod, hogy segíthetek rajtad?
0: Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakassarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat.
1: Na, ébredj! Itt az én váram!
0: Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában.
2: Jaj, de szép vár! Jaj, de szép!
0: Soha még ilyet nem láttam. Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7-fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán,
1: szervusz világ, forogni kezdett a vár.
3: Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák.
0: Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
4: Hová futsz, János diák?
0: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
4: Tudom hát.
0: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
4: Tudom hát, csak állj meg, ne fuss. A feleséged alszik, most ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ideér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
4: Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás.
1: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
4: Én a 7-szer sült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
5: Mit beszélsz te?
1: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s 7-szer süssenek meg, mint engem.
5: Engemet te?
1: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
1: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Herman Ille vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek?
3: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
1: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Móra Ferenc, a próbagazda. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
5: Mikor engem föladtak az iskolába, sehogy se akartam beleszokni a tudományba. Majd ríva fakadtam, amikor először nyomták a kezembe a tollat, pedig szép szerszám volt nagyon, piros szárú, réznyakú. De az édesapámnak nagyobb örömet telt benne, mint nekem. Öröm nézni, milyen szép portéke ez forgatta a kezében. Szebb annál a kapa meg a szőlőmetszőkés, morogtam kedvetlenül. Könnyű portéka, könnyebb a cseresznye szedőszék. Tudós ember, aki bánni tud vele. De erre kibudjant belőlem a keserűség. Föltöz csattantottam az új tollat, hogy mindjárt lekéreckedett a réznyaka. De én nem akarok tudós ember lenni. Én gazda ember akarok lenni, mint édesapám. Na, fiam! Nyugtatta édesapám kezét a vállamra, de úgy ám, hogy egyszerre fölkaptam a tollat. Jaj, mondom, inkább tudós leszek. Más mondok én neked, te legény, emelte föl édesapám az államat. Először mégiscsak írni-olvasni tanulj meg, jövő nyáron aztán beállhatsz gazdainasnak, ha kedved lesz hozzá. Erre az ígéretre aztán csak ugyan nekiadtam magam a tanulásnak. Kaptam is a vizsgán akkora jutalomkönyvet, hogy nem fért a táskámba. Odaálltam vele az édesapám elé. Tudós vagyok, itt a könyv. Gazda lennék, hol a föld? Világ életében mindig szavatartó ember volt az apám. Kézen fogott, kiballagott velem a szőlőbe, odaállított a dinnyeföld sarkára. Látod ezt a vakon túrást? Látom. Hát azt a másikat, azt is. Na hát, ami a két vakon túrás közé esik, az a te földed. Annak te vagy az ura gazdája. Teszel, veszel rajta, amit jól esik. Én bele nem szólok semmit, én csak a szomszédod leszek. Kicsi volt a föld, egy jó macskaugrás az egész, de azért volt azon minden. Egy bokor sárga dinnye, két bokor kukorica, három bokor saláta, négy bokor sárgarépa, öt bokor mák. Bukfencet akartam vetni örömömben, de idejekorán eszembe jutott, hogy a gazdemberek nem szoktak bukfencet hányni. Ahelyett fölkaptam a kapát, nekiestem a két bokor kukoricának, és olyan szerencsésen megkapáltam őket, hogy mind a kettőnek keresztül vágtam a tövit. Se baj, szomszéd, vigasztalta az édesapám. Legalább ezzel se kell többet bajoskodni. Másnap még a kakas se kívánt jó reggelt, mikor engem már kergettek ki a földemre. De a nap is jó éjszakát mondott már, mire hazakerültem. Gyomláltam, locsoltam, egész állónap túrtam, fúrtam, mint a vakondok. Tessék, gazduram, megszolgált kelmed érte, toltálim édesapám a derejés tálat. Csak úgy kopogott a szemem az éjségtől, mégse kívántam az ételt. A kezem hólyagosra törte a kapanyél, jajgattam a nyakamra, nyögtem a derekamra, ólomnak éreztem a lábom. A tetejébe pedig édesapám azzal vigasztalt, hogy no, Ferenc gazda, majd lesz ez még rosszabbul is. Hát lett is. Se látszatja, se foganatja nem volt az igyekezetemnek. A mákjaimat mind kirázta a szél, a sárgarépámnak csak a levele maradt, a répáját megette a cserebogár hernyója, a salátámnak meg még csak a levele se maradt, lezabálta a csiga. Nem maradt a gazdaságomból egyéb, csak a dinnyebokor. No, de azzal volt is ám annyi bajom, hogy majd beleőszültem. Ha keveset locsoltam, sárgult. Ha sokat locsoltam, sárgult. Ha a nap sütött, fonnyat. Ha a nap nem sütött, bágyat. Mikor virágzott, megszaggatta a jégeső. Mikor megkötött, a kis dinnyéket megverte a ragya. Dinnye érése nem maradt több rajta két dinnyénél, hanem azok olyanok voltak ám, hogy nem lehetett párjukat találni az egész határban. Alig is vártam, hogy megérjenek. Ott ültem mellettük reggeltől estig, és még a darazsakat is elkergettem róluk, hanem az édesapámat hiába kértem, nem nézte meg a dinnyéimet. Majd, ha megérnek, szomszédkám. Valahára megértek. Jelentettem is kevélyen édesapámnak. Másnap reggel kiballagtunk a földemre dinnyét szedni, mégpedig korán reggel, harmadhulláskor, hogy jókor odaérjünk. Nagyon jókor odaértünk. Már a dűlőúton elsikoltottam magam. Ja, Istenem, az egyik dinnyét elvitte valaki az éjszaka. Elbizaszt, bizonygatta édesapám. De se baj, azért viszik, akinek van. No, legalább az egyiket meghagyta az a jó ember. Megám, de arra meg az édesapám tette rá a kezét. Ezt meg én viszem el adóba, hékás, azt mondja. Adóba? Az ám, gazda uram, ha én rajtam megveszik az adót a földemért, én is megveszem te rajtad. Ilyen a gazda sorsa, lelkem, gyermekem. Magának dolgozik, más veszi hasznát. A te dinnyéd is én adom el a piacon. Olyan szomorúan nézhettem én erre, mint a jégverte búza, mert édesapám mindjárt megszánt. Na, ne búsulj, azért neked adom a dinnyéd árát. Legalább vehetsz rajta vetőmagot jövő esztendőre. Könyvet vegyünk rajta, édesapám, könyörögtem szemlesütve. Azt is vettünk, és azóta nem álltam be többet gazdának. Azt hiszem, nem is állok ezután se.
4: A Próbagazda című mesét hallottátok.

A legszebb mesék Mátyás királyról. Ki álmodta a legszebbet? Sokat változtak a budai erdők azóta, mióta Mátyás király kergette bennük az őzet meg a szarvast. Abban az egyben bizonyosan nagyon megváltoztak, hogy most már nem lakik bennük se szarvas, se őz, hanem abban meg egy cseppet se változik, hogy ma is könnyebb köztük eltévedni, mint eligazodni. Megesett bíz az egyszer Mátyás királlyal is, hogy akárhogy tudakozta kifelé az utat a rengetegből, ott lepte az éjszaka. Szerencse, hogy szép, csillagos nyáré volt, amit vétek lett volna szobában tölteni. Többet ért a pattogó rőzsetűznél heverészni, ahol az udvari vadászok mindjárt nyásra húzták a vadat. Kristályvízzel a csörgőhegyi patak szolgált, s hogy hiányosság semmiben se legyen, a falatozás végeztével Nekemiás mester is oda telepedett a király lábához, az udvari csillagász. No, tudós mester, intett neki Mátyás. Hadd lássuk, el tudsz-e altatni a tudományoddal? Tudós Nekemiás mester csak ugyan locsogott fecsegett is a csillagokról annyit, hogy az udvari vadászok mind elaludtak bele. De még a fülemülők is elhallgattak, még a patak is halkabban mormogott, mikor egyszerre csak megszólalt a király. Azt mondd meg, mester, ha olyan nagy tudós vagy. Micsoda tűzpillangók röpködnek ott az erdő mélyében? Nekemiás mester nem szólt semmit, de horkantott akkorát, hogy a király a kardjához kapott. Azt gondoltam, vaddisznó, ütött a mester vállára, de az még összébb görnyedt. Olyan jó ízűen aludt a jámból. Mégiscsak magamnak kell megnéznem azokat a tűzpillangókat. Ugrott talpra Mátyás, s kezébe kapva a puskáját, szép csendesen nekivágott a sűrűnek. No, a tűzpillangók nem voltak valami ijedős teremtések. Annál nagyobb rajokban röpködtek, minél közelebb ért hozzájuk Mátyás. A végén még az arcába is beleröppentek. Hiszen nem pillangók vagytok ti, hanem szikrák. Hessegette el őket magától a király. A tűzpillangók csak ugyan egy nagy mágiából táncoltak kifelé, amely az erdő közepén úgy lobogott, mintha óriások lobogtatnának valami piros kendőt. Három szénégető legény hevert a mágia körül. Azok meg igazi óriásnak tetszettek a piros fénybe. Jó estét, jó emberek! Lépett oda hozzájuk Mátyás. No, mire végzitek? A jó emberek nagyon szűken erezgették a szót a foguk közül. Nem csinálnak bízők egyebet, mint feketét a fehérből. Fekete szenet a szép fehér fahasábokból. No, ennél könnyebb mesterséget is tudnék, telepedett közéjük a király. Nem fákat kellene nektek vágni, hanem törököt. Mivel, atyafi? Mordult rá az egyik legény. Fejszévele vagy fűrésszel? Ja, legények, nem a fegyver teszi a katonát, hanem a jóra való katonának a király adja a fegyvert. Látjátok, hogy engem is hogy fölékesített Mátyás király. Ezzel szétlebbentette magának köpenyeget, s kicsillantotta alóla az aranyos kardot, az elefánt csontos puskát. A három legénynek összevillant a szeme, s mindjárt közelebb hívták Mátyást a tűzhöz. De bizony legjobb lesz, ha az éjszakát itt tölti, katona uram. Futja a derékaj mindnyájunknak, de még a takarót se húzzuk le egymásról. No, az igaz is volt, mert a derékaj a puha pázsit volt, a takaró meg a csillagos ég. Aludt is a király olyan jó ízűt, hogy még a fekete rigó költögetésére se ébredt fel hajnalban. Hanem arra felébredt, mikor az egyik kormos képű legény oldozgatta le az oldaláról az aranyos kardot. Mit csinálsz, te legény? Riadt föl Mátyás, s úgy szórta a szeme haragjában a szikrát, akár a Szent János bogár. De nem ért az semmit, mert a három legény nagyon barátságosan nyomogatta lefelé a földre. Sose ugrándozzon, katona uram, hanem csak pihenjen szépen, hiszen nincs nekünk rossz szándékunk, csak igazságot teszünk. Hát aztán micsoda ti felétek az igazság? Az, hogy reggel kiki elmondja, mit álmodott az éjszaka. S annak hatörik, ha szakad,
teljesednie kell. Szép kis igazság. Hát aztán mit álmodtatok? Én csak annyit, nevetett a legöregebb legény, hogy ez az aranyos kard az én oldalamon ragyogott, s ezzel álltam be katonának Mátyás királyhoz. S már akkor csak ugyan oldalára kötötte a kardot. Én meg ezzel a gyöngyös puskával mentem vitézkedni, szólt a középső testvér, s már akkor csak ugyan illegette a vállához a puskát. A legkisebb fiú elszontyolodott, hogy így kisebb miszték a bátyai. Hanem ahogy végignézett Mátyáson, egyszerre elrikkantotta magát, mert megakadt a szeme a vadászkürtön. Nini, pontosan ezzel a kürttel álmodtam az éjszaka. Még a zsinórja is csupa ezüst volt, mint ennek. Mátyás király azonban jó helyen tartotta az eszét, s nagyon vidáman mosolyodott el. Hát a szava, ilyen volt annak a kürtnek, öcsém. Majd kipróbáljuk. Kapott a szón a legény, s akkorát harsantott a kürtel, hogy aztán Budaváráig is elhallatszott. De a vadásztanyáig biztosan el, mert mire a legény harmadikat harsantott, akkorára már ott termettek a király vadászai. A három szenes legény négy felé ugrott, de a király rájuk rivalt, erősebben a kürt szavánál. Ho-ho, ha én meghallgattam a ti álmotokat, ti is hallgassátok meg az enyémet. Azt álmodtam, olyan szorosra kötöttem a nyakra valótokat, hogy sose oldódott el többet. Nekem ilyes mester már akkor kiválasztotta, melyik bükkfa lesz a legmagasabb a három legénynek. Azok meg úgy álltak ott, mint a jégverte búza. S alig hittek a fülüknek, mikor a király szelidebbre fogta a szót. Ti sem akartatok nekem rosszat, én se akarok nektek. Olyan feketék vagytok, hogy nem tehetek veletek mást, mint hogy beveszlek benneteket katonának a fekete seregbe.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Mátyás király és a kolozsvári bíró. Magyar népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt, nem volt több hozzá hasonló királya a magyaroknak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott, erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában, áruhába öltözött, és úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírül adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népét, hiszen nem kellett több Mátyás királynak, majd megnézi azt ő a maga szemével. S jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyott Kolozsvára. Hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. De hogy szavamat össze ne keverje, Mátyás király bement Kolozsvára, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé, nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, s pálcával biztatták a szegény népet. Hordjátok, vágjad, paraszt! Egyszer csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne, te ne! Mordult rá a hajdú. Hát te mit lopod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! És hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállt, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, de mit fizet, Kent? Ezt né, ordított a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt. Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú! A bírót könyökölt a tornácon, Mátyás megszólította. Kegyelmed a bíró? Én hát, mi között hozzá? Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. Ejnye, ilyen-olyan szedte-vette parasztja, káromkodott a bíró. Mindjárt fizetek én neked? Húzd rá, parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meg hordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki se látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott, de másnap megint beállított Kolozsvára, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszeribe hivatta a bírót, s az egész tanácsot, ahogy szokta. A bíróhoz volt az első szava. Mi hír a városban, bíró uram? Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben. Úgy? Hát a szegény föld népe? Nem sanyargatják az elöljárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent, színről színre. Tartsanak utánam, kegyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, és mind a tanácsbéliek. Mentek utcáról, utcára, és egyszerre csak megálltak a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazalfája van, bíró uram! Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide ezt a sok fát? A népek, felséges uram. S mit fizetett nekik? Ingyen, szeretetből tették, mondta a bíró. Na, én mintha másként hallottam volna. Hé, legények, fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazlat? A legények serényen munkához láttak, széthányták, Mátyás meg csak nézett erősen, hogy mikor kerül elő az ő három fája. Előkerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás, Mátyás... Mátyás, dadogta a bíró, bizony, hogy Mátyás. Úgy tudja meg, Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akarta hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelmet árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta a Mátyás a hajdúnak. Tálj fel, szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Hanem Kendet, bíró uram, példással megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, vagy a fejedet is üttethetném szegény népnek sanyargatója, de helyette inkább vagyonodból fizest ki mindenkinek duplán a bérét, aki segített a fahordásban és a favágásban. És hogy magadon érez népet szeretetét, ajándékként mindegyikőjüktől egy-egy botütést is átvehetsz jutalmul. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották: éljen Mátyás király, ez az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép: meghalt Mátyás király, oda az igazság.
1: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta. Mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, s nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontoz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, s az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esménytlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen válthatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hordd be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sír, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, és rittyents 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szer teszebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőcben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3 nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelül a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába béhordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom! Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél, ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki. No, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, Felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával be is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s B ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egyébre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Míg el sem boronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, learadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgysem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlöcbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondál kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is sziklázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a 2 szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák. Úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elése vedlegény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete mélónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, ugye mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó, de hiszen megfizetek ezért a sok szenvedését. Hallja ezt, Palkó, s a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül, s hét nap, s hét éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide vetették. Lehet annak már vagy négy hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, és azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te! Mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóik is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sas képében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátra szólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem,

0: engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában súlyom madárrá változott, s repült Palkóék után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóék is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a Csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a Csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, és hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, és a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is! Két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer teszebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen, kérdezi Palkó. Ki vagy te, szép leány? Lány is kérdezi. Hát te ki vagy, te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy állóesztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek, néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába, s még tán ma is élnek.
1: Tudor kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudor kukac köszönt benneteket! A szúnyogok elsősorban az orruk után mennek, amikor kiszemelik a kiszívandó áldozatot. Az izzadság és a lehellet szaga vonza oda őket. Ráadásul elég válogatósak. Állítólag a nullás vércsoportú embereket szeretik a legjobban. Miután a szúnyog belétek döfte a szívókáját, vérszívás előtt egy kevés nyálat fecskendez a bőrötökbe. Azért teszi, hogy ne alvadjon meg a vérünk szívás közben, nem örülne ugyanis annak, ha eldugulna a szívókája. A testeteknek egyáltalán nem tetszik, ha ismeretlen dolog kerül bele. Ez a bőrötökben zajló láthatatlan háború az oka annak, hogy a csípés helye viszketni és dudorodni kezd.
3: Műsorajánló következik. Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
4: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk, de találkozhatsz még Radír Pókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
5: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek!
6: Figyelj csak! Este van, és egy bakonyi faházikóban készülődik egy új történet. Valaki kopogtat az ajtón, valaki bajba jut, és mindig akad valaki, aki elindul segíteni. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája.
7: Löve Éva meséi hétköznap esténként 7 órától, mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek.
6: Csukás Mese Rádió nem csak egyfejűeknek.
8: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen. Új napra virrattunk. Reggel 7 óra van. Vár benneteket rengeteg kaland.
9: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
10: Csukás István. Süsüke világot lát. 26. rész. Fele királyság.
11: Nem akarunk egy bolygón élni veletek!
12: Hey!
13: De utállak!
14: Én is utállak!
15: Te vagy a leggonoszabb űrlény, akit ismerek!
16: Mi sem akarunk egy bolygón élni veletek!
17: Nem!
15: Tűnjetek el!
18: Elég volt!
15: Nem!
19: Tűnjetek már el!
15: Tűnjetek el!

Süsüke a kis sárkány és legjobb barátja a kis királyfi kalandjai során a képzelet világába, a világűrbe repülünk, hogy együtt lássuk az elképzelt mindenséget. Bejárunk eget, földet, s együtt derül és merenk gyerek és felnőtt a csodákon, a valóság csodáin. A bátor gyerekek feladata nem csekély, hiszen össze kell rakniuk a szétrobbantott bolygót és össze kell békíteniük annak furcsa lakóit. Ráadásul a nagy bolygó számtalan apró darabra hullott, s meg kell találniuk az összes égi testet, hol viszájdul. Még szerencse, hogy az űrhajójukban a gógyiradar mindig jelzi, ha értelmes bolygóra és értelmes lakókra találnak. Fenséges szüleik azonban csak felnőtt kísérettel engedték el Süsükét és kis királyfit a hosszú útra. A varázsló, a kancellár és Kurió, a kétfejű madár követi a gyerekeket a világűrbe. Süsükéjék különleges járművel, a Habci rakétával utaznak, nyomukban az aggódó, gondoskodó felnőtt kíséret, a Köhi Habci rakéta pilótái. A Habci rakétát tüsszentés hajtja, a Köhi Habci rakéta üzemanyaga pedig a köhécselés és a tüsszögés. Utolsó epizódunkban az újra kibékített bolygón vagyunk, ahol az elégedett űrlények megválasztották Süsükét és kis királyfit gyerekkirályoknak. De vajon milyen dolog az uralkodás?

0: királyunk, és rögtön kettő!
1: Foglaljátok el a trónt!
2: Fogadd el a koronát!
3: Elfogadom.
4: Elfogadom.

0: Köszönöm mind a kettőnk nevében, hogy királlyá választottatok. Mivel ketten vagyunk, felváltva fogunk uralkodni. Páratlan napokon, vagyis hétfőn, szerdán, pénteken én.
1: Páros napokon, vagyis kedden, csütörtökön és szombaton meg én.
2: Vasárnap szünnap!
0: Most, hogy ebben ilyen szépen megegyeztünk, elkezdjük az uralkodást.
1: Mivel kezdjük?
0: A törvényekkel. Mivel pedig ezek a mi törvényeink lesznek, mindenki javasolhat.
3: Alig pár perce viseli a koronát, és már is milyen okos király! Ráadásul kettő!
0: Én rögtön javaslok is. Az első törvény, az új bolygó neve legyen Boldogság bolygó.
4: Nagyon jó törvény. Azt jelenti, hogy mindenkinek kötelező boldognak lenni. Ilyen törvény nincs több a világon.
5: Az én gyerekem már boldogan fog felnőni. Én úgy érzem, hogy percről percre boldogabb leszek.
6: Elent a boldogság, tetőtől talpig.
7: Éljen a király, aki kitalálta.
3: Majd én kiírom a táblára. Úgyis én vagyok itt a legmagasabb.
1: Írjad!
3: Az boldogság bolygó. Kész!
1: Nem jó, fejjel lefele van, fordítsd meg!
3: Fejjel lefelé! Nekem jó! A ti fejetek van rossz helyen! Na, mindegy! Nem vitatkozom! Inkább megfordítom! Te vagy a király! Most jó?
1: Most jó! Téged pedig kinevezlek táblaőrnek!
3: Köszönöm! Eddig toronyőr voltam! Most léptem egyet a ranglétrán! Mindenki felnézhet rám!
6: Ennek a fejébe szállt a dicsőség.
4: De láthatóan boldog, vagyis betartja a törvényt. Aki betartja a törvényt, boldog lesz!
8: Nem látok, nem látok, merre nem látok.
6: Tart fel a sisakodon a rostét, akkor látsz. Arra nézz.
8: Látok. Látom a királyt, sőt, két királyt. Kettős látásom van. Ilyen, ilyen.
1: Te jössz, vedd fel a koronát.
0: Most halljuk a többi javaslatot. Kinek van javaslata?
6: Nekem van.
0: Mondjad.
6: Mi a kedvenc gyümölcsöd?
0: A vadkörte.
6: Az is jó, ha más nincs. Egyél sok gyümölcsöt. Így szól az én törvényem.
0: Elfogadjuk. Írd fel a falra. A fal lesz a mi törvénykönyvünk. Mindig szem előtt van. Mindig mindenki láthatja.
6: Egg, Y-él, sok, G-Y-ül, C-S-Ö-T. Kész! Jó törvény! Egészséges törvény!
0: Te jössz!
9: Én is mondok.
1: Mondjál!
9: Minden reggel fésülködj meg!
1: Elfogadjuk! Írd fel!
9: Minden reggel fésülködj meg, kezd.
6: És akinek nincs haja,
9: Az elég, ha megsimogatja, hát ha kinő.
1: Te jössz.
10: Csirip, csirip. Kár, kár.
1: Mit akartok?
7: Én sejtem, be akarnak kerülni a törvénykönyvbe.
10: Csirip, csirip.
7: Javaslok egy törvényt az ő nevükben is. Szeresd az állatokat.
1: Elfogadjuk. Írd fel ezt is.
7: Az jó lesz, ha a kéményre írom. Ez esik kézre.
1: Jó, legalább a madarak is látják.
7: Szeresd az állatokat. Kész.
3: Madártávlatból egész jól látszik.
7: Közelről még jobban. Gyertek, gyertek, nézzétek! Ez a ti törvényetek!
1: Na, tied a korona, most te jössz.
11: Ketten javasolhatunk?
0: Javasolhattok!
11: Mindenkinek joga van nevetni és sírni.
0: Elfogadjuk, írjátok fel!
11: Mindenkinek joga van nevetni. Tessék, folytasd! És sírni. Kész?
6: Jó kis törvény. Én nagyon szeretek nevetni. Meg sírni.
11: Mától kezdve mind a kettőhöz jogod van.
12: Ne felejtsétek el a nagymama szakácskönyvét.
0: Ez egy törvény?
12: Nem. Arra nem kell törvény. A nagymamát senki se felejti el.
0: Akkor mi a törvény?
12: A szakácskönyv. Az a törvény. Vagyis vegyük törvénybe, hogy a nagymama szakácskönyve a legjobb.
0: Elfogadjuk. Írjad!
12: Mama könyve... Ó, elfogyott a fal. Nem baj, befordulok. A legjobb. Kész!
3: Félbeszakadt!
12: Nem baj, olyan, mintha lapoznánk.
0: Folytasd!
1: Ki berreg?
7: Én, vagyis a Vekker.
1: És mit berregsz? Vagyis mit akarsz mondani?
7: Azt berregem, vagyis azt akarom mondani, hogy vegyük törvénybe az órások jelszavát, ami így hangzik. Sose kés.
1: Elfogadjuk. Írd fel.
7: Sose. Brrr. Kés. Kész.
3: Nagyon jó törvény! Mi harangozók támogatjuk!
7: Ez hálászom. Azért kell a Vekker. Minden reggel szól a Vekker. Ki az ágyból lustapék? Ezt a verset én írtam.
6: Meghajlok előtted, te költő óriás. Illetve órás.
1: Lapozzunk, te jössz.
0: Kinek van javaslata?
13: Bár én csak egy egyszerű kalapos vagyok, és verset se tudok írni, de ugye ez nem baj.
0: Nem baj, te egyszerű kalapos. Attól te még nagyon jó lehetsz.
13: Nem csak jó, hanem okos is. Mindenki tudja, hogy a kalapos mind okos, hogy a fejünk nem azért van, hogy megtartsa a kalapot. Van valami a fejben is.
0: Mondja, te egyszerű okos kalapos.
13: Mondom, a kalap megvéd.
0: Elfogadjuk. Írd fel.
13: A kalap megvéd. Megvéd, pont, kész.
12: Jó kis védőtörvény, például ha süt a nap, vagy esik az eső.
14: Lehet, hogy okos, de nekem mindegy. Mert akár esik, akár süt a nap, én a szobában is viselem.
0: Tessék, átadom a koronát ismét.
1: Halljuk a javaslatokat.
12: Rövid leszek, így hangzik. Zsebkendőbe köhögj, tüsszents.
1: Elfogadjuk, írd fel.
12: Beköhögj, tüsszents, kész.
4: Egészséges törvény, főleg, ha influenza járvány van.
7: És ha nincs nálam zsebkendő, akkor mi betűszentsek?
12: Lenne egy pót javaslatom.
1: Mondjad.
12: Teszünk hozzá egy pót törvényt. Így hangzik. És mindig legyen nálad zsebkendő.
1: Elfogadjuk. Írd hozzá.
12: Legyen zsebkendő. Kész. Így most már tökéletes. Nincs benne lyuk. Vagyis hézag.
1: Te jössz.
0: Kinek van javaslata?
6: Nekem van.
0: Mondjad, Borbé.
6: Rögzítsük törvénybe, hogy nincsen többé kopasz fej.
0: Hogy érted? Miért nincs?
6: Mert mindenkinek csinálok parókát. Bízzátok csak rám.
0: Elfogadjuk. Írd fel.
6: Nincsen többé kopasz fej. Kész.
7: Hát szép törvény. Gyönyörű törvény. És a miénk? Örülnek a kopaszok, nem lesznek már kopaszok.
0: Kinek van javaslata? Nincs.
1: Ott a suttogó suttog valamit.
0: Gyere közelebb! Most mond!
15: Tanuljunk meg szolmizálni.
0: Mit tanuljunk?
15: Do, ré, mi, fá, szó.
0: Aha, szolmizálni. Elfogadjuk. Írd fel.
15: Szolmizálni, kész.
6: Dorimiben, valamiben.
0: Ez is jó törvény, fülbemászó. A zene mindenkié. Tessék, a korona.
1: Még ne add át. Én is mondok egy törvényt. Kiskoromban sokat hallottam, és most továbbadom.
0: Adjad, mondjad.
1: Minden reggel mossál fogat, és ettől lett szép fehér a fogam, és fehér foggal szebb a mosoly, és azt akarom, hogy a tietek is szép fehér legyen!
0: Köszönjük! Mosolygós törvény! Elfogadom, írd fel!
1: Nincs hely. Hova írjam?
0: A trónra!
1: Írom. Reggel fogad. Kész! Itt van még egy hely. Mondjál te is.
0: Köszönj előre!
1: Fenségesen udvarias törvény, a királyok törvénye. Írd fel az én nevemben is.
0: Előre.
1: Kész! Tied a korona.
3: Ez a két legszebb törvény! Az egyik egészséges, a másik udvarias! A mi királyunk törvénye!
0: Teleírtuk a falakat, mindnyájunk törvénye ott van.
1: És mindnyájan be is tartjuk. Nincs több hely, nincs több törvény.
0: Egyelőre ennyi is elég lesz. Ha mindenki betartja, boldogok leszünk.
3: Éljen a két király! Éljen a boldogság bolygó!
16: Milyen megható!
17: Én már attól boldog leszek, ha nézem.
16: Én már attól is boldog lennék, ha nem takarnád el a képernyőt, ha látnám, hogy mi történik. Együtt akarok örülni a többiekkel. Úgy érzem, hogy jogom van örülni.
18: Mindnyájunknak jogunk van az örömre. Együtt küzdöttünk és együtt izgultunk. Igaz, hogy mi egy kicsit hátrább. De mindig a tűzvonalban.
16: Mi az a tűzvonal?
17: Milyen tűz?
18: A tűzvonal azt jelenti, hogy mi is űrkutatók vagyunk, akik az ismeretlent meghódítják. A tűz, meg a szívünkben égő kalandvágy.
16: Az én szívem is tele van tűzzel és kalandvágyjal. Én is tüzelek!
17: És vágyjal. Kurió, a tűzre vágyó űrkutató.
16: És az is csodálatos, hogy ilyen jó király lett belőlük, habárcsak gyerekek.
17: És sorra hozzák a törvényeket. Hogy tudtak eddig törvények nélkül élni?
16: Sehogy. Felrobbantották magukat.
17: De mi összeszedtük őket, és új bolygót gyúrtunk belőlük a törvényekkel.
16: Hát igaz, igaz, de azért a törvények egy kicsit komolyabb dolgok. Például kódexekbe írják, és nem a házak falára. Ezekkel a gyerekes törvényekkel gyereket csinálnak belőlük. Visszarángatják őket a gyerekkorba.
19: De hát gyerekek!
17: Attól, hogy királyok, azért még gyerekek.
18: Ez nem olyan nagy baj. Persze, hogy gyerekek. És az sem olyan nagy baj, hogy visszarángatják őket a gyerekkorba. Legalább újra kezdhetik az életet.
19: Milyen szép!
17: Én is szeretném újra kezdeni. Vagy legalább velük lenni.
18: Én is szeretném.
16: Ami igaz, az igaz. Nekem is nagyon tetszik ez az ez az új élet. Nem maradhatnánk legalább egy kicsit?
18: Kérdezzük meg.
16: Már kérdezem is. Haló? Itt Kurió a győzelem kapujából. Berúgtuk a győztes gólt, sőt, két gólt.
17: Teljesen ellenőrzésünk alatt tartjuk az új bolygót.
11: Milyen gólt? Milyen kapuba?
17: Röviden, Süsüke és a kis királyfi lett az új király. 2-0.
11: Király? Jó Istenem, ez igaz? Milyen király? Egy kukkot se értek. Küld a kancellárt.
16: Itt vagyok, fenséges királyné. A hír igaz, óriási győzelem. Kár, hogy a törvényeket a falra firkálták.
11: Mit firkáltak? Hol firkáltak? Add a varázslót!
18: Minden rendben van. Az űrutazás csodálatos véget ért. A két gyerek ül a trónon és felváltva uralkodik. És mindenki boldog a boldogság bolygón.
11: Süsü, gyere gyorsan!
20: Itt vagyok. Mi van? Miért hívtál?
11: Király lett a fiad. Ez a hír. Ez a nagy hír.
20: Király? Hol lett király? Milyen király?
11: A boldogság bolygó fele királya.
20: És ki a másik fele király?
11: Az én fiam, a kis királyfi.
20: És akkor én most a fele apa vagyok. Fél király, fél apa. Júj, de büszke vagyok.
2: És én vagyok a másik fele apa. És én is nagyon büszke vagyok. És nem csak félig.
21: Jaj, férfiak, egész apák vagytok.
22: A gyerekek is egészek, csak a királyság a fele.
21: Mivel, hogy csak egy korona van, és vasárnap szünnap.
20: Minden világos.
2: Nálam is minden világos.
18: Lenne egy kérésünk.
20: Mondjad, varázsló.
18: Mi is szeretnénk maradni.
16: Ha kell, nyugdíjba megyünk, vagy fizetés nélküli szabadságra. Esetleg tanácsadók lennénk. Páros napokon a varázsló, páratlan napokon én. Vasárnap meg kúrió. Akkor úgyis szünet van.
21: Engedélyezd! Jó, ha ott vannak a háttérben, és elmesélik, hogy mi történt. Olyan szépen tudnak mesélni.
22: Engedélyezd! Eddig is hűségesen követték őket.
2: Maradhattok. Jutalomszabadságot kaptok.
18: Köszönjük!

0: Elhangzott Csukás István, Süsüke világot lát. A 26. részben közreműködött Süsüke Berkes Bence, Kis Királyfi Kalocsányi Gábor, Süsü Bodrogi Gyula, Sárkánylány Kismari, Királyné Hűvösvölgyi Ildikó, Király Pap János, valamint Benkő Zsuzsanna, C. Dániel, György Zoltán Dávid, Inoka Péter, Markó Valentyik Anna és Szakács Nadin. A felvételt Jantyik Levente készítette. Zene Lóci játszik. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta Szántó Viktória. Rendezte Markó Róbert. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a csukásmeserádió.hu oldalon.
1: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukásmese Rádió. Szépséges jó reggelt kívánok, gyerekek! Hogy aludtatok? Ugye nálatok is járt álomtündér az éjjel? Remélem, hogy szépeket álmodtatok. Nyújtózkodjatok egyet, és hallgassátok a reggeli rigókat. Hajnalban, amikor még alszik a város, és alszik az utca, ők azok, akik muzsikával köszöntik az ébredő napot. Én nagyon szeretem hallgatni őket. Azt tudtátok, hogy amíg alszotok, a nap a föld túlsó oldalán élő embereknek ragyog? No, nem a nap úszik odébb az égen, hanem a föld fordul el a naptól, hogy közben saját maga körül is forog. Ha kiugrottatok az ágyból, és megmostátok vízzel az arcotokat, énekeljétek el, hogy süss fel nap, fényes nap, kertek alatt aludaim megfagynak. Ha picit még álmosak vagytok, segít a reggeli torna, vagy az, ha alaposan kiszellőztetitek a szobát. Legyen ma is mese szép napotok! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez a mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Horváth Csenge Zsófia, a hisztis királylány, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, ott élt egy király kisasszony, akit úgy hívtak, hogy Viktória. Ez a királylány, ha valamit nem kapott meg, neki állt hisztizni, és akkor megkapta, amit akart. Jó hiszemű édesapja azt gondolta, ha teljesíti lánya kéréseit, akkor majd abba marad a nyafogás is. Ám nem sok idő kellett. A lány újabb és újabb kívánságokkal állt elő. Egyik nap Viktória gyémánt hajcsatot akart. Az apja ezt mondta neki. Ezt a gyémánt hajcsatot most nem veszem meg neked, van már rengeteg hajcsatod, ezüst, arany és gyémánt is, használd azokat. Erre Viktória rögtön bőgni kezdett, olyan hangosan sírt és nyafogott, hogy az apja mégis megvásárolta neki a gyémánt hajcsatot. Máskor elefánt háton akart lovagolni, az apja így szólt hozzá. Most nem tudlak elvinni Afrikába az elefántokhoz, de megígérem, hogy jövő hónapban elutazunk oda. Erre a lánya olyan hangosan kezdett bömbölni, hogy majdnem beszakadt az édesapja dobhártyája. Csak hogy végre elhallgasson a lány, az apja mégis elvitte Afrikába elefánton lovagolni. Volt olyan, hogy Viktória egy igazi herceget akart magának. Az apja erre így szólt. Édes lányom, nem tudok most neked ide varázsolni egy herceget. Viktória erre akkora toporzékolásba kezdett, hogy még a palota ablakai is megcsendültek. Erre a király hivatott egy herceget a palotába, csak hogy a lánya ne hisztizzen tovább. A herceg hamarosan meg is érkezett, de annyira megijedt a folyton mindenért hisztiző királylánytól, hogy inkább sírva hazamenekült. A lány látva azt, hogy édesapja előbb-utóbb úgyis teljesíti akaratát, képtelenebbnél képtelenebb kéréseket fogalmazott meg. Nyár volt, amikor Viktória azt találta ki, hogy ő bizony hóvirágot akar szedni. Az apja megelégelte lánya végeláthatatlan hisztieit, és nyugodt hangon ezt mondta neki. Édes lányom, nyáron nincs hóvirág, nem tudsz ilyenkor szedni belőle, majd tavasszal nyílik csak. Erre Viktória ismét nekiállt toporzékolni, de apja ezt már figyelmen kívül hagyta. A királylány, mivel észrevette, hogy nem megy semmire az akaratával, nagyon dühös lett. Eltervezte, hogy világgá megy. El is indult a nagyvilágba. Nem ért messzire, amikor találkozott egy kislánnyal, aki nagyon sírt. Viktória odasétált hozzá és megkérdezte tőle, miért sírsz? A kislány erre azt felelte, hóembert akarok építeni, most! A királylány erre így válaszolt. Nyáron nem lehet hóembert építeni, majd télen, ha esik a hó, akkor építhetsz hóembert. Ahogy ezt kimondta, akkor jutott eszébe, hogy ő is ilyen lehetetlen kérésekkel fordult az apja felé. Ekkor megértette, hogy miért nem tudta azokat teljesíteni. Látva a kislány csúnya viselkedését, magára ismert, és belátta, hogy igaza volt az apjának. A kislánynak is elmagyarázta, hogy nem szép hisztivel elérni akaratunkat, és elmesélte neki, hogy ő hogy viselkedett királylányként. A kislány abba hagyta a pityergést, elbúcsúztak egymástól és hazamentek. Hazaérve azonnal bocsánatot kértek a viselkedésük miatt. A királylány édesapja majd kiugrott örömében a koronája alól. Viktória és a kislány nagyon jó lányok lettek, sőt, úgy összebarátkoztak, hogy azóta minden nap együtt játszanak. Nem hisztíznek már semmiért, mert megelégednek azzal, amiük van. És így boldogok.
0: A Hisztis Királylány című mesét hallottátok.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
3: Csukás Mese Rádió. Gondolkodtatok már azon, hogy mennyi mindent lehet csinálni tavasszal a szabadban? Például szaladgálni, medvehagymát szedni, de csak szülői felügyelettel. Felásni a kertet, virágot és más növényeket ültetni, megmetszeni a fákat a szüleitekkel vagy a nagyszüleitekkel. Vagy csak egy nagyot mosolyogni a játszótéren a sok csodálatos zöldülő fal láttán. Te is látod a változást? A természet ébredését? Nem bírtam ki, és hoztam nektek egy csodálatos vers részletet a tavaszról. Benjamin László, béke. Tavasz van. Milyen szép tavasz van. De jó futkosni a szabadban. A fű magas, sűrű a lomb. Csízbúvik ott, és vadgalamb. Száll a gyermekek nevetése. Tavasz, vidámság. Ez a béke. Csukás Mese Rádió.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
3: Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László története. Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
5: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci az étteremben. Marci még soha nem járt étteremben. Ti jártatok már? Étteremben enni nagyon klassz dolog. Sokféle finomság közül lehet választani, amit egy pincér hoz ki nekünk az asztalhoz. Szóval ott tartottam, hogy Marcit, Estella néni és Alfonz bácsi egy nap elvitte egy étterembe. Marcinak nagyon tetszett a hely. Jól érezte magát. Hamar fel is hívta magára a vendégek figyelmét. Elsőként azzal, hogy a kihelyezett szívószálakból egy trombitát készített, amellyel egy kisebb koncertet adott elő. Néhány vendég mosolyogva nézte a kisfiút, aki később a villával és a kanállal nagy csatát vívott az asztalon. Estella néni nem győzte figyelmeztetni, de hiába, Marcinak olyan jó kedve volt, hogy nem lehetett őt leállítani. Ti szeretitek a majonézt? Marci nagyon szereti. A pirított krumplira, amit kihoztak neki, nyomni szeretett volna egy adagnyit, de olyan erősen és hirtelen nyomta össze a tubust, hogy abból nagy ívben repült ki a tartalma, éppen az egyik pincér lába alá, aki megcsúszott rajta, és majdnem hanyatt esett. Csupán az ügyességének köszönhetően maradt talpon. Ekkor már több vendég is a hasát fogta a nevetéstől, pláne akkor, amikor Maszat Marci a szalvétába harapott bele a kakaós palacsinta helyett. Alfonz bácsi is elmosolyodott, és közölte Marcival, hogy most már aztán elég lesz a tréfából. Persze, Maszat Marcinak sosem volt elege a tréfából, sőt, a tréfától volt csak igazán elemében. Akkor komorodott el, amikor túl sok piros paprikát tett a levesébe. Hiába figyelmeztette Estella néni, nem hallgatott rá. Úgy csípte a száját a paprika, hogy két pohár vizet is megívott, mégsem enyhítette a fájdalmát. Ezután kezes bárányjá vált egyből, és szófogadóan viselkedett, tanulva az esetből.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Réka vagyok. Nem újdonság, hogy szeretek találós kérdéseket feltenni és megfejteni. A mai így hangzik. Gömbölyű és gyorsan forog. Sőt, a nap körül kering. Vannak rajta hegyek, vizek, és ő rajta élünk mind. Gömbölyű és gyorsan forog. Strandlabda az örvényben. A nap körül kering. Akkor viszont egy bolygó a mi naprendszerünkben. Na de melyik? Nézzük csak tovább. Vannak rajta hegyek, szűkül a kör, de még nem egyértelmű. Van rajta víz, és mi is itt élünk. Na jó, ez csak a Föld lehet. Büszke vagyok, hogy ezt is megfejtettétek. Okosak vagytok!
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: a lazac és a jégmadár.
1: Öreg horgász vagyok. Egész életemet itt töltöttem a déli tengereken halászva. Sok furcsaságot láttam már, de volt egy, ami mindennél különösebb volt. Azóta sem feledem, s nem is fogom soha. Ezért mesélem el most ezt a történetet. Élt valaha fenn a messzi éjszakon egy lazac család. Legfiatalabb tagját nemes egyszerűséggel Pirosnak keresztelték el. Nem is csak színe miatt, inkább izgága, nyughatatlan természete vívta ki magának ezt a nevet. Mindig a maga útját akarta járni, nem törődve azzal, hogy az út milyen veszélyeket rejt magában. Egyedül nem úszhatsz, Piros, dorgálták a felnőttek. Ő persze nem figyelt, amihez egyik kopoltyúján be, az a másikon ki. Számtalanszor megesett már, hogy mikor nagy rajban úsztak, együtt mozogva, mint egyetlen óriási hal, Piros mindig a vízfelszín közelébe akart férkőzni, mintha nem is hal lett volna. Őt a széljátéka érdekelte, a napsugár melege, a vízparti erdő hangja. Éppen egy ilyen eset kellős közepén történt valami megmagyarázhatatlan. A nagy raj egy halként kanyargott, emelkedett, süllyedt, hogy táplálékot keressen. Piros természetesen a csapat legtetején vadászott, fittyet hányva az idősek szavára. Azonnal menj a család legaljára, parancsolták neki. Kénytelen kelletlen, Piros végül beletörődött sorsába, s leúszott mélyre. Akkor történt meg, amire senki sem számított. Egy apró jégmadár lebukott a vízfelszín alá, hegyes csőrét a habok közé fúrva halászott, kis termete nem is engedett volna neki többet, hát pont Pirost kapta szájába, de felfelé már nem tudott úszni, minden erejét felemésztette a szokatlan búvárkodás. Piros megérezte, hogy ez talán élete nagy lehetősége. Hát teljes irammal az ég felé kezdett úszni, maga után húzva a kis jégmadarat. Mikor a felszínhez értek, a madár néhány szárnycsapás után felrepült az égbe, szájában Pirossal. A szelek játszadoztak, a napsugár melegen tűzött, az erdő pedig millió hangon énekelt. A jégmadár tett egy pár kört a fák fölött, majd keresett magának egy partmenti követ, ahol elfogyaszthatja vacsoráját. Leszállt egy lapos sziklára, s óvatosan letette a kőre Pirost, aki csak tátogott nagyra nyílt szemekkel. A madár kitátotta a csőrét, arra készült, hogy bekapja a nehezen szerzett finomságot, de egy váratlan hang ütötte meg a fülét. Köszönöm, mondta valaki. A kis madár értetlenül gubbasztott a tátogó hal felett. Mit köszönsz? Kérdezte végül. Mindig repülni akartam. Érezni a szelet, a napot, hallani az erdőt. Hát most teljesült a legnagyobb kívánságom. A jégmadár óvatosan visszalökte a halat a vízbe, s csak némán nézte, ahogy új életre kel. Hát nem eszel meg engem? Kérdezte a boldogan ficánkoló kis lazac, miközben próbálgatta elergyett uszonyait. Nem tudlak, most már nem, felelte szűkszavon a kis madár. Mégis, miért ne tudnál megenni? Csodálkozott Piros. Mert már tudom, hogy te más vagy, ahogy én is. Elárulom neked, hogy én pedig mindig úszni akartam. Sodródni a hullámzással, vagy éppen szembeszegülni az árral, elbújni a hínárok között, s nagy családban élni, mint te. Ezért merültem olyan mélyre, érted már? A kis lazac némán hallgatott. Nem tudta elhinni az imént hallottakat, de legbelül érezte, hogy minden szó igaz. S még valamit érzett ott a szíve legmélyén. Ugyanazt, amit a jégmadár. Hogy barátra találtak egymásban. s hogy ez már soha többé nem fog elmúlni. Pirosnak lassan eszébe jutott, mennyire aggódhatnak érte a többiek. Haza kell mennem a családomhoz, szólalt meg végül. Tudom, mondta a kismadár. Minden nap találkozni fogunk ennél a sziklánál, tette még hozzá az aprócska hal, és ezzel eltűnt a mélyben. Tudom, mondta magának az egyedül maradt jégmadár, és felszállt a felhők közé. Így is lett. Minden áldott nap arról meséltek egymásnak, milyen a víz alatt, és milyen a víz felett. A szélről, a hullámokról, az erdőkről, a hínárokról. Egyszer sokat késett a jégmadár, és amikor megérkezett, látszott rajta, hogy rettentő sovány. Bocsáss meg, hogy késtem, kevés az erőm. Mióta ismerlek, nem tudok lazacot enni, hiszen mindig te jársz a fejemben. Piros már régóta sejtette, hogy így van, s féltett tőle a pillanattól, mert biztosan tudta, hogy egyszer el kell jönnie. Költözzünk délre. Leúszom a tengerhez, te pedig fentről vigyázol rám. S azt teszel, amit csak akarsz. Ott szabadon élhetünk. Én a vízben, te pedig mindig felettem a levegőben. Mint ha nem is lennénk külön. Javasolta bizonytalanul Piros, mint aki maga sem hisz abban, hogy ez lehetséges. A jégmadár azonnal rábólintott az ötletre, és elindultak lefelé a folyón. Napokig siklottak, játszadoztak, táncoltak, ahogy a szél kergette a hullámokat. Megpróbálták a lehetetlen. Játszadoztak, táncoltak, haladtak lefelé a folyón, a véget nem érő folyón. Hát, ez volt a lazac és a jégmadár története. Aki nem hiszi, nyugodtan járjon utána. Egyet biztosan tudok. Fiatal koromban, amikor még csak tanultam a halászmesterséget, egy ózsdi bárkán egyszer csak hihetetlen dologra lettem figyelmes. Egy kis piros hal, amit soha nem láttam azelőtt, ott úszkált a tengermély vízben. S ha ez még nem lett volna elég különös, felette ott körözött egy apró, kék színű madár. Egész nap így játszottak a végtelen vízben, s amikor beesteledett, akkor jött csak az igazi meglepetés. A kis jégmadár a szájába kapta a halat, de nem nyelte le. Elrepült vele. Most már tudom, hogy merre indultak. Északnak tartottak, az örök hóbirodalmába. Nekik sikerült a lehetetlen is.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tréfás állatkerti útmutató. Írta Devecseri Gábor, elmondja Eszter Kályos Cecília.
2: Ez a cinke oly picinke, falevélből van az inge, pókhálóból a szoknyája, maghéjból a csizmácskája.

0: tanítójuk egy hasas, pápa szemes, lomhasas. Ne ugrándod, ne táncolj, ne bomolj, az iskolás fiúcska mind komoly. Garázd a kölykét, inti így a moly. Fekete az ablakpárkány, rákönyököl a kis sárkány. Hat feje néz az utcára, egy a leckét bent biflázza.
1: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
4: És még egyszer,
3: erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hümmögött, küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légyrepült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt. Pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát. Egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószát jár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg rákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek. De másodiknak? Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számítasz? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni, habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován, vagyis, hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó álmodozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abba hagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagyképű végrehajtó. A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Laci Pacinak. Eddig igazam van? Lackó gyorsan ráhagyta. Eddig igen. A gomba hencegbe folytatta. Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van. Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel. Bizony. És újra várakozóan nézett Lackóra. Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit, de mit is? Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott. Hát persze, az üveggolyó. Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen. A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott tejhatalmú rendkívüli és kinevezett követ. A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, s így folytatta. Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít. A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál. Pszt, pszt. Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját. Ki pisszegett? Én a hangya, hangzott a válasz. Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek. Lackó azonnal lehajolt. Mit akarsz? A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint akit csiklandoznak. Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle. Lackó mosolyogva nézett a hangjára. Nem félek. A gomba megköszörülte a torkát, s folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba. Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet. Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában. És mi az üzenet? Kérdezte Lackó. A gomba képe még ráncosabb lett, a hangja még előkelőbb. Mindig egyenesen előre, ez az üzenet. Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét. Érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát, végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte. Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet. Én mindjárt láttam, hogy csakis te lehetsz a követ. Begy szóra. A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

0: műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
2: Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Médiaklikken.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30. Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Sziasztok! Mili vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés Reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld.
3: Na?
2: Tegnap megkértem anyukámat, hogy csináljunk délután valami közös programot. Erre ő kitalálta, hogy menjünk el, és vigyük el a szelektívet a kukákhoz, és dobáljuk be.
3: De jó program! Ezt én is nagyon szeretem.
2: Igen, igen. De nekem egészen máshoz volt kedvem. Nagyon szerettem volna is sütit enni anyukámmal a cukrászdában.
3: Hát, ahogy mondani szokták, néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
2: Ez azt jelenti, hogy ha nem mondjuk el, mit gondolunk, mit szeretnénk, akkor nem tudnak segíteni rajtunk, nem tudják kitalálni a gondolatunkat.
3: Úgy van, pontosan. Mindig érdemes őszintén elmondani, mit szeretnél, mihez lenne kedved.
2: Igazad van. Legközelebb így fogok tenni.
1: Csukás Mese Rádió. Sziasztok, kedves hallgatóim! Itt a tavasz! Én ebben az évszakban azt szeretem a legjobban, hogy balzsamos illatokat hoz a szél felém. Érzem a hóvirág és az ibolya virágainak illatát a levegőben. Te melyik virágból láttál többet az idén? A hóvirágból vagy az ibolyából? Azt megfigyeltétek már, hogy tavasszal egyik napról a másikra lesznek friss rügyekkel teli a fák. Csukás Mese Rádió.

0: Sarkadi Mária, születésnapi mese. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Úgy kezdődött, hogy Andriska fintorgott és dobbantott a lábával. Már mindent játszottunk, nem tudok semmi újat. Olvas mesét. Ez kissé parancsolóan hangzott, de anyu szelíden válaszolt. Kisfiam, tudod jól, hogy délután iskolába mentek, ebédet kell főznöm. Nem érdekel, húzta fel a vállát Andriska. Kapsz egy pofont, mondta még mindig csendesen anyu. De Andriska megsértődött. Azért sem érdekel. Vedd tudomásul, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Most már elég legyen, fiam, szólt anyu szigorúan. És az micsoda beszéd, hogy neked nem is volt érdemes megszületnem. Annyit már illene tudnod, hogy ezt így kell mondani. Nekem nem is volt érdemes megszületnem. Ha már mindenáron ilyen butaságokat akarsz mondani.
2: Ez nem butaság, anyu, mondta Andriska csendesebben.
1: Én jól mondtam. Neked nem volt érdemes. Nekem?
2: Miért? Nem neked születtem? Nem a te kisfiad vagyok? Ma egész nap velem kellene foglalkoznod. A születésnapom van, nem?
1: De igen, nézett anyu komolyan. Már meg is ünnepeltük tegnap. Kaptál ajándékot, rántott csirkét csináltam, és itt voltak a barátaid is.
3: De ma nem kell ebéd. Mesélj, mondta nagy szemekkel Andriska.
1: Nagyon sajnálom, mondta anyu. Te csak magadra gondolsz, és lehet, hogy nem vagy éhes. De Gabi anyukája elment, és megkért, hogy a kislánya ebédeljen nálunk. Gabi igazán nem mehet éhesen miattad az iskolába, igaz, Gabikám? Fordult a kislányhoz, és becsukta az ajtót.
2: De a születésnapján néha érzékeny az ember. Andriska se találta a helyét. Lefeküdt a szőnyegre, és végiggurult a szobában. Gabika megszeppenve nézte. Andriska gurult, gurult, oda-vissza háromszor is. Aztán hirtelen felpattant.
3: Azért is játszunk.
2: Mit? Kérdezte Gabika.
3: Mesét.
1: Gabika nevetett.
3: Ne neves korán, figyelmeztette Andriska. Nem hiszed? Ülj le!
1: Hallgasd!
3: Krimit csinálok, izgalmasat.
1: Ha nem érdekel, menj ki a konyhába anyuhoz.
3: Ti nők úgyis.
1: De nem fejezte be.
2: Mi nők? Kérdezte tágra nyílt szemmel Gabika.
3: Ti nők úgyis kissé értelmetlenek vagytok, nevetett Andriska, és érezte, hogy ez egyaféle sikerült mondás a felnőttek tréfálkozásából.
1: Gabikának nem volt ennyire felvágva a nyelve, bántotta, hogy nem tud visszaszólni, sírva kiszaladt.
2: Bumbi néni, az Andriska bánt.
1: Mit csinált az a haszontalan, kérdezte Andriska anyukája, és indult, hogy igazságot tegyen. De az előszobában megálltak. Andriska benn magában beszélt.
4: Kedves gyerekek, tudjátok, mi abban a házban lakunk, ahol a Florida Presszó van. Finom fagylaltot szoktam ott enni.
3: Ha erre jártok, kóstoljátok meg ti is.
1: Gabika bement, szótlanul leült, anyu meg nyitva hagyta az ajtót. Andriska zavartalanul folytatta.
4: A ház tetején jól lehet napozni, ott szoktam lesülni, és szép a kilátás. A hegyek úgy látszanak, mintha messze volnának, különösen aminek kilátó van a tetején, de autóval gyorsan lehet odaérni. Mellette egy kisebb hegynek az oldalában van egy mély, nagyon mély zegzugos barlang. Ott lakik három manó. Hogy hívják őket? Kérdezte Gabikától.
2: Nem tudom, felelte Gabika.
3: Buta vagy, mondta Andriska,
1: és élvezte a helyzetet, mert gondolta, hogy anyu is hallja.
3: A manók neve Örr, mörr és dörr.
1: Mit gondolsz, miért? Kérdezte újra Gabikát.
2: Gabika, akit az előbbi buta vagy bántott egy kicsit, nem felelt.
1: Andriska észrevette és megpróbálta kibékíteni.
3: Azért, mert ezeket a neveket nagyon jól lehet berregtetni. Figyeled? Örr, mörr, dörr.
1: Andriska belemerült a berregtetésbe, és nem vette észre, hogy apukája hazajött, és anyu intésére halkan a falhoz simulva szorosan leült az előszobában.
3: Örr, mörr és dörr.
1: Igazi manók voltak.
3: Aprók, szakállasak és jók. Persze csak azokkal, akik megérdemlik. Te megérdemled, Gabi?
2: Meg, bólintott Gabika. És milyenek azok a manók? Andriska megörült a kérdésnek.
3: Az fekete hajú, és fekete szakállal leér a földig. Piros kabátban jár, és fekete nadrágban. A nadrágja mörrnek is, dörnek is, fekete. A csizmájuk is egyformán piros, olyan, mint anyujé. A mörr haja szőke, kék kabátot hord, és a szakálla csak derékig ér. Dörr vörös hajú, zöld kabátban mászkál, és a szakálla is rövid. Olyan, mint annak a szobrásznak a tévében. Emlékszel, Gabi?
2: Gabika bólintott, Andriska folytatta.
3: Ördörr és mörr. Modern manók voltak, a barlangjukban sokféle gép volt, és távirányítással közlekedtek.
2: Olyan távirányított busszal, amelyet tegnap kaptál?
3: Olyannal is. De légy szíves, ne zavarj, mert koncentrálok, vágta ki hirtelen. És ha megzavarsz, egyrészt elfelejtem, miről akarok mesélni, másrészt elmegy a kedvem az egésztől. Most csak én kérdezhetek, világos?
2: Kérdezte Andriska, és újra nekifogott. Szóval, egyszer elmentünk az apuval a hegyre. Az erdőben keskeny volt az út, autóval nem tudtunk bemenni. Szerettem volna az erdőben sétálni. Kinhagytuk az autót is, indultunk befelé.
3: Annak köszönhetem, hogy megismerkedtünk örrel. Gyönyörű, nagy fák közé értünk, és egyre sötétebb lett. A fák nagyon magasak voltak. Fenn összeértek az ágak, és a napot is eltakarták. Egyszer csak látjuk, hogy az egyik fa alatt azzik egy férfi, meg egy kisfiú. Megijedtünk, hogy talán betegek, és felkeltettük őket. Nagy nehezen felébredtek, és azt mondták, nagyon éhesek, mert régen eltévedtek az erdőben. Magyarázták, hogy egy hangszóró küldte őket oda, aki azt bömbölte folyton, hogy arra folyik egy folyó, ami tele van hallal. Abból szerettek volna halászni, és friss pecsenyét sütni, mert vendéget vártak, és kevés pénzük volt. De a folyót nem találták meg. Mondtuk nekik, hogy megkeressük együtt. Már éppen indultunk volna, amikor az egyik odúból kinyúlt egy kéz, és hozzánk hajított egy dobozt. Oda szaladtam. Őr volt a piros kabátjában, és azt mondta, a dobozt nyissátok ki, olyan orvosság van benne, hogy egy hétre nem lesztek éhesek.
2: Figyeld, súgta apu anyunak, Andriska múltkorában a tévében látott valami hasonlót, azt kombinálja.
3: Mi még nem voltunk éhesek, mondta a mesét Andriska szakadatlan. Apu éppen nagy tábla csokoládét hozott, így a férfi meg a fia ettek először a dobozból. De mi történt velük? Borzasztó eset! Tényleg jól laktak, és elkezdtek hízni. Nőtt a hasuk, nőtt a fejük, nőtt mindenük, csak éppen a ruha nem, ami rajtuk volt. Két perc alatt kihízták a ruháikat. Mi meg néztünk egymásra apuval. Micsoda szerencse, hogy mi még nem voltunk éhesek. A férfinak meg a fiának a ruháiról elkezdtek potyogni a gombok. Bum! Az egyik jól orba vágott. Apu feltette a szemüvegét, az törhetetlen üvegből van, és egy fa mögé bújtunk, mert nagy csihipuhi következett. Pik, pik, pik, pik, potyogtak a gombok. A férfi meg a fia annyira megnőttek, hogy alig tudtunk felnézni rájuk. Akkor valaki megrántotta a kezemet. Őr volt, és azt mondta.
5: Andriska, most ebből a dobozból adj neki. Sajnos az előzőt eltévesztettem,
3: mondtam neki. Az bizony elég baj, mert biztos kényelmetlenül érzik magukat. És mi lesz, ha megint eltéveszted?
5: Dehogy tévesztem, bizonygatta őr. Szinte lehetetlen, nézd meg, rá van írva. Ma de in göncölszekér vissza.
3: Na és kérdeztem tőle.
5: Ennyi, Andriska türelmetlenkedett őr.
3: A másikra az volt írva,
5: ma de in göncöl szekér oda.
3: Még mindig nem értettem. Na és kérdeztem újra.
5: Na és idegeskedett őr. Ha véletlenül az odát adtam oda, akkor azon csak a vissza segíthet. Tulajdonképpen egy harmadik dobozt kellett volna adnom, ilyen felirattal, ma de in göncöl szekér ennivaló.
3: Na, akkor apu, milyen szerencse, hogy kosárlabdázó volt, beledobálta a szájukba azt a másik szemet, mert ők már olyan kövérek voltak, hogy a kezüket sem tudták megmozdítani. Nem sokára elkezdtek fogyni, és amikor teljesen lefogytak, őr megfogta a kezemet, és egy zöld fényű ösvényen kivezetett bennünket az erdőből. Az autó a közelben állt. A férfit meg a fiát itt tettük le a fogasnál. Ők taxival mentek tovább, mert egy árva gomb sem volt a ruhájukon. Úgy emlékszem, valahol Zuglóban laknak. És őr azóta is többször meglátogat.
2: Még sohasem láttam, jegyezte meg Gabika.
3: Pedig most is itt van, mosolygott Andriska.
2: Hol? Ijedt meg Gabika.
1: A játékok közül Andriska előszedett egy bábot, amelyiknek piros kabátja és fekete nadrágja volt. Az ujjaira húzta és bólogatott.
6: Én vagyok őr. Szervusztok, gyerekek! Eddig tartott a mese, és ha benjártok az erdőben, majd ti is találkoztok a manókkal, de vigyázzatok, akármit ne fogadjatok el. Jó éjszakát, gyerekek, jó éjszakát!
3: Anyu, kész van az ebéd?
1: Kiáltott nagyot Andriska. Kész van, kisfiam, mondta apu.
3: Hát te mikor jöttél, örült Andriska. Hallottad a mesémet? Mit szólsz hozzá? Ha mesét szeretnék hallani, még azt is magamnak kell kitalálni. A nők csak a főzéshez értenek.
1: Apukája kuszán teleírt lapokat mutatott neki. Nézd, Andriskám, leírtam, amit meséltél. Mesélj máskor is, ne csak a születésnapodon. Andriska felvágta a fejét, mint egy boldog kis csikó. Felugrott az egyik fotel szélére, ott egyensúlyozott, és azt kiabálta.
3: Na-na! Na-na! Na-na!
0: A születésnapi mese című mesét hallottátok.
7: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Ez a...

0: kedvenced.
1: Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin meséje nyomán a hétfejű tündér, Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszorra állt a ház. A földszint és rajta a tíz emelet. Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre. Szervusz, földszint, mondta, megnézném a házat. Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint, felmehetsz. Nem Födönke, Ödönke, javította Ödönke. Figyfirigy, fuss följebb, fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felballagott az első emeletre. Szervusz, első, mondta. Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke. Epéskedett az első. Nem Ödönke, Ödönke, mérgelődött Ödönke. Elég, Ödönke, eredj! Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában. Szervusz, második, mondta. Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra. Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz? Haragszom, Ödönke, hiányot hiánylom, urrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik, nekem ne neszezz! Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment az ötödikre. Szervusz, ötödik, köszönt félénken. Ödönke, Ödönke, örvendezett az ötödik. Ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke. Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül. Erre Ödönke boldogan felnevetett, így. Hihihi. Nevetett az ötödik is, így. Öhöhöhö. Örventek, de Ödönkének mennie kellett a hatodikra. Szervusz, hatodik, köszönt mosolyogva Ödönke. Hess, Ödönke, harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre. Szervusz, hetedik, rebegte. Hú, ha híret hallom, hidegszik a hátam, hújjogott a hetedik. Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben, nyarganyomban, nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg, kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy kellemetlenkedő. És a tizedik, tolakodók, támadások, takarodjál tökmag, tödön. Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkozott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált. Megállj, te ház! Kiáltotta. Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta a tetejét, és zsupsz, megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt a tizedik volt, azt mondta, füstként takarodj. Az első, aki azelőtt a kilencedik volt, elmehetsz, kiskomám. A második, aki azelőtt a nyolcadik volt, menekülj, nyiszlet, mit ugrász. A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt, hess. A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt, nem hallottad, nem hívtalak. Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt, nem hívtalak, nem hallottad? A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt, huss! A nyolcadik, aki azelőtt a második volt, nyiszlet, mit ugrász, menekülj! A kilencedik, aki azelőtt az első volt, kiskomám, elmehetsz! A tizedik, aki azelőtt a földszint volt, takarodj füstként! Na tessék, mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját, szétszette a házat, csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített egész állónap, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majd, hogy nem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál, de nem tudta kitalálni, mit akarhat. Megkérdezte hát. Mit építesz, Ödönke? Egy olyan tízemeletest, mondta Ödönke, amelyik csupa ötödik emeletből áll. Csupa ötödikből? Csodálkozott az apja. És az első? mondta Ödönke. Második, minek? Harmadik, hajaj. Negyedik, nem. Hatodik, haszontalan. Hetedik, hess. Nyolcadik, nyűg. Kilencedik, kinek kell? Tizedik, tűnjön el. Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, amelynek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e, ki tudja.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hétkaland egyik műsorvezetője. Main olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lessük meg ezt az embert, mi betöri a fejét! Nem törte az ajánlóval semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott gannyan ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának, Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen. Még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megélem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kis ember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király akkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét. De olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csapta kis nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
2: Talált.
1: Ki Máté? Bizén ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a fölszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő Nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ijedten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Csukásmese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk. És vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Vasas.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem, láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább, éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt, éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére, rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt, rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukásmese Rádió.
3: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas a legelőket határoló széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
4: Te álnok gaztevő, most mindenért megfizetsz, széttéplek!
5: Gonosz, hiszen csak tegnap születtem, ellened nem védhettem,
3: felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
4: Ugye? Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
3: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
5: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk, gyöngék, mégis mit tehetnénk?
3: Kérdezték sokan.
4: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
3: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
4: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
3: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
5: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
3: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
4: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
3: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntött.

0: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
1: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
2: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
0: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
3: Te pedig, farkaskoma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
0: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz.
1: A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
4: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor kukac.
2: Sziasztok!
1: Azért hullatják le a leveleiket a fák ősszel, mert már nincs rájuk szükségük. A levelek feladata ugyanis, hogy táplálékot állítsanak elő a fának. Ehhez szükségük van vízre, amelyet a földből szereznek meg. A gyökerek felszippantják, keresztül megy az ágakon, egészen a levelekig. A víz mellett a napfény és a levegőben lévő széndioxid is kell. Ezekből állítják elő a fa ebédjét. Ez a fotoszintézis. Ám a levelekben lévő értékes víz a téli hideg hatására megfagyna. Ezért mielőtt beköszöntenek a fagyok, a fa elhullajtja a leveleit.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesék a bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva

0: esélyi Kis Dávid előadásában. Kalandos történeteken, izgalmas és tanulságos meséken keresztül ismerheted meg a Bakony szépségeit és állatvilágát. Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra.
6: Bár csak kilátnék a sövényen,
5: sóhajtott bánatosan Nyuszóka.
6: Miért?
5: Kérdezte az anyukája.
6: Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül.
5: Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi.
6: Igen, nagyon,
5: lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált. Megengeded? Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen. Anyuszi odament a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra, majd egy még magasabbra.
6: Nézd, ott egy ösvény,
5: kiáltotta Nyuszóka.
6: Azon pedig egy mókus. Szia!
5: Köszönt barátságosan a kis állatnak.
6: Szia!
5: Köszönt vissza mókuska.
6: Miért vagy fent a fán?
7: Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött,
5: felelte Nyuszóka.
6: És igazam is volt. Szeretnél velem játszani?
5: Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak. És itt véget is érhetne ez a történet. De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett.
6: Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz?
5: Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat, és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült.
6: Hiha! Csodálkozott el Nyuszóka. Mi ez?
5: Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. Elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig. Jó hatalmas a világ, ugye? Kérdezte.
6: Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni.
5: Lassan ereszkedni kezdtek.
6: Nézzétek, mutatta Nyuszóka, ott a kertünk, és a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam Mókuskát. Minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni.
5: Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint Mókuskával. Hát persze, felelte anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

0: Kukucskájunk ki az ablakon. Esik még?
1: Még nagyon.
0: Akkor még várjunk egy picit. Már csak csöpörög.
1: De a
0: szél azért még fúj.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Játszunk?
1: Igen, igen.
0: Szólánc?
1: Nem.
0: Sakk?
1: Nem tudok sakkozni.
0: Akkor...
1: Legyen más.
0: Jó. Barkóbázzunk?
1: Igen, az a kedvencem, Panni.
0: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
1: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
0: De múltkor is te gondoltál.
1: Jó, akkor gondolj te.
0: Jó, megvan.
1: Élőlény?
0: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
1: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
0: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
1: Értem. Nem értem.
0: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezz mást, és majd kiderül.
1: Rendben. Tud beszélni?
0: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
1: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
0: Nem minden élőlény tud beszélni.
1: Igazad
0: van. És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
1: Igazad van, nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
0: Igen.
1: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
0: Igen, én szeretem.
1: Szereted?
0: Igen, szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
1: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad, így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel!
0: Igen, étel.
1: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
0: Ebéd után.
1: Anya tud ilyet csinálni?
0: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
1: Tehát egy alapanyag?
0: Akár.
1: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
0: De lehet külön is enni.
1: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: Akkor... Alma?
0: Ne kérdezz rá!
1: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
0: Igen.
1: A boltból szerezzük?
0: Mhm.
1: Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
0: Nem.
1: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
0: Igen.
1: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része gyümölcs?
0: Igen.
1: És nem alma?
0: Nem alma.
1: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
0: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
1: És utána narancssárga?
0: Nem.
1: Kék?
0: Nem, de a tesója igen.
1: Akkor gondolom piros.
0: Igen.
1: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
0: Igen! Kitaláltad?
1: Jaj, de jó! Tudtam.
0: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
1: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
0: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
1: Hát, én kitaláltam.
0: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Irány a fagyi!
0: Nyam!
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királyi pár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az. És ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fa nyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas: köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a napkirály madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhőkirály lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhőkirály eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas, meghoztam a felhő királylányát, éppen ahogy parancsoltad.
küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

0: Ma mit csinálsz a kertembe?
1: Káposztát tennék, ha volna.
0: Kapáltad?
1: Épp most kapálom.
0: Öntöztet?
1: Épp most öntözöm.
0: Kecske-kecske, nem félsz, hogy megfoglak?
1: Nem félek én, nem nézem, mert itt is lyuk, ott is lyuk, én meg azon kifutok.

0: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László története Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában.
1: Figyeljetek, gyerekek! Maszat Marci közeleg. Hogy milyen ez a csibész legény, nem is gazdag, nem is szegény. Viccelődni nagyon szeret, mókázik ő épp eleget. Ha jó gyerekek lesztek, mesélek róla nektek. Sziasztok, Csőre Gábor vagyok. A mindenre kíváncsi kisfiúról, Maszat Marciról mesélek nektek. Maszat Marci az étteremben. Marci még soha nem járt étteremben. Ti jártatok már? Étteremben enni nagyon klassz dolog. Sokféle finomság közül lehet választani, amit egy pincér hoz ki nekünk az asztalhoz. Szóval ott tartottam, hogy Marcit, Estella néni és Alfonz bácsi egy nap elvitte egy étterembe. Marcinak nagyon tetszett a hely. Jól érezte magát. Hamar fel is hívta magára a vendégek figyelmét. Elsőként azzal, hogy a kihelyezett szívószálakból egy trombitát készített, amellyel egy kisebb koncertet adott elő. Néhány vendég mosolyogva nézte a kisfiút, aki később a villával és a kanállal nagy csatát vívott az asztalon. Estella néni nem győzte figyelmeztetni, de hiába, Marcinak olyan jó kedve volt, hogy nem lehetett őt leállítani. Ti szeretitek a majonézt? Marci nagyon szereti. A pirított krumplira, amit kihoztak neki, nyomni szeretett volna egy adagnyit, de olyan erősen és hirtelen nyomta össze a tubust, hogy abból nagy ívben repült ki a tartalma, éppen az egyik pincér lába alá, aki megcsúszott rajta, és majdnem hanyatt esett. Csupán az ügyességének köszönhetően maradt talpon. Ekkor már több vendég is a hasát fogta a nevetéstől, pláne akkor, amikor Maszat Marci a szalvétába harapott bele a kakaós palacsinta helyett. Alfonz bácsi is elmosolyodott, és közölte Marcival, hogy most már aztán elég lesz a tréfából. Persze, Maszat Marcinak sosem volt elege a tréfából, sőt, a tréfától volt csak igazán elemében. Akkor komorodott el, amikor túl sok piros paprikát tett a levesébe. Hiába figyelmeztette Estella néni, nem hallgatott rá. Úgy csípte a száját a paprika, hogy két pohár vizet is megívott, mégsem enyhítette a fájdalmát. Ezután kezes bárányjá vált egyből, és szófogadóan viselkedett, tanulva az esetből.
2: Vlagyimir Grigorjevics Szutyejev, a négy kis ezermester. Előadja Pápa Jerika. Erdő szélén áll egy fatuskó, a tuskón egy házikó. Ebben a házikóban lakik Legyecske, a kisbéka, Sünike, meg Kakaska. Aranytaré Kakaska. Elmentek egyszer az erdőbe gombászni, virágot szedni, rőzsét gyűjteni, bogyót eszegetni. Mentek az erdőben, és kiértek egy tisztásra. Körülnéztek, hát látják ám, hogy egy üres, gazdátlan szekér áll a tisztás közepén. Üres, gazdátlan szekér annyi bizonyos, de azért nem akármilyen egy szekér ám az. Minden kereke más és más. Az egyik egy icike-picike kis kerék, a másik már nagyobb bacska. A harmadik amolyan se nem kicsi, se nem nagy. A negyedik meg a legeslegnagyobb. A szekér régesség ott állhatott már, a gombák is előbújtak alóla. Legyecske, a kisbéka, Sünike meg Kakaska csak álltak a szekér előtt, bámulták, és tátott szájjal álmélkodtak. Egyszerre csak előugrik egy nyúl a bokorból. Ő is nézi, kacarászik. Tiéd ez a szekér? Kérdik a nyúltól. Nem, ez a medve szekere. Csinálta, csinálgatta egy ideig, de nem jutott a végére, hát kihajította. Azóta is itt áll. Hát akkor fogjuk meg, és vigyük haza ezt a szekeret, mondta Sünike. Elkél majd a háztartásban. Úgy van, vigyük haza, helyeseltek a többiek. Neki láttak hát minnyájan, Nyomták, lökték, taszigálták a szekeret, de az bizony nem mozdult. Húzták, vonták, előre-hátra. A szekér meg hol jobbra dőlt, hol balra. Hepehupás, rossz az út is. Itt egy gödör, ott egy bucka. A nyúl kacak hahotázik, majd megpukkad nevettében. Kinek is kell egy ilyen vacak, ilyen haszna vehetetlen szekér? Mind a négyen elfáradtak, de sajnálták volna otthagyni. Elkél majd a háztartásban. Megint csak Sünike hozakodott elő valamivel. Hát akkor vigyük haza csak a kerekeket. Úgy van, gyerünk, igyekezzünk. Leszerelték a szekérről a kerekeket, és hazagurították őket. Legyecske az icike-picike kis kereket, Sünike a nagyobb bacskát, a kis béka se nem kicsit, se nem nagyot. Kakaska pedig felpattant a legeslegnagyobb kerékre, szaporán rakosgatta a lábait, csattogtatta szárnyait, és azt kiabálta: Kukuriku! A nyúl nevette őket. Micsoda csoda bogarak! Különféle kerekekkel karikáznak hazafelé. Ez alatt a legyecske, a kisbéka, a sünike meg kakaska hazagurították a kerekeket. De bizony erősen gondolkodóba estek. Most aztán mihez kezdjenek velük? Én már tudom, szólalt meg a legyecske. Azzal fogta az icike-picike kis kereket, és irinyú-pirinyú kis rokkát csinált belőle. Sünike kitalálta, ha két kis botot erősít a saját kerekéhez, talicska lesz belőle. Én is kifundáltam ám valamit, brekegte a kis béka. És a se nem kicsi, se nem nagy kereket a kútra szerelte, hogy könnyebben lehessen vizet húzni. Kakaska pedig a legeslegnagyobb kereket a patak vizébe eresztette. Sok-sok követ hordott oda mellé, és épített egy malmot. Mindegyik keréknek hasznát vették a háztartásban. A legyecske fonalat fonarokkán, a kis béka vizet hord a kútról, öntözi a kertet, Sünike gombát, golyót, rőzsét szállít az erdőből a talicskáján. Kakaska meglisztetőről a malomban. Egyszer aztán elment hozzájuk a nyúl megnézni, hogy élnek, mit csinálnak. Úgy fogadták, mint egy kedves vendéget szokás. Legyecske kesztyűt kötött neki, a kis béka sárgarépával kínálta, Sünike gombával és különféle bogyókkal, Kakaska meg töltött lepénnyel és túrós táskával. Elszégyelte magát a nyúl. Bocsássatok meg nekem, mondta. Kinevettelek benneteket. De most már látom, hogy akik ilyen ügyesek és leleményesek, mint ti vagytok, azoknak kis kerék, nagy kerék egyaránt hasznot hajthat.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szacsvai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

A kőbéka lassan ment. Pont.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese régi korok poros története. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak, csupán 100 évben egyszer, mikor megpihennek a lábak. Mit kobold mondott, igaz, pont szó szerint írom le, hát figyelmesen olvasd, hallgasd, íme. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt kicsinek is, s egyre szebb lett, ahogy felcseperedett. Mire eladósorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló az egész föld kerekségen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek vőlegényt keressenek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér, irigy volt, gonosz, s megkeseredett. Hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész a várig ment, be is jutott, s ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebb és szebb legyél napról napra, ki rád néz, a valóságot lássa. Egyedül te, csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát, egy csúf ocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű ocsmányságot. Egy rút vén banyát. Rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sírás, nagy ijedelem, a király is megijedt, nem tudta, mit tegyen. Aztán kiötlötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörben, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzáfogható. Nem hitte el senkinek. Magába roskadt, megkeseredett. Idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak a rútat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, s ezzel távozott, azt mondta, többet nem szólhat. Segített, ahogy tudott, érjék be annyival, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot. Az élő tükör, mi lehet az? Senki nem tudta, ezért aztán segíteni nem tudtak szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hozattak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúfságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. A vártorony szobájából többet ki se nézett. Őröket állítatott a lépcsőkhöz, súlyos lakatokkal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. A kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott, magányában kesergett, búslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény. Nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt élve eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott. Felkerekedett hát, és csak úgy gyalogosan elindult, hogy megnézze magának a hercegnőt. Sok vándorlás után elérkezett a várhoz, ahol hercegnőnk élt önnön rabságában. Megpróbált hozzá bejutni, de nem engedték. A hercegnő parancsa szent volt, a szolgák meg mindig azt lesték. A legény fejében egy terv fogant, jó hosszú kampós kötelet kerített, és várta
az éjszakát. Mikor sötét lett, a legény nagy bátran a vártorony alá ment. Óriás lélegzetet vett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban. Elkezdett mászni a bátor, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát rendületlenül felfelé, kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előle. Mászott, csak mászott rendületlenül, tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett. S mit látott? Attól kővé merett. Óriás ágyban, puha, gyönyörű ruhában egy tündér aludt ott. Arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt, mint mindennél, mit a legény eddig láthatott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz osont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafojtva, nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szeme látott. S egyszer csak, ki tudja miért, a hercegnő felriadt, meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban a torkára fort. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát. S amit látott, több volt, mint egy szép arc. A mosolygó szempárban csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében, egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely addig rejtve volt. A varázs megtört, s a várba újból boldogság költözött.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. 10-et ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Kedves gyerekek, Tunyogi Bernadett vagyok, és ma én olvasok nektek egy nagyon-nagyon szép mesét. Mester Györgyi, a csacsogó kis patak. A tavaszi hóolvadást követően az erdei barlangból egyszer csak felszínre bukkant egy vékonyka vízerecske. Még patakocskának se volt mondható, hiszen alig csörgedezett benne víz, de az élni akarása hatalmas volt, ezért a tavaszi esőktől megerősödve, buzogva, nagy lelkesedéssel folytatta útját a szelíd domboldalról lefelé. Amikor lapos részre, kavicsos talajra ért, kicsit szétterült, de csak annyira, hogy azért a létét, a további haladását ne akadályozza. Vidáman, csobogva folytatta megkezdett felfedező expedícióját. Furdalta a kíváncsiság, milyen lehet a világ az addig megismert erdőn, dombokon és füves réteken túl? Van-e valahol egy nálánál jóval nagyobb víz, amivel érdemes szövetségre lépni, egyesülni vele? Kavicsos medrében hát virgoncan, csacsogva haladt tovább. A kisebb szikladarabokon átbukfencezett, a nagyobbakat megkerülte, közben hófehér habfodraiban gyönyörködve tudatta a környezetével, hogy ő itt van, és már nem lehet megállítani, nem lehet őt csak úgy eltaposni. Egy idő után már ki is törlődött az emlékezetéből, honnan került napvilágra, hogyan jutott a karsztbarlangból a felszínre, de arra mérhetetlenül kíváncsi volt, mi van előtte, mi vár még rá, merre vezet az útja. Örömmel találkozott volna egy nagyobb, legalábbis nálánál nagyobb vízfolyással. Előre haladtában hát folyton kérdéseket tett fel mindenkinek, akivel csak összehozta a sors. Amikor szomjazó madárka szállt le a partján, rögtön neki szegezte a kérdést. Mit láttál jártodban, keltedben, kis madárka? Van-e arra felé, amerre én haladok, nagyobb folyó, esetleg állóvíz? A madárka azt felelte. Amerre én jártam, ott csak magas fenyőóriások, sűrű bokrok voltak. Még fészket rakni se volt könnyű közéjük. De legalább, ha sikerült, a nagy bozótban védve volt az otthonom és a fiókáim. A madárka, miután szomját oltotta, tovarepült. A nyári esőktől időközben folyóvá duzzadt patakocska is folytatta az útját. Nem sokkal később inni vágyó szarvasok sorakoztak fel a partján. Nem tudta megállni, hogy őket is ki ne faggassa. Láttak-e jártukban, keltükben valami nagyobb vizet, vízfolyást? A szarvasok először szóhoz se jutottak, csak nyelték nagy kortyokban a vizet, de miután a szomjukat oltották, szóba elegyedtek a folyóval. Amerről mi jöttünk a csordával, ott csak az odvas fák törzsében, a nagyobb tócsákban megálló esőlével találkoztunk, azért is voltunk olyan nagyon szomjasak. Köszönjük neked, kis folyó, hogy ihattunk belőled. Az immár folyóvá duzzadt kis patak a választól kicsit csalódottan folytatta az útját. Továbbra is kerülgette a nagyobb kődarabokat, átbucskázott a kisebbeken, és be nem állt a szája, folyton csak csacsogott, kérdezősködött, minden elébe kerülő ismerőstől, idegentől. Néha halakkal is módjában állt összetalálkozni az ívóhelyükre igyekvő pisztrángokkal, de ők fontos dolgok miatt annyira siettek, szóba se álltak a folyócskával. Az pedig csak haladt tovább, előre, lelkesedése nem csökkent. Egyszer csak, váratlanul útját állta egy mocsár. Hogy mocsárnak hívták, azt nem tudta, hiszen még sohasem volt érkezése ilyen látványhoz. De azonnal megtapasztalta, hogy innen bizony nehéz lesz tovább jutnia. A mocsár sekély, iszappal, sűrű növényzettel telített vize akadályozta haladását, de szerencsére épp jöttek az őszi esők, amelyek annyira felduzzasztották, hogy át tudott vergődni rajta. Itt persze Kérdezősködni se állt meg, mert attól félt, a mocsár feltartóztatja, akár örökre fogjul ejtés, akkor sose jut el végcéljához valami nagyobb, bővízű folyórokonhoz, vagy terjedelmes, nagy mélységű állóvízhez. Persze, jó szokását továbbra se adta fel, változatlanul csobogott, csacsogott továbbra is. Már nagy utat tett meg, amikor maga fölül egyszer csak ismeretlen eredetű berregést hallott. Fáradtlanul egy nagyobb árnyék tűnt fel, majd egy hatalmas szerkezet magasodott elébe. Még a ragyogó napocskát és állandó kísérőjét is eltakarta egy időre. A hajó, bár a nevét nem ismerte, de attól a hajó még az marad, ami volt, nem válaszolt a kérdésre. Hova is vezet az a nagy víz, amibe az úszó, lebegő hajó alatt most ő is belészaladt? Mit tehetett mást? Most már a nagy vízzel együtt kettesben folytatták az útjukat. Időközben az ő fodros, hófehér hullámai is egyre nagyobbak lettek, és a hangja is kissé megkomolyodott. Már nem csacsogott, inkább morgott kicsit, de azért a tudásvágya, a kíváncsisága nem múlt el. A sok erőfeszítés és kitartás végül meghozta gyümölcsét. Társával, a széles, hömpölygő folyóval együtt elérték a nagy vizet, és a valamikori kis patakocska kacagva, csobogva, örömmel torkollott bele a tengerbe.

Csukás Mese Rádió. Madarak éneke. Jaj, az egyik legszebb a tavaszban, a boldogságban úszó, illetve repülő madarak éneke. Hogy az milyen csodás! Nektek is tetszik? Legszívesebben én is dalra fakadnék, amikor meghallom őket csiripelni. Milyen jó is lenne madárnak lenni. Kergetőznek, dalolnak, mulatnak, és ahogy beköszönt a jó idő, már építik is a fészkeiket. Ki a számára legmegfelelőbb helyen? Vannak, akik a fák ágain, vannak, akik a bokrok sűrűjében, de egyesek még a háztető cserepei közé is beköltöznek. A gólyák persze elfoglalnak egy-egy kéményt vagy villanyoszlopot, míg a cinkék még a postaládában is képesek otthonra lelni. És ahogy képesek egy magoskán összeveszni, hát az igazán mulatságos. Szerintem az a legjobb ébredés, amikor az énekes madarak csicsergésére kelünk fel, mintha játékra hívogatnának bennünket is. Éneklő madarak nélkül el sem tudnám képzelni a tavaszt. Védjük, s óvjuk őket közösen. Csukás Mese Rádió.

0: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
1: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
1: Csukásmese
0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptekzaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik. Időnk van, majd csak hazaérünk vele, mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katica bogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott! Éppen elég nehéz ez nélküled is!
0: Jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet!
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem. Ott van nem messze, igazította útba a két hangját a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
2: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangya.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül.
2: És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangya.
1: Mindössze 8,
0: mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van.
2: Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
2: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
2: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
2: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
1: Ez csak a téli szállásom,
0: magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyház tapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
2: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam.
1: A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
2: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is!
0: Méltatlankodott a kisebbik hangya.
2: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
0: Kiáltották azonnal. Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk. A vízipóknak több se kellett, futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy! Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az egerek országgyűlése. Mint az bizonyára tudjátok, az egerek és a macskák ősidők óta hadilábon állnak egymással. Olyan ez a végtelen háború, mint ami az oroszlánok és az antilopok közt dúl. Se vége, se hossza a csatáknak. Hiába tudjuk előre, ki lesz az áldozat. A macska a házban mindig a sarkokat lesi, várja az alkalmat, hogy az egérkék egy falat sajtért induljanak. Már most volt egy csapat egérke, akik úgy döntöttek, nem lesznek többé a macska elesége. Újabb és újabb fortélyokat eszeltek ki, de a macska is résen volt, és kikerülte a csapdáikat. Szegény kis egerek reszkedtek a félelemtől, de kénytelenek voltak időről időre előbújni és táplálékot keresni. Végül a rettegés annyira elhatalmasodott az egereken, hogy úgy döntöttek, felköltöznek a padlásra. Gyorsan terjedt a hír. Minden szürke egér család fogta a cókmókját, és felcihelődött a biztonságos padlásra. A macska közben rájött, hogy lázadás tört ki ellene, hát gondolta, ő is átveri az egereket. Felosont a padlásra, fölakaszkodott a gerendára a farkával, hogy a kisegerek ne vegyék észre, és így várt türelmesen. Az egerek kisvártatva előjöttek. Egybe gyűltek, hogy megmenekülésükre bált rendezzenek. Amikor már mind megjelentek, a macska elengedte farkával a gerendát. Egyenest az egerek közé esett, és nagy mészárlást rendezett. Beletelt egy kis időbe, míg az egerek összeszedték bátorságokat, és újra előbújtak. Elhatározták, hogy megrendezik az egerek első országgyűlését, hogy megvitassák a történteket. Az első felszólaló már is nagy vitát kavart.
1: Kedves barátaim, nem ülhetünk tovább tétlenül rettegésben. Nincs más megoldás, meg kell ölni a macskát.
0: Az egerek jó darabig vitáztak, végül szavaztak a kérdésben, és nagy egyetértésben fogadták el a kisegér javaslatát, majd mindenki hazaindult. Ám teltek a napok, és az egerek semmit sem tettek, hogy a macskától megszabaduljanak. Hát a fiatal kisegér újra összehívta az országgyűlést.
1: Uraim, most már cselekednünk kell!
0: Erre mindnyájan elhallgattak.
1: Döntsük hát el, ki lesz, aki a macskával végez?
0: De választ nem kapott. Mindenki kifogásokat keresett. Volt, aki nem ért rá, volt, aki nem volt elég okos. Senkinek nem volt mersze bevégezni a tervet. A kisegér csalódottan bandukolt hazafelé. Tudta, egyedül senki sem képes a hatalmas macskával, annak éles karmaival szembeszállni. Most már úgy látszott, közösen nem indulnak harcba. Ekkor eszébe jutott valami. Olyan óvatosan, ahogy csak bírt, elosont a padlás legtávolabbi, legsötétebb sarkába. Ott, ahol mindig nyírkosak voltak a deszkák, ahol az ereszt csatorna is futott, ott éltek a patkányok. Még sosem látott patkányt a kisegér. A szülei óva intették tőlük, a patkányok hatalmasak, sötétek és ravaszak. Sosem lehet tudni, mire számítsunk, ha patkánnyal van dolgunk. A tető sarkában egy őr állt.
2: Mit keres itt egy gyáva semmire kellő? Kérdezte az egeret.
3: Nos, hát én... Szóval... A kisegér megijedt, már maga sem tudta, hogy juthatott eszébe oda menni.
4: Nem kell félni, nem bántalak én, hiszen rokonom vagy, mondta a patkány. Miben lehetek a segítségedre?
0: A kisegér lassan megnyugodott, és elrebegte a háborús helyzetet.
4: Mielőtt ide költöztetek a padlásra, a macska sosem járt erre, de most már folyton itt cirkál. Ezért inkább mi visszavonultunk az árnyékosabb sarkokba.
3: Nos, mi egerek tényleg hamar menekülőre fogjuk a dolgot, de talán ha ott lennétek mellettünk, megnyerhetnénk a háborút. Nektek is ez az érdeketek? Segítségünkre lesztek-e?
0: Az őr a kérdéssel elvonult, és kisvártatva egy másik patkánnyal tért vissza.
4: Rendben van, megegyeztünk. Szövetségeseitek leszünk.
0: Majd kezet ráztak a kisegérrel.
5: Közben az egerek még mindig azon vitatkoztak, ki áldozza fel az életét. Mindenki azt gondolta, a másiknak kéne, és a másik pedig azt gondolta, hogy a harmadiknak, és így tovább.
0: Amint meglátták a patkányok vezérét, az egereknek a szájuk is tátva maradt a csodálkozástól. A patkány elmondta nekik, hogy segíteni jött, hogy együtt legyőzhetik a macskát. Kiválasztották maguk közül a legvitézebbeket, akik az első sorban indulnak majd a harcba. Páncélt töltöttek, büszke szívvel indultak el, majd csatlakoztak a patkányok seregéhez.
4: A macska csak leült, és a padlás közepén várta a rohamot.
0: Amikor a legvitézebb egérke nem bírta tovább, kitört a csatarendből, és egymaga rohant a macska ellen. De a macska egyetlen csapással elkapta a kis egeret. Ettől aztán a többi úgy megijedt, hogy mind elmenekültek. Csak a patkányok maradtak ott, de ők meg nem kedvelték a háborút. Ja, ahogy a szólás járja, segíts magadon, az Isten is megsegít. Talán az egerek még sohasem hallották ezt.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunsztos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
2: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
1: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
2: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
1: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.

0: kezükben.
1: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ügyesek voltatok. Ho-ho.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A Viziló.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Három kívánság. Magyar népmese.
3: Hol volt, hol nem volt? Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgy se lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze, megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kirántsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor a kolbásszal? Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
1: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió.
4: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
5: Ez a Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csupasz kislány. Egy szép napon Kati azt mondta a mamájának. Ma nem akarok felöltözni. Ugyan, Katikám, nem lehetsz csupaszon egész nap, felelte a mamája. De! Toporzékolt Kati, és beszaladt a szobájába. Kati mamája nem szólt semmit. Kiment a konyhába ebédet főzni. Hamarosan csöngettek. Kati mamája ajtót nyitott, és Kati is kikukucskált a szobájából. A barátai álltak az ajtóban. Lemegyünk a ház elé biciklizni, Kati is jöhet? Kérdezték. Kati már szaladt is. Igen, megyek, nagyon szeretek biciklizni. De a gyerekek rászóltak. Előbb öltöz föl, mert ruha nélkül nem jöhetsz ki a ház elé. De én nem akarok ma felöltözni, visított Kati, és visszafutott a szobájába. A gyerekek pedig lementek biciklizni. Kati az ablakon keresztül hallotta, milyen vidáman nevetgélnek a ház előtt. Később megint becsöngettek. Eljöhet velünk Kati a boltba? Turururit veszünk ebéd utánra. Kati boldogan kiáltotta. Igen, szeretnék menni, a Turururi a kedvencem. De a gyerekek azt felelték. Jó, csak öltöz föl, mert csupaszon nem jöhetsz a boltba. De én nem akarok felöltözni, hiszizett Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek a boltba. Vettek Turururit, kiflit, joghurtot. Visszafelé megint becsöngettek. Ki jössz velünk homokozni, Kati? Igen, tortát fogok sütni, örvendezett Kati. De most már tényleg öltöz föl, mert nem lehet ruha nélkül homokozni. De én nem akarok felöltözni, kiabált Kati, és visszament a szobájába. A gyerekek elmentek homokozni, Kati pedig egyedül heverészett az ágyán. Várta, hát ha megint becsöngetnek a gyerekek, és hívják valahova. De a gyerekek nem jöttek többé. Kati nagyon elszomorodott, és keservesen sírni kezdett. Miért sírsz, Katikám? Nyitott be hozzá a mamája.
2: Azért, mert egyedül vagyok, és senki sem játszik velem.
1: Gyere, bújj bele a ruhádba, és kimegyünk a játszótérre. A gyerekek már nagyon várnak.
2: Jó,
1: szipogott Kati, és ügyesen bedugta a kezét a ruha ujjába. Aztán felhúzta a szandáját, és a mamájával együtt kisétált a játszótérre.
3: Hurrá, megjött Kati! Kiabáltak a gyerekek. Gyere homokozni!
1: És Kati boldogan szaladt játszani a barátaival.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zsongavilág nyugta Mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg okosabb szóra.
1: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
2: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha ifjú korában egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek, amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik, no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik. Mit jelent az első kérdés? Megmondom, bízén 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim! Amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt. Hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát, uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőltek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét. Itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.

0: A kis gömböc. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Volt egy szegény embernek egy kis malackája. Olyan kövér volt, hogy már repett ki a kövérségtől. Levágták, s feltették a füstölőre. Tavaszra minden elfogyott belőle, csak a kis gömböc maradt meg. Egyszer a házigazda elment kapálni a szőlőbe. Otthon maradt a három lánya meg a felesége, hogy vacsorát főzzenek. Azt mondja az asszony a nagyobbik lányának. Eredj, leányom, a padlásra, hozd le a kis gömböcöt, főzzük meg apádnak. Mikor a leány felment a padlásra, hozzá akart nyúlni a kis gömböchöz, hogy levegye. Nagyot kiáltott a kis gömböc. Mit akarsz te? Engem megenni? Inkább megeszlek én téged. Ham, bekapta a leányt. Az anyja nem tudta elképzelni, hogy miért nem jön le a leány a padlásról. Felküldte a középső lányt, hogy hozza le az. Az is úgy járt, azt is bekapta. Küldte a legkisebbik lányát is az anyja, hogy hozza le a kis gömböcöt, az is éppen úgy járt, mint a másik kettő. Azt is bekapta a kis gömböc. Közben az asszony mind csodálkozott, hogy hova lettek a lányok, hogy nem jön le egy sem. Felment a padlásra ő maga is. Mikor meglátta, hogy milyen nagy a kis gömböc, megörült neki. Mikor le akarta akasztani, az rá kiáltott. Mit akarsz te? Engem levinni? Inkább megeszlek. Azt is, ham, bekapta. A szegény embernek nem volt, aki vacsorát főzzön, közben hazajött a mezőről, nem volt senki sehol a házban, vacsora se volt a tűznél, még tűz sem volt. A gazda kezdett kiabálni, a szomszédba átszaladt, mindenfelé kereste a feleségét s a lányait. Gondolta, hát én bizony megéheztem, inkább vacsora után nézek. Tudta, hogy egyéb vacsora nem lesz, hát gondolta, hogy a kis gömböcöt lehozza, s megeszi. Felment a padlásra, le akarta hozni, de amint hozzányúlt, amaz rá kiáltott, mint a többiekre. Engem akarta megenni, inkább megeszlek én téged, sham! Bekapta a gazdát is. De most már olyan nagy lett, hogy nem bírta tartani a madzagja. Leszakadt, s lehengeredett, le a padlásról, le a tornácra. Dombon volt a ház, lehengeredett az utcára, s hengeredett végig az utcán. Jöttek haza este a mezőről a kapások, s a kis gömböc mind bekapta őket. A falu végén találkozott a disznócsordával, s azt is mind bekapdosta a kis gömböc. Leghátul jött a kanászgyerek. A bicska ki volt nyitva a kezében, s ette a szalonnát. A kis gömböc azt is bekapta, de hogy a bicska ki volt nyitva, a kis gömböcöt kihasította, s így szépen mind kisorakoztak belőle. Ha a kis gömböc ki nem hasadt volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: A kis gömböc című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Pacsirta meséje, és most indulhat a móka. Amikor a világ teremtése befejeződött, az öregisten szemlét tartott kicsin teremtményei fölött. Kíváncsi volt Reá, hogy hogyan sikerültek. Először ezt összeparancsolta a madarakot. Jöjjenek azok mindenfelől, kicsik s nagyok, s szeretné őket megnézni. Na jöttek es, ott sűrösödtek az ég kapuja előtt, s mikor az öregisten végignézett rajtuk, akkor látta, hogy hát ez mindegy formaszínű, egyszínű tolla van. Hát ez így nem jó, gondolta magába az öregisten. Szép színes tollruhákat kell adni nekik, s már is kezdte festegetni őket. S ott tolakodtak elől a nagyok, s az erősek, hogy minél előbb reájuk kerüljön a sor, és annál színesebbek legyenek. A kicsikék félénken összebújtak, s vártak a sorukra. Köztük volt a kis búbos pacsirtes, s amint ott várakozott, egyszer csak meglátta, hogy a szegény öregasszony megyen az úton, a hátán egy nagy zsák van. Megbotlott a kicsi öregasszony, elesett, s a zsákból szerte szétgurultak a magvak, amelyeket összegyűjtögetett. Alig tudott feltápászkodni szegényke. A kis pacsirta odareppent hezzel, majd én segítek néked, te csak ülj le, pihenj, majd én összecsipegetem az eleséget. Elkezdte csipegetni a magvakat, vissza a zsákba. Sok valós bizony öreges telet, mire elkészült mindenvel. Akkor azt mondja az öregasszonynak, gyere, édes lelkem, majd én mutatom neked az utat, hogy el ne tévedj, biztosan haza találj. S ott röpködött előtte, s kísérte egészen hazáig. Így bizony csak másnap reggel ért vissza az ég kapujához. Addigra a madarak már mind ott páváskodtak, begyeskedtek, egyik szebb volt, mint a másik. Olyan szép tollruhákat kaptak. A kicsi pacsirta szégyenkezve beállt közé, és amikor az öregisten meglátta, a tenyeribe vette, s azt mondta, kicsi pacsirtám, elkéstél, már fogyott minden égi festék, egy mágszennyi nem maradt, nem tudok neked színes tollruhát festeni. De jót tett helyébe, jót várj. Te segítettél a kicsi öregasszonynak, én meg adok neked olyan kincset, ami más madárnak nincsen. Legyen nagyon szép a hangod, sokkal szebb, mint a többié, és tudja magasba repülve szépen énekelni. Azóta a kicsi pacsirta az emberek egyik legkedvesebb madara.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Hollózsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A legfinomabb falat. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamonnát kell ennie. Megparancsolta hát, olyan ebédet tálaljanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott sült malacot, tejében főtt dióbelet. Hiába, a király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt, ezeket már mind meguntam, ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, pórul jársz. A szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte vesztét érezte, kezdte feladni. Ekkor a hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztal fűre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sohasem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király azt parancsolta. De hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alásan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelően mérgesen, így gyomorra. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek, virág és levél. Bókláztak a fák között össze-vissza. Addig keresték, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölgyfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, elbatta! A szakács meg sem moccant. Inkább fennmaradt a hóna alatt a kenyérrel. A király megparancsolta, hogy vágják ki a fát, de a szakácsnak ne essen baja. Hozzá is fogtak a katonák. De hát a favágás nem katona dolog. Meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan haragos lesz, és ha Móresre tanította, száműzi a szakácsot a palotából, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetnek túrós csuszát, libacombot, kolbászt friss kenyér mellé. Látta a király, mennyire ímmelámmal dolgoznak a katonái. Így hát ő folytatta a favágást. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt. Azt hitte, hogy dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király, hát az meg micsoda? Ez bizony csak egy kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak egy szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, na ilyen finomat nem ettem még, amióta az eszemet tudom. Soha sem mondtad te, Gézenhúz, kiáltotta fel a remegő szakácsnak, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni. Gyere le, hé! Megkegyelmezek. Megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki sem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba, lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Csak ámult-bámult az udvari cselédség. Nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt. Mivel érdemelhette ki a kegyelmét, s hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor a király azt mondta. A legszigorúbban megparancsolom, hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. A szakács teljesítette a szigorú parancsot. Minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma, fogok mesélni Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapott papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle. Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút? Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kisborjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek. Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk. Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is.
2: Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid?
1: A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kis borjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
3: Jaj, hát... mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kis borjút?
2: Ne is kérdezz, édes húgom. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
3: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
1: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
2: Jaj, hát mi lehet titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
3: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
0: Csukás Mese Rádió.
4: Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek! Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. 1-2, 1-2. Induljon hát az ebédidő. Mindkét mutató a 12-esen áll. Evés előtt mossatok kezet rendesen.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gárdonyi Géza, a mindentudó kalap. Volt nagyapónak egy sima szőrű, magas tetejű, fekete kalapja. Sokszor meséltek róla. Azt mondták, hogy aki ezt a kalapot a fejére teszi, mindent tud. Lám, nagyapó is milyen okos. Mindenhez ért,

0: olvasni az újságból, szépen szóló fűzfasípot farag, malmot csinál a papírosból, sőt azt is meg tudja mondani, hogy hányat utat az óra. És mindez a sok tudomány, tudjátok-e hol van? A nagy fekete kalapban. Sokszor szerette volna a fejére tenni Pista ezt a minden tudó kalapot, de sohasem adták oda. Azt mondták neki, hogy még nem tud eléggé vigyázni a drága kalapra, majd ha nagyobb lesz. Pista csodálkozva nézte a nagy fekete kalapot. Néha megesett, hogy a saját fejére álmodta, és ilyenkor annyi mindent tudott, hogy maga is bámult rajta. Házat, hajót épített könnyűszerrel, meg tudott számlálni egy zsákdiót, sőt egyszer repülni is tudott a kalappal, mint a madarak. Egy délután a díványon aludt a nagyapó. Olyan mélyen aludt, hogy arra sem ébredt föl, hogy Pista kinyitotta az ajtót. A mindentudó kalap a kis asztalon feketén lett, s egy széken ott voltak nagyapó felső ruhái is. Pistának szikrázott a szeme örömében. Lábújhegyen osont a kis asztalhoz, és fejébe nyomta a mindentudó kalapot. A kalap nagy volt. Az egész feje beleszaladt. Legtöbbször is azt tapasztalta, hogy sötétség van a kalapban, s hogyha a kalap mindent is tud, azt az egyet nem tudja, hogyan kell a Pista fülén megállni. Végre a tarkójára támasztotta a kalapot, s így az arca is szabad lett. Na lássuk hát, mit tudok? Kérdezte Pista. Fölvette egy újságot, és olvasni próbált, de nem tudott arról egyebet olvasni, mint amit maga kigondolt. Bizonyosan rossz az újság, szólt a gyerek. Nem jól van szerkesztve, megpróbálta a kártyákat, tud-e belőlük magas tornyot építeni? Az se sikerült. Rossz kártyák, szólt bosszankodva. Nagyapó sokszor mondta így, kártyázás után, hogy rossz kártyák is vannak a világon. Próbáljunk hát repülni. Megfogta kezével a karapszélét, s a két lábát emelgette. Persze nem tudott repülni, egy arasznyi sem. Pista akkor gondolkodóba esett, hol lehet a hiba? Most már látom, úgy mond, hogy a kalap egymagában nem elég, bizonyosan a többi ruha is kell, hogy minden tudjon az ember. Lassan, óvatosan magára vette a nagyapó kabátját, azután felhúzta a cipőjét, és hogy a siker teljes legyen, a görbe végű botot is kezébe vette. No hát most legelőször is repülök, mint a ludak. Hogy bámul majd nagyapó, ha fölötte fogok repülni? Nekiszaladt a repülésnek, mint a ludak szoktak, de ekkor jött csak a váratlan helyzet. Ahogy felrepülhetett volna, megbotlott a nagy cipőkben, és úgy elvágódott, hogy még a tenyerét is odacsapta a padlóhoz. A kalap ropogva gurult el a szobába. A bot nagyot csattant a padlón, és a cipők leestek a lábáról. Nagyapó fölébredt. Mit csinálsz, Pistike? Kérdezte a hason fekvő kis polgártól. Mindent akarok tudni, felelte síró hangon. Hogyan akarsz te mindent tudni? Hát, a mindentudó kalappal. Jó kis barátom, szólt nevetve a nagyapó. A kalap csak akkor mindentudó, amikor az én fejemen van.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Figyelj, hát te honnan jöttél? Mert én délről.
1: Úgy hívják, hogy madár látta, én meg csak egy kis kutya vagyok. Egy olyan vidám spániel, aki ha költőnek született volna, úgy hívnák nevető rád.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A póka, dinnye meg a szél. Történt egyszer, hogy az ember talált egy magot a földön. Felvette, nézegette, de nem tudott rájönni, hogy milyen növényhez tartozik. Végül arra gondolt, hogy hazaviszi, próbát tesz vele és elülteti. Másnap aztán az udvarban elültette a magot és gondosan nevelgette. Minden nap meglocsolta, és egyre izgatottabban várta, mikor bújik végre elő a titokzatos növény. Aztán egy nap kicsirázott, idővel pedig jókora kerek termés is megjelent rajta. Először a pók vette észre a dinnyét, közelebb ment, megkopogtatta, ahogy szokás, majd a dinnye falához nyomta a fejét és fülelt.
1: Ez bizony még éretlen,
0: állapította meg a pók, majd elfutott. Nem sokára megérkezett az ember, és szemügyre vette a dinnyét. Ő is megkocogtatta ujjával a kérgét, megérette már, ám az épp hogy csak megszólalt.
1: Ez a dinnye még éretlen, talán majd legközelebb, mondta a gazda, majd sarkon fordult.
0: A pók és az ember minden nap kimentek a szántóföldre, és felváltva lesték és kopogtatták a dinnyét. De annak még idő kellett, hogy beérjen. Majd az egyik nap, mikor a pók megkopogtatta a dinnyét, ismét csak hallgatott. Már éppen fordult volna vissza, mikor a dinnye egyszer csak elrugaszkodott a földtől, és minden erejét összeszedve rázuhant a pókra. Szerencsére az aprócska állatnak sikerült az utolsó pillanatban elmenekülnie, és bebújt az egyik közeli bokor alá. A nagy igyekezetben észre sem vette, hogy egy zebra éppen a bokor leveleiből lakmározik.
1: Neked meg mi olyan sietős? Szólította meg a zebra.
2: A dinnye elől menekülök,
0: felelt a pók, a levegőt kapkodva.
1: Még hogy a dinnye elől? Na ne nevettes!
2: De hisz igazat mondok,
0: bizonygatta a pók.
1: Rendben, maradj csak itt, én majd megvédelek.
0: A pók megköszönte a zebra kedvességét, és lekuporodott mellé a bokorba.
1: Ám nem sokára hatalmas szél támadt.
0: Ez meg honnan jöhet? Tette fel a kérdést a zebra.
2: Ez csak a dinnye szele lehet,
0: válaszolta a pók teljes magabiztossággal.
1: Olyan erősen fúj, hogy én nem tudom útját állni. Menj, keres mást, aki megvédhet.
0: A pók hamar összeszedte minden bátorságát, és futni kezdett, hogy új menedéket találjon. Nem messze a bokortól, egy bivaj dagonyázott a sárban.
1: Mikor meglátta a pókot lábaival a nyakában, oda kiáltott neki. Hova ez a nagy sietség, barátom?
2: A dinnye elől menekülök.
1: A dinnye elől? Ilyet se hallok minden nap, csodálkozott a bivaj.
2: De bizony úgy van, ahogy mondom. A dinnye utána merett, én meg futok előle.
1: Na jól van, bújj el a bundámban, ott majd biztonságban leszel.
0: A pók pedig felmászott a bivaj lábán, majd elsétált egészen a hasáig, és ott befészkelte magát a bundájába.
1: Ám sokáig itt sem pihenhetett, mert a szél utolérte őket, olyan erősen fújt, hogy a póknak minden erejét össze kellett szednie, hogy le ne essen a földre.
3: Hát ez meg micsoda?
0: Kérdezte meglepetten a bivaj.
2: Ez a dinnye süvítő szele!
0: Kiáltotta a pók.
1: A dinnyé vagy nem, én nem bírok vele. Jobban jársz, ha másik helyet keresel, mert én nem tudlak megvédeni tőle.
0: A pók pedig gyorsan megköszönte a vendéglátást, hamar leugrott a bivajról, és futott tovább a szavannán. Miközben menekült, egy elefántba botlott az egyik fánál.
1: Hát te meg miért szeded ilyen fürgén a lábaidat? Szólt az elefánt.
2: Futok, hogy a dinnye el ne kapjon.
1: A dinnye? Nevetett fel az elefánt. Talán csak nem lóvá akarsz tenni.
2: Igazad beszélek. A dinnye el akart taposni, és most kerget.
1: No, nem bánom. Búj ide a patám közé, ott majd nem talál meg.
0: Felelte nyájasan az elefánt. A pók épp csak kényelmesen elhelyezkedett, mikor megérkezett a szél.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Kérdezte az elefánt vacogó fogakkal.
2: ez nem más, mint a dinnyeszele.
3: Egy kis szél rajtam nem fog ki,
0: válaszolt maga biztosan az elefánt.
1: Ám ahogy telt az idő, a szél egyre erősebb lett, és már majdhogy nem ledöntötte a hatalmas állatot a lábáról.
3: Szaladj, kicsi pókbarátom, keres valami jó rejtek helyet, mert ez a szél olyan erős, hogy menten leteper.
1: Így a póknak nem volt más választása, újra nekiindult a pusztaságnak. Miközben a fűszálak között utat tört magának, valaki megszólította. Hova futsz, kicsi pókinca? Csivitelte az Ullabella madár.
2: Mit érdekel az téged?
0: Vetette oda morcosan a pók.
1: Igazán nem érdemlem meg, hogy ilyen gorombán bánj velem. Tudd meg, jó barátságban vagyok a nagy vadakkal, és engem mindenki tisztel,
0: mondta kissé mérgesen a madár.
3: Nekem ugyan mindegy. Kár, hogy még a te hatalmas barátaid sem tudnak segíteni rajtam.
0: Legyintett a pók, és folytatta útját.
1: Mi történt?
0: Kérdezgette tovább a madár, miközben a pók felett repkedett.
3: Ha tudni akarod, a dinnyevet üldözőbe, a süvöltő szelétől pedig még az elefánt sem tudott megvédeni.
1: Akkor tegyünk egy próbát. Bújj be a szárnyam alá.
0: Majd az Ullabella leszállt a fűbe.
1: A pók gyorsan bebújt a szárny alá, majd együtt felreppentek a levegőbe. Nem sokára meg is érkezett a szél, ami még erősebben fújt, mint eddig.
2: Kapaszkodj erősen, le ne es, mondta a madár.
1: Aztán hirtelen megjelent a dinnye a levegőben, és mikor észrevette az Ullabellát, teljes erőből rárontott. Hanem a madár okosabb volt nála, és éppen mikor a dinnye elérte volna, az utolsó pillanatban kitért a támadás elől. A dinnye pedig későn vette észre, hogy éppen egy óriási éles szikla felé tart. Neki ütközött, és egy pillanat alatt szétlocsant a kerek gyümölcs, magjai pedig szanaszét szóródtak. Így került az emberekhez a dinnye, és a szél, ami előtte benne lakozott.

Csukásmese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. Bármerre jár, völgyön, hegyen, házikója vele megyen. Hűha, ez nem egyszerű, még nincs ötletem. Gondolkodjunk, gondolkodjunk. Lehetne mondjuk lakóautó? Á nem, a lakóautó maga a ház, nem valakihez tartozik. Valaki, aki mindig magával viszi a házát. Már megint ti voltatok a gyorsabbak. Igazatok van, ez a csiga. Nagyon okosak vagytok. Én úgy szeretek veletek találgatni. Remek csapat vagyunk.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Élt egyszer egy öreg király, kinek bölcsességére rácsodálkozott az egész világ. Fura szokásai voltak az öregnek. Ebéd után mindig kedvenc szolgáját kérette. Ő pedig egy letakart tálat tett a király elé, majd magára hagyta, s visszaindult a konyha felé. De bizony furdalta a kíváncsiság a szolgát. Felkapta a fedőt a tálról, és már is előtte termett egy fehér kígyó. Nem bírta megállni a szolga, hát leszelt belőle egy darabot, s bekapta. Egyszer csak hallja, valaki csacsog az ablaka alatt. Verebek voltak azok, éppen pletykáltak a napon. Megértette most a szolga a király bölcsességének eredetét. Hála a fehér kígyónak, értette az állatok nyelvét. Ám egy nap eltűnt a királynő kedvenc gyűrűje, és a hűszolgát gyanúsították meg. Bizonygatta a fiú, hogy ő nem tud semmit, ártatlan. A királyt és feleségét nem érdekelte a szava. Bánatában a szolga lement a folyópartra, s búsan üldögélt egy fa alatt. Törte a fejét, mit évő legyen, mikor egy kacsa szólalt meg. Háp, háp, egy gyűrű a torkomon akadt, nem bírom legyelni, túl nagy falat. Felugrott a szolga, felkapta a kacsát, s már futott is vele a kerten, majd a palotán át. A konyhában a szakácsnő felvágta a madár hasát, és benne volt az aranyból készült tárgy. Ment is rögtön a királyhoz, hogy bizonyítsa igazát, de úgy érezte, nincs már ott maradása tovább. Kérte hát a királyt az ékszerért cserébe, csak egy lóval s némi pénzzel lássa el. Így indult útnak a szolga, hagyta, hadd vigye a sorsa. Egy nap, mikor egy tópartján mendegélt, a nádasban három hal keltette fel a figyelmét. Meghallotta szavukat, szebb halálért imádkoztak. Jó lelkű volt a szolga, hát odament, s a vízbe őket visszadobta. Köszönjük neked, te derék legény! Csak jót várj, jó tettedért! Tátogták a halak, majd eltűntek a víz alatt. A szolga pedig folytatta útját, de aztán keserves sírdogálást hallott a föld felől. A hangya király volt az, majdnem eltaposták. A szolga, mikor meghallotta, megrántotta a gyeplőt, s útját megfordította. Hálás volt a hangya, s utána kiáltott. Segítségedért csak jót vágy, te legény! Tovább bandukolt a legény az erdőn át, mikor meghallotta a jaj veszékelő holló fiókák hangját. Szüleik kilökték őket a fészekből. Tanuljatok meg repülni, hiszen már mindegyik őtök felnőtt. Nem tudunk magunkról gondoskodni, éhen fogunk halni, síránkoztak a kismadarak. A fiú pedig, mikor ezt meghallotta, leszúrta a lovat, s otthagyta a fiókáknak eledelül. Ő pedig folytatta útját egyedül. Jót tett helyébe, jót várj! Kiáltották utána a madárkák. Miközben mendegélt, egy városhoz érkezett, ahol a nép a főtéren tülekedett. Hirtelen csend lett, mikor egy lovas jelent meg. Közhírré tétetik, hogy a királylány férjet kerestetik, de ahhoz, hogy elnyerjék a kezét, próbát kell, hogy kiálljon a vitéz. Mivel a szolgában volt elég kurázsi, jelentkezett a próbát kiállni. Oda vezették a trónterembe, és elvakította a királylány szépsége. Az pedig fogta a gyűrűjét, s egy aranytálcára tette. Hozd fel a tenger mélyéről, s feleségül vehetsz. A király katonái pedig másnap kieveztek, s beledobták a gyűrűt a tengerbe. A szolga pedig ott állt a parton, s azon tanakodott, hogyan hozza fel a gyűrűt a tengernyi víz alól. Már éppen elvesztette volna a hitét, mikor megjelent három hal a víz felszínén. Egyikük szájában ott volt az ékszer. Megmentettél minket? Ezt kapott hát érte. De nem sokáig örülhetett a legény, mivel a királylány hiúsága újabb próbát kért. Szétszórunk 10 zsák kölest a gyepen. Reggelig egyenként kell felszedned, hogy engem megszerezhess. Búslakodott a szolga, hisz ezt lehetetlen teljesíteni. Ám akkor jött a hangya király és serege, és felszedegették egy-kettőre a szemeket. De a királylánynak ez sem volt elég. Hozzál nekem egy almát az élet fájáról, és akkor megkapod a kezem s a fele királyságot. Elindult hát a fiú, ment, mendegélt, de nem talált egyebet, csak a fa hűlt helyét. Elfáradt, s megpihent egy fa alatt, mikor hirtelen a fejére esett egy aranyalma. Az volt az, mit keresett. A megmentett hollók pottyantották az ölébe. Átrepültünk 7 országon, s tengeren, hogy segíthessünk neked, felelték a hollók egyszerre. Teljesítettem mindent, mit kértél, most már végre te légy az enyém, mondta a szolga, s az almát a lánynak átnyújtotta. Eltűnt a lányból most már minden gőg és hiúság, és örömmel fogadta el az aranyalmát. Beleharaptak mind a ketten, és szívük egyszerre megtelt szerelemmel. Nyomban lakodalmat csaptak, s boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús! Már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süpedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmat kata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, és mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok, rikkantott a kisvakarcs. Mert mi tagadás, Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga, nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltöm be befalom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel? Kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughas, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Halló, zsiga, kárált a varjú kárörvendően, nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, majd szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyat adóan fölé borultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Katona Kinga vagyok, és a következő mesét én olvasom nektek. Csukás István. Mir Mur kalandjai. Egy kis csacsi története. Kaland a konyhában, mely utazással végződik. Mir Mur a kandúr sompolygott be a szobába. Felébresztette a kis csacsit a virágtartón, és jó reggelt köszönt neki. Gyere gyorsan! Most nincs itthon senki! Mutatok valamit! Sürgette. Hová? Kérdezte a kis csacsi. A konyhába! Válaszolta Mir Mur. Útnak indultak. A kis csacsi észrevette, hogy a légy is kidugta a fejét a szekrény tetején, és utánuk jött. Ment a kis csapat. Elől Mir Mur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
2: A legyet nem hívtam!
1: Morgott Mir Mur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mir Mur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró.
2: Névnapomra kaptam,
1: mondta Mir Mur.
2: A tisztelőimtől.
1: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban

0: kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki. Na hát ez a légy, mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől. Gyere gyorsan! Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kucorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
1: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijedten a kis csacsi. Utazunk, felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ilyetnek. Sőt, egyre vidámabb lett. Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog. A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
2: Csukás Mese Rádió. Mit vegyünk fel tavasszal? Sziasztok! Hogy vagytok? Hát én sajnos kissé megfáztam, mert nem hallgattam az anyukámra. Jaj, jobban fel kellett volna öltöznöm, hiszen tavasszal még csalóka az idő. Anyukám mondta, figyelmeztetett, hogy öltözzek rétegesen, s ha melegem van, fokozatosan vegyem le magamról a vastagabb ruhákat. A nagy futkározás közepette persze jól kimelegedtem, így aztán ledobálva magamról a kabátot, pulcsit, pólóra vetköztem. Most már tudom, hogy nem kellett volna. És persze nem kellett volna levennem a sapkámat sem, de hát olyan szépen sütött a napocska. A szomszéd kislányom még sál is volt, és egy vastagabb cipőt húzott fel. Ő nem lett beteg, csak én. Anyukám azt is mondta, hogy tavasszal a napsütés erős lehet, ami miatt sokan naptejjel is bekenik magukat, mint nyáron, nehogy leégjen a bőrük. Megtanultam a leckét, az öltözködésre nagyon oda kell figyelni. Különben pórul járhatunk. Figyeljetek oda ti is, és hallgassatok a szüleitekre.
3: Csukás Mese Rádió.

0: A négy vándor. Zelk Zoltán meséjét Domján Edit mondja el.
1: A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, s olyan kicsi békák ugráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics. De igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy s a patak. Akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt, meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavics nagyságú hegyen is az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ért. Beletellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb, te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s álló nap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Álló napig ezt mesélte, de már csak 2 hallgatták, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Elmondom, mi szívemet nyomja, pedig oly nagy titok. Gyerekek, a helyzet az, hogy szerelmes vagyok!

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Egyszer volt, hol nem volt, réges-régen és messze-messze. Volt egyszer egy ország. Ebben az országban volt egy hatalmas, magas hegy, és a hegy lábánál egy icinke-picinke kis falu. Hát ebben az icinke-picinke kis faluban élt egy legény, egy kis ujjamnyi legény, akit úgy hívtak, Jancsi. Na de akármilyen picike is volt ez a legény, hatalmasak voltak az álmai. Fejébe vette, hogy ő bizony körbe kerüli széles kereke világot, és megkeresi magának a legszebb leányt, és feleségül veszi. Édesanyja csomagolt neki hamuba sült pogácsát, a csutorájába borocskát töltött, Jancsi a vállára vette a batyuját, és útnak indult. Hegyeken, völgyeken, erdőkön, mezőkön keresztül vitt az útja, és Jancsi néha-néha

Jancsi el is érkezett egy faluhoz. Méresgette jobbról is, méresgette balról is, s valami igencsak furcsát vett észre. Hát ebben a faluban, képzeljétek, csak leányok voltak, de nem is akármilyenek, igazi bolondos leányok.

0: És akkor a bolondos leányok abba hagyták a táncolást, észrevették Jancsit, és most ők kezdték el méresgetni jobbról is, meg balról is. Nézegették, csodálgatták, és bizony, körbe is táncolták.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, én Kovácsovics Zsuzsi vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Szepes Mária, Pöttyös Panni az iskolában. Panni és Tamara szövetsége. Amikor a két kislány először találkozott nyaralás után, Tamara átölelte Pannit, és azt mondta: hazautazunk, otthon fogok iskolába járni. Panni némán rábámult. Nem értette, miről beszél a barátnője. És mikor jössz vissza? Kérdezte, mert azt gondolta, Tamara is csak olyan rövid időre utazik el, mint ő a balatoni nyaralásra. Nem jövök vissza, rázta meg a fejét Tamara. De hát hova utazol? Firtatta Panni türelmetlenül, mert még mindig nem ment a fejébe, hogy kis barátnője egyszer csak eltűnik, és nem látja többé. Haza, Moszkvába. Mi ott lakunk, és én ott járok majd iskolába. Messze van az a Moszkva? Kérdezte Panni, és érezte, hogy könnyek futják el a szemét. Nagyon messze. Tamara hangja igen halk volt. Először Panni kezdett el pityeregni legörpülő szájjal, de a hangos sírás már egyszerre tört fel a két kislányból. Szomorúan nézték egymást, és bömböltek, mintha valami két szólamú dalt adtak volna elő. Így találta őket a nagymama az előszobában. Lehajolt hozzájuk, és magához ölelte mind a két kislányt. Már ő is tudott Tamara elutazásáról. Ó, ne sírjatok! Vigasztalta őket. Nem váltok el egészen. Elmesélem nektek, mit kell tennetek, és ha rám hallgattok, biztos nem szakadtok el egymástól.
3: Mit?
2: Hüppögte Panni bizalmatlanul. Hát, naplót írtok mind a ketten, és az év végén elkülditek egymásnak. Abból majd értesültök mindarról, ami a másikkal történik. Neked már vettem egy szép naplót, Panni. Tamarát pedig megajándékozzuk a párjával, mondta mosolyogva a nagymama.
4: Jó!
2: Ragyogott fel Panni arca, de rögtön újra elborult.
4: Az mégsem ugyanaz. Nem utazhatnék el látogatóba Tamarához?
2: Kérdezte félénken és reménykedve.
4: Talán igen,
2: nevetett bíztatóan nagymama. Ha jól tanulsz az iskolában, elmehetsz Tamaráékhoz látogatóba. Így búcsúzóul megvették Tamarának Pöttyös Panni naplójának testvérét. Panni mindkét napló első oldalára rárajzolta Tamarát és önmagát, mellé festette a piros szívet, amellyel szeretetüket fejezték ki. Megfogadták, hogy nem felejtik el egymást. Panni és nagymama kikísérte Tamarát az állomásra. Hiába fogadkozott előre a két kislány, hogy nem fog sírni, amikor a vonat lassan kigördült a pályaudvarról, csak elfutották szemüket azok az erőszakos könnyek. Panni, amint hazaérkezett, tüstént belekezdett a naplóírásba, hogy Tamarát mindenről tájékoztassa. Először is Boros Jutkát mutatta be barátnőjének, akivel együtt járt az óvodába is, és most ugyanabba az osztályba íratták be őket. Jutkáék egyébként éppen a szomszédházba költöztek a nyáron, így minden szabad idejüket együtt tölthetik majd. De Panninak azért egész életében Tamara marad a legjobb barátnője. Dátumot nem írsz a lap elejére? Kérdezte tőle nagymama, aki a válla mögül segített a rajzolásban.
4: Mi az a dátum?
2: Nézett fel rá Panni. Annak a hónapnak és napnak az elnevezése, meg száma, amikor a naplóba írsz. A nagylányok így szokták jelezni, hogy mikor írnak be valami fontos eseményt a naplójukba.
4: Azt én nem tudom leírni,
2: szontyolodott el Panni. Nem sokára tudni fogod. Addig pedig azt is lerajzolhatod, mondta nagymama. Most augusztus 31-e, péntek van, holnap megy először iskolába. Nagymama az első oldal tetejére egy ágyat rajzolt, amelyben Panni aludt. Mellé rajzolta az új iskolatáskát, aztán az alvó Panni fölé oda kanyarította álomfelhők közé a nyitott iskolakaput. Még valamit oda akart rajzolni, és a vonalak éppen kezdtek kialakulni, amikor Panni rátette a kezét nagymama ceruzájára.
4: Péterkét ne tessék oda rajzolni, mondta gyorsan.
5: Miért?
2: Kérdezte a nagymama megütődve. Ő is egy osztályba jár majd veletek.
4: Tudom,
2: sóhajtotta Panni szomorúan. De nem akarom, hogy rögtön a naplóm elején rosszalkodni kezdjen.
1: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni. Hogy a sültök? Ennyis ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel, étlen maradt szegény Péter.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A fazékfedő. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király, akinek három fia is volt, de trónra egyik sem ülhetett, mivel még nem találtak feleséget. S bizony a királyfik úgy gondolták, hogy nem is akad számukra megfelelő feleség a birodalomban. Elküldte hát őket a király, ha itt nem találtok senkit, akkor menjetek világgá. A három fiú pedig ment, mendegélt, erdőn, mezőn át, hogy meglejjék szívük választottját. Mikor éppen egy sűrű erdőn vágtak keresztül, megpillantottak egy rozoga kunyhót. Bekopogtak, és egy pöttöm nénike nyitott ajtót.
2: Kedveseim, hát ti meg mit kerestek erre, hol a madár se jár?
1: Kérdezte reket hangon. A királyfik pedig elmesélték, mi áradban vannak, s hogy kimerültek, mivel már hetek óta úton vannak. A jószívű öregasszony megszente a fáradt vándorokat, és elszállásolta a királyfikat éjszakára. Aztán reggel az öregasszony így szólt.
2: Vegyétek ezt a három piros almát! Csak akkor vágjátok fel őket, ha van víz a közeletekben.
1: Majd elbúcsúztak, és a három királyfia nyakába vette a világot. Már vagy három napja mendegélhettek, mikor végre megpihentek egy öreg fa árnyékában. A legidősebbik testvér elővette az almáját, addig-addig nézegette, míg nem bírta mohóságával, és felvágta. S lássatok csodát, egy gyönyörű leány pattant ki belőle.
2: Vizet, vagy szomjan halok,
1: mondta elhaló hangon, de akkor már késő volt. A közelben nem volt forrás, és olyan mély álomba zuhant, hogy nem tudták felébreszteni. Búsult a királyfi, de már nem volt mit tenni, hát tovább mentek. Nem sokára azonban újra megpihentek egy fa alatt. S most a középső királyfit igézte meg a piros alma. Ám a legény óvatosabb volt, mint a bátyja, s előbb alaposan körbe tekintett. Úgy látta, hogy egy tó van a közelükben, ezért hát bátran vágta fel az almáját, s bizony ebből is egy csodaszép lány ugrott elő. Vizet, vizet! Kiáltotta már ő is, s a fiú már szaladt is a közeli tóhoz. De hiába, nem tó volt az, csak déli báb. És a lány épp úgy, mint a testvére, összeesett, és akárhogy keltegették, nem ébredt fel. Így szóltak aztán a bátyai legkisebbhez. De csak menj tovább, találj magadnak feleséget, mi visszatérünk apánk birodalmába. Elbúcsúztak hát a királyfik, és a legkisebbik, miközben baktatott, észrevett egy óriási tölgyfát, a tövében egy kúttal. Na, itt már felvághatom az almám, gondolta. Ám mielőtt megtette volna, merített a sisakjába egy kis vizet. Mikor szétnyílt az alma, csak úgy kápráztak a királyfi szemei. A lány, ha lehet, még szebb volt, mint a nővérei. A királyfi menten beleszeretett. Gyorsan megitatta, s az még gyönyörűbb lett, mint valaha. Igazán nem járja, hogy egy ilyen csodaszép teremtés rongyos ruhákba járjon. Várj meg itt! Hozok a városból királyi öltözéket. Úgy viszlek haza apám palotájába, mondta a fiú. Majd gyengéden feltette a fa egyik ágára a szépséges leány, és a lelkére kötötte, hogy ott várja meg, míg visszatér. Ám amíg a királyfi a városban volt, egy gonosz boszorka tévejedett a kút közelébe. És mikor a víz fölé hajolt, hogy merítsen belőle, hirtelen visszahőkölt.
2: Na hát, így megszépültem volna!
1: Aztán felnézett, és megpillantotta a gyönyörű lányt a fán kuporogni.
2: Hát te mit csinálsz ott fenn?
1: Kérdezte tőle, és a lány gyanútlanul elmesélt neki mindent, hogyan pattant ki az almából, és hogyan mentette meg a királyfi. Felcsillant erre a gonosz boszorka szeme.
2: Talán most végre királynő lehetek!
1: Először megpróbálta kedves szavakkal leédesgetni a lányt a fáról, ám az nem tágított. Mikor megelégelte a várakozást, felmászott a boszorkány a fára, elkapta a leányt, és belökte a kútba. Az meg kiabálhatott, nem hallotta senki. Nem sokára visszatért a királyfi, és nem értette, hova tűnhetett a szépséges lány, hisz csak egy csúfságot talált helyette.
2: Én vagyok az, kedves királyfi. Vigyél magaddal, és ígérem, újra megszépülök,
1: mondta mézes mázasan a banya. Mivel a banyán kívül nem volt ott senki, a királyfi hitt neki, és felöltöztette drága ruhákba. Közben a boszorka megpillantott egy aranyhalat a kútban. Sejtette, hogy az csak a lány lehet, de megfogni nem sikerült neki. Elindult végül a banya és a királyfi, és amint megérkeztek a palotába, meg is esküdtek. A csúfság bizony ettől sem lett szebb, de a királyfi még reménykedett, hát ha majd idővel. Ahogy teltek a hónapok, a boszorkát nem hagyta nyugodni a dolog, hogy az aranyhal visszaváltozik és mindent kikotyog. Ezért gonosz tervet veszelt ki. Kifogadta az aranyhalat a kútból, s utasította a szolgákat, hogy főzzenek belőle ebédet. A boszorka megette a halat, ám azt nem tudta, hogy mikor pucolták, egy pikkely földre esett, s abból másnapra egy csodaszép nyírfa lett. Furcsálta a dolgot a szipirtyó, ezért hivatta a szolgákat, s még aznap kivágatta. Megparancsolta, hogy az ágakat mind égessék el. Ám az egyik favágó hazavitt egy darabot. Gondolta, még jó lesz valamire. És a felesége bizony talált is neki helyet, fazékfedő lett belőle. Nagyot nézett aztán másnap a favágó meg a felesége. Mire hazaértek, kész volt a vacsora, tiszta volt a ház. Nem értették ugyan, ki lehet az, és elhatározták, hogy meglesik, ki lehet a jótevőjük. De arra ők sem gondoltak, hogy mikor a kulcsukon bekukucskálnak, meglátják a fazékfedőt, ami csodaszép leányjá változik, és elkezd söprögetni. Erre aztán bement az asszonyság, és megkérdezte mégis, kiféle, miféle, honnan jött. A lány pedig elmesélte nekik, hogyan szabadította ki az almából a királyfi, mit tett vele a boszorka, és hogy lett belőle végül fazékfedő. Mikor befejezte a történetét, az asszony menten elküldte a favágót a palotába. A királyfi pedig, mikor meghallotta a favágó beszédét, csapott papot otthagyott, s rohant a szép leányhoz. Hogy örültek a viszontlátásnak, örömükben még aznap meg is tartották a lakodalmat. A gonosz boszorkát pedig úgy elkergették, hogy azóta se látta senki.
0: Csukás Mese Rádió. Ébredés. Ha nagyon figyeltek, akkor a tavasz első heteiben észrevehettek valamit. Tudjátok mit? Azt, hogy sokan ásítoznak. Ilyenkor ugyanis felébred a föld a téli álmából, s vele együtt ébredeznek az alvó virágok, fák, rovarok, és minden olyan erdei és mezei állat, amelyik téli álmot alszik. Igen, a telet sokan átalusszák. A katicák, a bodobácsok, a sünök és a csigák például a lehullott falevelek alá bújnak, mert ott jó meleg van. Pláne, ha a hó is ráesik, hiszen nekik az egy olyan takaró, ami megvédi őket. Az alatt aztán békésen szúnyókálhatnak, nem kell attól félniük, hogy megfagynak. Ilyenkor pedig, amikor beköszönt a tavasz, a réteken döngicsélés és zümmögés zajára figyelhettek fel, az apró élőlények ugyanis megkezdik a munkát. Mindenki élelem után kutat, hiszen éhesen kelnek fel. És persze örülnek az erősödő napfénynek és a nyíló virágok illatának. Milyen csodálatos is a tavasz! Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle. Versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Hoho, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, Hét! Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú-hú, hú-hú, huhogtak. Kár, kár, kár! Károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
0: Ennyi kaland egy napra!
2: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
3: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például... Jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy egy fecske nem csinál nyarat. Madar a tolláról... Jaj, nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A holdvadászok. Izlandi népmese. Felolvassa Hűvösvölgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban felértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni. Mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék. Mert bizony nem szerettek volna szégyen szemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leírtek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Neki iramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
2: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
1: A hold azonban nem nagyon akarta a legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyére sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holdfáradtan mentek haza. Szégyen szemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. És talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Gévai Csilla, Holdfényszüret. Előadja Szabó P. Szilveszter. Holdfényszüret, tavaszi mese. Ismered azt az érzést, mikor a szobában már minden alszik, csak te nem? Ott fekszel az ágyadban, kényelmesen elhelyezkedtek a takaró alatt a kezecskéid és a lábacskáid, minden jázmin illatot áraszt, a takaród melegen ölel át, és a falak visszhangozzák édesanyád utolsó mondatát: jó ét, kedvesem, szép álmokat. És ekkor meghallod, ahogy a szemhéjaid azt mondják pitt-patt, és nem jön álom a szemedre. Gondolkodjunk csak, kezdte Flóra ekkor éjszakai tűnődését. A tapétán összesen 42 vitorlást számoltam össze, kikötöttek nálam, és most ők is alszanak. És ez a kis hangya hova igyekszik a falamon? Vitorlázott egész nap, és most bizonyára hazasiet a családjához, hogy apró függőágyában végre álomra hajthassa a hangya fejét. Flórának ekkor eszébe jutott, hogy ő jó kislány, és megígérte anyának, hogy alszik. Minden erejét összeszedve szorította össze szemhéját, és neki kezdett mondókájának: alszom, alszom, álmodom, álmodom, mert jó nagyon. Annyira büszke volt a versére, hogy izgatottságában teljesen kiment az álom a szeméből, meg aztán annyi mindenről kellett még gondolkodnia. Hogy is aludhatnék el, míg meg nem fejtettem, miért nem vastagabb a szivárvány, hiszen annyi szín van benne. A 600 éves teknős emlékszik-e a gyermekkorára? Ha van kutyaiskola, akkor ott kutya-e a tanár? Ha egy nap ilyen hosszú lehet, akkor én sosem fogok felnőni. Flóra ekkor merész elhatározása jutott. Kicsit körülnéz a kertben, úgyis mindenki alszik. Csak hát nagyon félt, mert maga a sötétség vette körül, így elmondott magának egy rövid, önvigyázó verset. Hálóinkben a sötétben lépkedek, csúszik rólam feketeség, lepereg. Fényes testem, sötétségtől védj meg engem. És már kint is volt a kertben. Leült a ház lépcsőjére és szétnézett.

0: kert, a kutya, a fű, a virágok, a kavicsok és a szél is. Flóra beleszippantott a levegőbe és felkiáltott. Éjszakai illat, és csak én vagyok éber az egész világon.
1: És én?
0: Mondta szerényen egy hang. A hang fénylő gazdája ott ücsörgött már egy ideje Flóra mellett a lépcsőn. Hat lábacskáját három keresztbe fonta maga előtt, és egyenesen Flóra szemébe nézett. Flóra alig hitte el, amit látott. A zöldes ragyogásban ücsörgő lény egy bogár volt. Hát te ki vagy? És miért nem alszol? Kérdezte Flóra meglepetten. Te miért nem alszol? Én egy egyszerű éjszakai bogár vagyok, egy olyan éjjeli bagoly típus. És elmosolyodott.
1: Bagoly? Most már semmit sem értek. Nem, én nem vagyok bagoly, ez csak egy hasonlat.
0: Olyan vagyok, mint egy éjjeli bagoly, mert éjjel én sem alszom, meg a bagoly sem.
1: Most már én is olyan vagyok, mint egy éjjeli bagoly.
0: Igen, meg mint egy Szent János bogár. Alig jöttem ki a kertbe, és már mennyi mindenkire hasonlítok, ez tetszett Flórának. Ő, mint bagoly és Szent János bogár. Aztán elgondolkodott. Kérdezhetek valamit?
1: Akármit.
0: Akkor nem mi vagyunk az egyetlenek, akik ma éjjel ébren vannak? A Szent János bogár nevetni kezdett. Talán még csuklott is, annyira belefeledkezett a viháncolásba.
1: Nem, dehogy.
0: Csak az éjjeli csöndben közelebb kerülsz önmagadhoz, és emiatt gondolhattad azt, hogy csak neked adatik meg az ébrenlét. Nézd csak rám. Én most a legpompásabb munkaruhámban vagyok. Nemrég ment le a nap, nekem már dolgoznom kéne. Csak megleptél, ahogy itt ültél egyedül a lépcsőn, így aztán ide jöttem ismerkedni. Bátor kislány vagy, ha csak úgy kimerészkedsz egyedül a sötétben. Van egy ötletem. Mutatkozzunk be egymásnak.
1: Jó, én Flóra vagyok. Én Szent János bogár vagyok, de neked csak Szentecske Jancsi.
0: Flóra és Jancsi, ez tetszik. Hát örülök, hogy megismertelek. Mennem kell, vár a munka.
1: Ne, ne menj el.
0: Én erről az egész éjjeli létről nem tudok semmit, kiáltotta Flóra, és kitárta karjait az éjszakába, majd hirtelen felkapta a Szent János bogarat, és a tenyerébe rejtette. A bogár nem jött zavarba, megvárta, míg Flóra megnyugszik, majd mind a hat lábával türelmesen kopogtatni kezdett Flóra ujjainak falán.
1: Barátom, én nem vagyok játék, mondta halkan.
0: Most kieresztesz, én a válladra szállok, elindulunk, és mutatok neked ezt-azt. Így is lett. Flóra egy apró fénygöbböcskével a vállán nekivágott a kert végén kezdődő fenyvesnek. Belegabajodtak az éjszakai erdő rejtett ösvényeibe. Flóra mégsem félt, mert a bogár egyre erősödő fényessége épp akkora teret világított be, amennyire szükségük volt ahhoz, hogy ne tévedjenek el. Útközben Flóra megtudta a Szent János bogártól, hogy a teknős béka remek memóriája megőrzi gyermekkorának emlékképeit, a szivárvány nagyon okosan be tudja sűríteni ívébe az összes színt, úgyhogy közben légiessége is megmaradjon, és hogy a kutyaiskolák tanárai a legjámborabb kutyák, de ők nem letörlik, hanem lenyalják a táblát.
1: Hú, te aztán mindent tudsz! De mi is a te igazi munkád?
0: Éjjeli csámborgás az erdőben álmatlan gyerekekkel? Ezen mind a ketten megint nagyot nevettek, mert hasonlított a humoruk.
1: Figyelj, az, hogy jól érezzük magunkat, még nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk.
0: Most megyünk a holdfénycsapdákhoz. Csak egy tisztás kell hozzá, meg egy olyan felhőtlen éj, mint a mai, és egy Szent János bogár páncél, amiről belepattan a holdfény sugara egy befőttes üvegbe.
1: Honnan van neked befőttes üveged? El sem bírnád.
0: Hát honnan? A nagyanyától. Nagyon is régóta a barátom. Ő nappal dolgozik, én éjjel. Ő gyűjti össze, mossa tisztára, majd hozza ki nekünk az üvegeket. A mi csapatunkban ő az izom.
1: A nagyanyám és te?
0: Éjszakai szövetségesek vagytok? Persze. A legtöbb nagymamának van egy titkos barátja. Te nem tudtad? Valakinek macska, galamb, csiga, de akad, akinek növények. Kijutottak a lápmezőre. Teli hold volt, és az ezernyi kis tó sejtelmesen tükrözte vissza a holdfény sugarait. A vizek fölött rengeteg Szent János bogár repkedett, és láthatóan mindenki elmélyülten dolgozott valamin. Az egyik tóban egy fonott, moszhat csónakban tényleg ott hevert egy jókora befőttes üveg. A bogár kifeszítette fénylő páncélját a hold sugarak elé, azok pedig rögtön megtörtek rajta, és a befőttes üvegbe estek. Olyan, mint egy óriási fénypókhálógyár. Olyan, de nem az. Mi itt ábrákat készítünk a holdsugarakból a páncélunk segítségével a vándormadaraknak, hogy szórakoztassuk őket, amikor éjszaka átrepülnek felettünk. Főleg így tavasszal nagy a jövésmenés a levegőben. 1 milliárd dobogó kis madárszív suhan el a föld felett éjszakánként, ti meg az egészet átalusszátok. Hogy mi volt ebben olyan nevetséges, azt Flóra nem értette, de a bogár ezen is csak mulatott. Ebben meg mi a vicces? Csak eszembe jutott, hogy a madarak nappali vándorlását, meg én alszom át. Viszont alig akad ember, aki nappal óriási rajzokat készítene a madaraknak az utazás fáradtságának elfeledtetésére. De ma éjjel te is részt veszel a készítésben. Mert hogy most nyomatot veszünk a tenyeredről. Hogyan? Könnyű, mondta a bogár, és egy lapulevélre mutatott. Mászd bele a kezedet a tótükrébe, majd a holdfénnyel teli befőttes üvegbe. Aztán rányomod a levélre a tenyeredet, és a holdfénysugárból ki fog rajzolódni a tenyered pontos lenyomata. Aztán felsugározzuk a tenyered nyomatát a madaraknak, így meg tudod simogatni őket. Te lenn, ők fenn, de mégis együtt. Sok képet festettek fénnyel azon az éjjel Flóra meg a bogarak. Órák múlva kapott csak észbe a bogár. Flóra, nekünk haza kell érni hajnalra. A bogár lapulevelet dobott a befőttes üveg szájára, beleszürcsölt a legkisebb tó hűvös vizébe, aztán beleröppent Flóra hajába, hát ha valaki azt hiszi, ő egy zölden égő csat Flóra fürtjeiben. Visszatértek a fenyvesbe az ösvényre, és nagy sietve elindultak hazafelé. Hosszas hallgatás után Flóra megszólalt. Egy utolsót kérdezhetek még? Olyan ritkán találkozom éjszakértővel. Te nem tudsz utolsót kérdezni. Fölényeskedett kicsit a bogár, de közben nagyon jól esett neki, hogy Flórával ilyen értelmesen el lehet beszélgetni szakmai dolgokról is. Hogy van ez az álmokkal? Akkor is létezünk, amikor csak álmodunk? Az álmokban ugyanúgy jelen vagy, mint ebben az éjben, csak testetlenül. Nem értem. Miről beszélsz? Semmi olyasmiről, amiről nem szabadna tudnod, csak eddig talán senkinek sem jutott eszébe, hogy beszéljen róla neked. Ha visszaérünk a házatokhoz, el fogsz ámulni, mert olyasmit látsz, amit még eddig soha, pedig mindig ott volt előtted. Kijutottak az erdőből. Flóráék háza körül még mindig aludt minden, az éjszakai illatok sem változtak. A bogár a ház egyik ablakához irányította Flórát, amin a kislány kíváncsian belesett. Nagyanyja arca alig látszott a párnák között. A Szent János bogár ekkor valami szokatlan dolgot tett. Eloltotta önmaga fényét, teste egészen feketévé vált, aztán a zöld fény hirtelen a nagymama arca fölött jelent meg ismét, s lassan kirajzolódott a látomás. Ott egy sárga legyező, és te is látod, táncol. Ez a lány a nagyanyám. Ő az, meg nem is ő. Hát persze, miért is ne? Attól, hogy a testünk megöregszik, a lelkünk még fiatal maradhat. Nagy álca az öregség, megtéveszti az ébren lévőket. Álmodban aztán lehetsz minden, öreg, fiatal, víz, fény, bogár is.
1: Ha jól érzem, akkor édesanyád például épp orgonabokrok közé álmodja magát. Apád meg... Hát, apád aztán vicces alak. Ő egy 1000 éves bagollyal vitatkozik álmában. Aztán hirtelen eltűnt a jelenés a nagymama feje fölül, a bogár visszakapta fényét, és mintha mi sem történt volna, visszaültek a lépcsőre. Derengeni kezdett. A bogár a vörös felhőkre mutatott. Látod, semmi nem tarthat örökké, de ez így természetes, tehát minden a legnagyobb rendben van. Lejárt a munkanapom, ne ijedj meg, nem sokára pislákolni fogok, és rémesen fáradt leszek. Ekkor a Szent János bogár letépett 2 harmadcseppes muskátli levelet, 2 legügyesebb lábacskájába fogta, és megszólalt. Az úgy van, szívem, hogy még kicsik vagyunk, de rettentő erősek. A te dobogó szíved és az én kíváncsi tudásom megalkotta nekünk ezt az estét. Erre feltétlen innunk kell, és miután kocintottak a levelekkel, kiitták a harmatot belőle. Ebben a pillanatban feljött a nap, s Flóra belenézett a vörös korongba. Épp kérdezni akart még valamit, de a bogár már nem volt sehol. Ott ült Flóra egyedül a fényben, és élvezte volna a napsugarak tündöklő játékát, ha nem ijedt volna meg annyira attól, hogy egyedül maradt. Ó, hát persze, félsz búcsúzkodni, gondolta Flóra, de hogy nekem se fájjon annyira az elválás, gondolok neked egy verset. Ültünk a lépcső legtetején, mert éjjelből hajnalba most látjuk a napot, hogy nő nagyra. A tegnapi holnap mává válik, az a ma meg tegnap lett. Minden holnap bennem rejlik, de áhított vagy rettegett. Most eszmélt rá, hogy mennyire fáradt. A fehér lábacskák visszavezették a szobája falain ébredező vitorlásokhoz, bele egyenesen az ágyába. Milyen sokat kell még aludni felnőtt koromig? Gondolta talán, de akkor már álma zöld buboréka kirajzolódni látszott Flóra feje felett.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
3: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy ökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál.
4: Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt,
3: kérdezte az a pásztortól.
4: Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt,
3: kezdte az a mondókáját.
4: De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy húzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért.
3: Hát ez igaz lehet, felelte a bíró,
4: mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani?
3: Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját, akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot?
4: El én? Látod, hogy nem hoztam haza.
3: Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt.
4: Hű, micsoda fa!
3: De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp! Megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkorát huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam, elmentem haza az ásóért meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Mát akkor, enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
2: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.
1: Csukás Mese Rádió.

a legkisebb autó. Egyszer volt, hol nem volt, nem is olyan régen is, nem is olyan messze, egy hatalmas városban volt egy fehér autó. Egy nagy garázsban parkolt sok más autóval. Voltak közöttük nagyok, hatalmasak, erősek, pirosak, kékek, sárgák és zöldek, de csak egy volt annyira kicsi és színtelen, mint a pici fehér autó, ami a földszinten áldogált egész nap. Onnan nagyon jól láthatta, ahogy a nagy kapun kibejárnak fontoskodva a járművek. Ha tüzet kellett oltani, vagy valaki bajba jutott, sietett a piros tűzoltó autó. Ha rendet kellett tenni és elkapni a gonosz tevőket, akkor villogva és sikorogva fordult ki a kapun az erős és gyors rendőrautó. Ha fontos építkezés volt, mert a város nagyon gyorsan épült ám, akkor egymással versenyezve indult meg a sok sárga, darus kocsi és markológép, hogy minél hamarabb végezzenek a munkával. A kis fehér autó pedig csak áldogált naphosszat, reggel munkába hozta a gazdáját, este pedig rendesen hazavitte. Egyszer sem állt le, egyszer sem karambolozott, és mindig szerényen meghúzódott a nagy gépek mellett. Esténként, amikor lekapcsolódott az összes villany, és a kis autó is lehúnyta a fényszóróit, arra gondolt, hogy majd egyszer neki is fontos és sürgős dolga akad majd. Csak nem tudta, mikor. Remélte, hogy egyszer majd rá is nagy szükség lesz. Egyik reggel, mikor épp munkába indultak, hatalmas dugó volt a városban. Az összes autó, a nagyok, a hosszúak, a színesek és az erősek is mind ott dudáltak a város útjain. Az autó gazdája nagyon türelmetlen és mérges volt. El fogok késni a munkából, velem ilyen még sosem történt. Csak van valami megoldás. És akkor észrevette, hogy egy kis lyukon pont kifér az autóval. Gyorsan kikanyarodtak a dugóból, és szűk kis utcácskákon keresztül értek oda a garázshoz, ahol a kis autó áldogálni szokott, a gazdája pedig dolgozni. Nagyon örültek ám mind a ketten. A kis autó nagy dicséretet kapott, hogy más autó biztos nem fért volna ott el, ahol ő, és így nem késtek el a munkából. A fehér autó aznap nagyon szépeket álmodott, és alig várta a következő napot. Másnap, amikor hazafele igyekeztek a munkából, a gazdája beszeretett volna menni egy cukrászdába egy szép tortáért, mert aznap volt a felesége születésnapja, de sehol sem találtak parkolóhelyet. Nagyon sokat keringtek körbe-körbe, amikor a gazdája észrevette, hogy az egyik sarkon van egy nagyon pici szabad hely, épp akkora, ahova a fehér autó befért. Megint nagy volt az öröm, mert torta is lett, és nagy ünneplés otthon. A kis autó megint szépeket álmodott, és arra gondolt, hogy talán még ennél is fontosabb dolga is akad majd egyszer, és nem is kellett sokáig várnia. Ideje korán ugyanis beköszöntött a tél, hatalmas felhőket, csípős hideget és nagy havat hozva magával. Olyan fehéren lepte be az egész várost, mintha sosem jönne el a tavasz. Igen ám, csak a nagy hóban a sok autó nem tudott elindulni. Prüszköltek, küszködtek, de minduntalan kipörgött a kerekük. Köhögött a motorjuk, és beleragadtak a hóba. Az egyetlen autó pedig, amelyik el tudott indulni, a kis fehér autó volt. Könnyű volt és kicsi, és nem okozott neki gondot a nagy hó. Nosza, összeszaladt a szomszédság, akik nem tudtak elindulni, és mind a kis fehér autó gazdáját kérlelték, hogy vigyen el nekik egy fontos levelet, hozzon tejet, meg kenyeret, vagy látogassa meg az öreg nagymamát, aki egyedül él. A gazda persze vajszívű volt, és egész nap teljesítette a kéréseket.
vitt és hozott, feladott és visszaadott, kutyát etetett és ételt hordott, mert az egész városban ő volt az egyetlen, akinek elindult az autója. A sok színes és fontos autó mind ott árválkodott az út mentén vagy a garázsban, és nagyon örültek annak, hogy a kis fehér autó egész nap fel alá cikázik a városban, és mindenkinek segít. A kis autó is nagyon boldog volt, mert végre nem csak egy embernek segíthetett, hanem mindenkinek. Vidáman pöfögött az üres utakon, és a sok ember már messziről integetett neki. Húzott szánkot, vitt a hátán gyerekeket, hozott meleg teát és finom szendvicset, hólapátot és sítalpakat, hogy más is boldogulhasson. Amikor végre elolvadt a nagy hó, senki sem felejtette el, hogy milyen ügyes és hasznos volt a kis fehér autó, főleg a gazdája nem. Tavasszal szépen kifényesítette, és még fehérebbre festette, hogy hófehér legyen, és mindenki emlékezzen a nagy havazásra. Azóta is tudja a város összes lakója, hogy a kis fehér autónak mennyi mindent köszönhetnek. És már előre köszönnek neki. Átengedik a kereszteződésben, és mindig van parkolóhelye, mert nem mindig a legnagyobb és a legerősebb a leghasznosabb.

Csukás Mese Rádió. Annyian megdicsértétek az egyik tavaszi verset, amit hoztam, hogy hoztam egy másik versrészletet is. József Attila. Tavasz van, gyönyörű. Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz. A Vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van. Hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Csukás Mese Rádió.

0: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
1: Édesanyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél el, édes Mihókom?
1: Ilókot, édesanyókám.
2: El egy fiam, kéresd meg.
0: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénásszekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
2: Hol voltál, édes Mihókom?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy tűt.
2: Hadd lássam.
1: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
2: Jaj, fiam, nem jól tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
1: Másszor úgy teszek.
0: Megint azt mondja az anyjának.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Két vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: El egy fiam, kérdezd meg.
0: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni, hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy ekevasat.
2: Hadd lássam.
1: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, s elhajítottam.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. A válladra kellett volna vetned, se úgy hoznod haza.
1: Másszor úgy teszek.
0: Megint elkezdi Mihók.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy kis kutyát.
2: Hadd lássam.
1: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
1: Másszor úgy teszek.
0: Aztán megint elkezdi.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél le, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
2: Elegy, fiam, kérdezd meg.
0: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
1: Kucó! Kucó!
0: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, és amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
2: Hisz ez csak az állacsontja.
1: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
1: Másszor úgy teszek.
0: Aztán kezdi újra.
1: Édes anyókám, házasodhatná.
2: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak egy borjút.
2: Hol van? Nem látom.
1: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
2: Jaj, édesfiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélre, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elejébe.
1: Másszor itt teszek, aztán megint kezdi. Édesanyóka, házasodhatná.
2: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
2: Meredj, fiam, kéresd meg.
0: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vett Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
1: Ne, bocikám, ne, ne.
0: Hazaérve beköti a pajtába, szénát veteleibe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
2: Mit adtak?
1: Ilókot.
2: Hát hol van?
1: Bekötöttem a pajtába.
2: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
0: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Milók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a menyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Milókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Milókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillahasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Milók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Milók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Milók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
2: Hol van Ilók, fia?
1: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
2: Hogy kecskésedett volna meg?
1: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
0: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a menyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: Csukás Mese Rádió.

0: hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonga világ, mint a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuri óra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kuri óra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti.
3: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Óriási szerencsétek van, mert most Kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abátszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült. De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon? Marasztalta a városi kisegér. Annyi finomság van még itt. A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni. Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
0: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki.
1: Véget ért a szunyóka. Délután 3-at ütött az óra. Kis mutató a 3-ason, a nagy mutató a 12-esen. Ébredjetek, játszatok, egyetek rendesen! Tudor kukac kideríti.
2: Halihó gyerekek, a mikrofonnál Tudor kukac. A bőrötökben minden egyes szőrszál mellett van egy izom, ami fel tudja emelni a szőrt, ha fáztok. Ezt nevezzük libabőrnek. Hasznos, mert melegen tart benneteket. Ettől a sok felemelt szőrtől nagyobb lesz a távolság a bőrötök és a hideg levegő között. A féle rögtönzött bundátok lesz. Persze, hogyha fáztok, inkább vegyetek fel egy pulcsit. Sőt, öltözzetek rétegesen. Ha több réteg ruha van rajtatok, azért nem fáztok, mert a pulcsik között levegő van. Az pedig melegít benneteket.
1: Műsorajánló következik.
3: Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Csukás Mese Rádió!
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
8: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
1: Műsorajánlót hallottatok. Élményeket és jó kedvet mindenkinek!

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Reggel Rómában a 75-ös trolibusz a végállomásról elindulva nem robogott végig megszokott útvonalán, hanem elkanyarodott, kifelé tartott a városból, s néhány perc múlva már a szabad mezőkön futkározott, akár egy vakációzó nyúl. Az utasok valamennyien újságot olvastak, még azok is, akiknél nem volt lap, mert ők a szomszédjuk válla fölött átpislogva böngészték a híreket. Egy utas lapozás közben felpillantott, kinézett az ablakon, s már is kiáltozni kezdett. Kalauz, mi történik itt? Hallatlan, abszurdum! A többi utas is felnézett az újságjából, és tiltakozó kiáltásuk viharos kórussá dagadt. Mi az? Vidékre megyünk? Mit művel ez a vezető? Megőrült? Ártalmatlanná kell tenni? Micsoda közlekedés! 9:10 kiáltotta az ügyvéd. 9:00 a bíróságon kell lennem. Ha elmarasztalnak, beperelem a vállalatot. A kalauz és a vezető igyekezett helytállni az ostrom közepette. Kijelentették, hogy ők nem tehetnek semmiről. A trolibusz nem engedelmeskedik nekik, és a saját feje után megy. S valóban ebben a pillanatban a trolibusz már le is tért az útról, és egy üde, illatos erdőcske szélén lefékezett. – Nini, kis ciklámenek! – ujjongott fel egy nő. – Ez igazán a legalkalmasabb pillanat a ciklámenekkel való foglalkozásra! – döfött feléje az ügyvéd. – Nem érdekel! – jelentette ki a nő. Legfeljebb késve érkezem a minisztériumba, és megmossák a fejemet. Most már igazán mindegy, s ha már itt vagyok, ciklámet akarok szedni. Legalább 10 éve nem szedtem. Leszállt a trolibuszról, nyitott szájjal, mélyen beszívta ennek a különös reggelnek a levegőjét, és nekiállt ciklámet csokrot szedni. S mivel úgy látszott, hogy a trolibusznak esze ágába sincs elindulni, legkevésbé visszafordulni, egyik utas a másik után szállt le, hogy kinyújtóztassa a derekát, vagy elszívjon egy cigarettát, s közben a bosszúságok úgy szétfoszlott, mint köd a napsütésben. Egyikük letépett egy margarétát, s a gombjukába tűzte. Másikuk egy szem éretlen epret fedezett fel, és kijelentette. Én vettem észre, megjelölöm a névjegyemmel, s ha megérett, eljövök és leszedem, de jaj lesz, ha nem találom itt. Csak ugyan ki is vett a tárcájából egy névjegyet, és egy ágacskára szúrva oda tűzte az eper mellé. A névjegyen ez állt. Dr. Stempli Giulio. A közoktatásügyi minisztérium 2 hivatalnoka zsebrevágta az újságját, és futballozni kezdett. Valahányszor a labdába rúgtak, ezt harsogták. Mindent bele! Vagyis, mintha csak kicserélték volna őket, s nem lennének azonosak azokkal az utasokkal, akik alig egy perce még meg akarták lincselni a trolibusz személyzetét. Azok közben megosztoztak egy karé rántottás kenyéren, és pikniket rögtönöztek a füvön. Vigyázat! Kiáltott fel hirtelen az ügyvéd. A trolibusz ugyanis megrázkódott, és lassan gördülve magától megindult visszafelé. Alig volt idejük felugrálni, utolsónak a ciklámenes hölgy maradt. Nem ér a nevem, tiltakozott. Éppen most kezdtem jól érezni magam. Hány óra lehet? Kérdezte valaki. Jaj, ki tudja, milyen késő van már. Mindannyian a csuklójukra pillantottak. Óriási meglepetés. Minden óra 10 perc múlva 9-et mutatott. Kiderült, hogy a kis kirándulás alatt az óramutatók nem mozdultak, ajándékidőt kaptak, egy kis külön szabadságot, mint valami váratlan, kedves meglepetést. De ez lehetetlen, hitetlenkedett a ciklámenes hölgy, miközben a trolibusz már megszokott útvonalán robogott a város szíve felé. Mindenki ámuldozott. És amikor az újságjukra pillantottak, a lap tetején meglátták az aznapi dátumot. Március 21. A tavasz első napja, amelyen minden lehetség.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékonyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Képzeld!
4: Na?
3: Kaptam egy rakás üveggolyót.
4: De jó, kaphatok egyet.
3: Hát...
4: Aha, irigy vagy, mint a kutya.
3: Irigy, mint a kutya? Ez egy mondás arra, hogy irigy vagyok.
4: Igen.
3: Na jó, tessék. De adok kettőt, hogy ne legyenek egyedül.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, mire anyuka fölébred. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Az öreg templom mögött, amelyre a mariskáik hálószobájának az ablakai néztek, piros orcáját fölütötte az őszi napocska. Sugarával rávillantott a mariska fehér arcára, s erre a cirogatásra a kislány kinyitotta a szemét. Ejnye, napocska, de korán felébredtél ma, hiszen tám még a kakas se kukorékolt. Nagyon visított a szél, kiverte a szememből az álmot, hunyorgott a napocska. Magam is korállom még az időt. Mit szólsz hozzá, Mariska? Nem szundítanánk még egyet? Azzal magára rántotta a felhőpaplanát a napocska, s úgy alábújt egyszerre, hogy még csak egy szála se látszott ki az aranyhajának. Mariska azonban megdörzsölte a szemét, s úgy kiugrott az ágyból, mint a labda. Jaj, de csak lusta teremtés ez a napocska. Nem elég neki az egész éjszaka, hanem még a nappalból is elvesz egy álomra valót. Tudom, nem is szereti úgy az anyuskája, mint engem az enyém. Mire felöltözködött, a kanári madár is kinyitotta fekete szemecskéjét, s az volt az első dolga, hogy megveregette a kalitka drótját. Kedves egészségedre az éjszakai nyugodalmat, gazdaszonykám! Üres, üres, üres a kendermagos csésze! Hallgat, kis haszontalan! Szaladt hozzá Mariska. Ne fütyörjézd fel anyukát, apukát! Mire anyuka felébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Ha jól viseled magad, te is kapsz abból a cukorból, ami a csésze fenekén marad. A kanári csúfolódva pittyentette el magát. Köszönöm, alássam, Márika, kisasszony, nem kérek a főztjéből. Egye meg maga, kisasszony, az lesz csak a híres kávé. Tudom, olyat a kanári király se evett még. Mariska leborította a lármás kis madarat egy törülköző kendővel. Hadd gondolja, hogy éjszaka van. Maga még kiment a konyhára. Hát a küszöbön csak hozzá törleszkedik ám a lábához a kormos cica. Szép jó reggelt, aranyos gazdasszonykám! Hogy aludtál? Mit álmodtál, tündér szép Mariska? Hát az a kulcs, minek abban a patyolat kezedben? Talán egy kis tejecskét akarsz hozni az éléskamrából a szegény kormos cicának? Várja a sorodra, kormos cica. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. A tied lesz, ami a csésze fenekén marad. Kormos cica olyan mérges lett, mintha 77 egeret talajtott volna el egyszerre. Egyes körmével haragosan karmizsálta az ajtófélfát. Mijáho, mijáho, mijáho! Alássan köszönöm szíves ígéretét a kisasszonynak, tartsa meg magának a kávéját. Ha ezután a kisasszony főzi a kávét, akkor én elbújdosom a háztól. Nem úgy látszik, mégis meggondolta a dolgot kormos cica. Elvetette magát a küszöbön, s onnan nézte a nagy készülődést. Tüzet se tudsz gyújtani, te hamupipőke, kiáltott rá Mariskára, ahogy ez a tűzre valót vékonyította. Mikor aztán vígan lobogott a tűz, akkor azt miákolta. Azt se tudod, híres, melyik a teljes lábas. Ekkorára a bogárkutya is besompolygott a konyhába, s mindjárt rámordult a cicára. Csend legyen ott a sarokban, te egerek pandúrja! Hát már hogy ne tudná a mi kis gazdaasszonyunk, hogy hol a teljes lábas? Még azt is tudja, hol a bogárkutya reggeli karaj kenyere. Igaz-e, aranyos kis gazdaasszonyom? Igaz, bogárkám, igaz, simogatta Mariska az öreg kutyát. Te is megkapod a kenyeredet, ha tudsz szépen várakozni. Mire anyuka fölébred, akkorára meg akarom főzni a reggeli kávét. Abba mártogatjuk bele a te kenyeredet is. A bogár úgy elvicsorította a száját, hogy minden foga kilátszott. Köszönöm szépen, én már nem vagyok éhes. Nem akarok megbetegedni a kisasszony kávéjától. Mit is mondtál az előbb, kormos komám? Azt, hogy ez a híres gazdaasszony föl se tudja forralni a kávét, kötözködött a cica. Nini, elfutott a tej, morgott a bodri. Még a szaga sem olyan jó ennek a kávének, mint amikor a Mariska édesanyja főzi. A tejet is lekozmásította. Nem is a rózsás csészét kellene elővenni. Nem is azzal a kanállal szokták merni a tejet. Micsoda? Hát ez is kávé, bogár bátyám. Egye meg, aki főzte, kormos pajtás. Rá se szeretek nézni. Ahonni? Míg sót tesz bele porcukor helyett. Mariska most már elveszítette a türelmét, s nagyot dobbantott volna a lábacskájával, ha tudott volna. Elhallgassatok, haszontalan éhen kóráztok, mert mindjárt jól lakatlak a porolópálcával, kiáltotta neki pirulva, s ott hagyta a két gonosz jószágot. Beterítette az ebédlőasztalt a szép csíkos abrosszal, bevitte a párolgó kávét, s dobogó szívvel leste, mit szól majd anyuka, apuka az ő szakácskodásához. Istenké, hát mit szóltak volna? Úgy össze-vissza csókolták szorgalmas kislányukat, hogy csupa csuda. Igaz, hogy apuka, amikor belekóstolt a kávéjába, elfintorította egy kicsit a száját, és azt akarta mondani, ejnye, ne keserű ez a kávé, hanem ehelyett azt mondta, na, ilyen jó kávét még nem ittam életemben. Jaj, hát még az enyém milyen édes, a csöppentett méz ehhez képest csupa savanyúság, bizonyította anyuka. Ami nem is tuda, mert Mariska az apuka kávéjába való cukrot is az anyukáiba hintette bele. A két gonosz állat volt az oka. Annyit csúfolódtak össze-vissza, hogy egészen belezavarodott a kis gazdaasszony. De meg is lakoltak ám a csíntevésért. Nem kaptak a maradékból, mert nem maradt maradék a csészék fenekén. Se egy cseppecske kávé, se egy morzsácska cukor.
0: A Mire anyuka fölébredt című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a kán meg a vándorárus. Élt hajdanán egy szegény vándorárus, aki sosem pihent meg, már ifjú kora óta örökösen a vidéket járta, és a portékáját árulta. Eleinte agyagedényekkel kereskedett, ám a nehéz lábasokkal nem ment könnyen a vándorlás, így csak hamar új áru után nézett. Egy nap éppen cukrosdiót majszolt az utcán, mikor hirtelen gyerekek hada állt a körbe, és mindegyik egy aprócska falatot követelt magának. Felderült az árus arca. Cukrosdiót, és mindenféle nyalánkságokat fogok árulni, gondolta magában. Egész éjjel talpon volt, és megállás nélkül gyártotta a finomabbnál finomabb édességeket. Sütött kalácsot, főzött lekvárt, gombócokat gyúrt, na és persze a cukros dióról sem feledkezett meg. Már kora hajnalban útnak indult, hogy bejárja a környező falvakat, és mire delet ütött az óra, a vándorárusnak már el is fogyott az áruja. Attól fogva a vándorárus napjai mind ugyanúgy teltek. Éjjelente szorgosan elkészítette a csemegéket, nappal pedig eladta őket. Cukrosdiót! Finom cukrosdiót tessék! Kiabálta egyik reggel az árus, mikor a világ legszebb teremtése lépett elé. Az ifjú azonnal beleszeretett a szépséges lányba, és udvarolni kezdett neki. A lánynak is tetszett a jóképű vándorárus, és nem sokára össze is házasodtak. Boldogan éldegéltek aprócska kunyhójukban. A szorgos asszony mindenben segített az urának, és attól fogva már ketten gyártották a finomságokat. Ám egy nap a kán katonái megpillantották a vándorárus gyönyörű feleségét. Micsoda bűbájos teremtés! Éppen ilyen feleség illik hatalmas urunkhoz, mondta a rangidős katona, és azonnal hírül vitték a kánnak.
1: Fenséges uram, még sose láttunk hozzáfogható szépséget. Csak urunk méltó rá, hogy a férje legyen, ízelgett a katona.
0: Ha csak ugyan olyan szép, mint mondjátok, akkor azonnal látni akarom. Ne késlekedjetek, hozzátok elém.
2: Mikor a kán meglátta a vándorárus feleségét, egy pillanat alatt beleszeretett, és attól fogva az asszonynak a palotában kellett élnie, és a kán felesége lett. Az asszony hiába könyörgött, hiába ellenkezett, a kán fogja lett. Igen ám, de a kán akárhogy próbálta a szépséges asszony szívét elnyerni, nem sikerült neki. Virágokkal, drága kövekkel, mindenféle kincsekkel halmozta el, ám az asszony még csak el sem mosolyodott. A gyönyörű feleség egész nap az ablak mellett ült komoran, és szüntelenül az utcát leste, hát ha megpillantja a tömegben igazi kedvesét, a vándorárust. Aztán egy nap ismerős hang ütötte meg az asszony fülét.
0: Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék!
2: Kiabálta valaki, és az asszony egyből tudta, hogy a vándorárus az. Izgatottan felugrott a székről, és szemével a férjét kereste a tömegben. Mikor megtalálta, rögtön mosolyra szaladt a szája, sugárzott a boldogságtól, s ha lehet, most még szebb volt, mint valaha. Az asszony komornája mindjárt a kánhoz szaladt, hogy elmesélje neki, amit látott.
3: Képzelje, fenséges uram, az úrnő végre elmosolyodott. Meglátott egy szerencsétlen vándorárust az utcán, és mindjárt mosolyra nyílt a szája.
1: Azonnal hozzátok elém azt a szakadt csavargót,
2: parancsolt a katonáinak a kán.
1: Ha kell, a föld alól is kerítsétek elő nekem,
2: üvöltötte, és közben egy alávaló terven törte a fejét. Hamarosan a katonák a kán színe elé vitték a vándorárust.
1: Ide figyelj, te csavargó! Megparancsolom, hogy azonnal vesd le a ruháidat, és add oda nekem, törögte a kán.
2: Az ifjú furcsálta az uralkodó parancsát, ám szólni nem mert, csak némán teljesítette az utasítást. A vándorárus levetkőzött, s közben a kán is levette díszes ruháit. Majd az uralkodó magára vette a szakadt gúnyát, a magáét pedig az ifjúnak adta. A kán megnézte magát a tükörben, és nagyon elégedett volt a cserével. Vállára kapta a cukrosdióval teli zsákot, és szakasztott úgy nézett ki, mint a vándorárus. A kán kiment a palota elé, és hangosan kiabálni kezdett.
1: Cukrosdió! Finom cukrosdiót tessék!
2: Mikor az asszony meghallotta, intett az őröknek. Hozzátok be az árust, egy kis cukrosdióra vágyom, és reménykedve várta, hogy viszont láthatja a férjét. Ám amikor az asszony belépett a trónterembe, alig tudta leplezni a csodálkozását. A kán ott állt az áruhában, míg a férje az uralkodó pompás kelméjét viselte. Az okos asszony mindjárt sejtette, hogy mire készül a hitvány uralkodó, és parancsot adott.
3: Mégsem kérem azt a cukrosdiót, ezt a jöttmentet pedig azonnal vigyétek a szemem elől.
2: És mivel a katonák semmit sem vettek észre a cseréből, fogták a kánt, és kihajították az utcára.
1: A valódi kán torka szakadtából üvöltött. Mit képzeltek, ti félnótások? Én vagyok az uralkodó!
2: Ám a katonák nem törődtek vele, csak legyintettek.
1: Figyelitek, micsoda sült bolond!
2: Nevettek, és kipenderítették a palotából. A vándorárus és a felesége pedig végre ismét együtt lehettek. Boldogan irányították tovább az országot, a cserét pedig senki sem vette észre. Csak azt furcsálták az emberek, hogy a kán egy csapása milyen igazságos lett, és mennyire megszerette a cukrosdiót.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Csukás Mese Rádió. Hóvirág. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a közmondás. Én nagyon szeretem a virágokat. Ismeritek a hóvirágot? Nekem az egyik kedvenc növényem. Már a neve is olyan meseszép. Hóvirág. Mintha hópelyhekből lennének a szirmai. Tudjátok, miért különleges? Mert ő a tavasz egyik első hírnöke. Elsőként érzi meg azt, hogy a télnek már vége, s ha még hó is van a földeken, ő kelne, akkor is előbújik a fehér takaró alól, s bár lehajló virágával úgy tűnik, hogy szomorú, de megnyugtatlak benneteket, hogy nem az. Csak fáradt szegényke, mert sok erejét kellett összeszednie, hogy kibújjon a földből és a hóbuckák alól. Azt tudtátok, hogy nem szabad leszakítani? Úgy bizony, a hóvirág ugyanis védett növény. Képzeljétek, sokféle hóvirág létezik, és mind nagyon hasonlítanak egymásra. S mivel korán elnyílnak, a föld alatt pihenő hagymájuk a többi évszakot mindig átalussza. Egészen a következő tavaszig. Csukás Mese Rádió.

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ, mit a világ, az egész mindenség legédesebb városa, a tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, ha bár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. Király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. Királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre. És így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a 10 ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány, elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én mondok nektek egy esti mesét. Lázár Ervin nyomán a hétfejű tündér. Szökevény szeplők. Marci utálta a szeplőit, ami azt illeti, volt is neki mit utálnia, mert 76 szeplő virított az arcán. Pontosabban 75, mert egy a 76. a füle cimpáján hivalkodott. Az igazság kedvéért el kell mondanom, hogy ebben az utálkozásban Marcinak egyáltalán nem volt igaza, mert helyrek is szeplői voltak. Csinosak, jóképűek, vidorak. A legnagyobb akkora volt, mint egy jól táplált borsó, a legkisebb meg, mint egy fogyókúrázó mákszem. Ennek a legkisebbnek neve is volt. Úgy hívták Szeplő Szepi. Ott lakott Marci orra tövén. Nos, hát ezeket szitta hordta folyvást Marci. Eladdig és olyannyira, hogy egy szép napon a szeplők megsértődtek. Még, hogy mi vagyunk a csúnyák, ocsmondák, rútak, rettentőek, na megállj, kiabálták. S éjszak, amikor Marci aludt, uszgyik kisurrantak az ablakon, még az is, amelyik a füle cimpáján feszített, pedig a fülcimpánál előkelőbb hely nem igen létezik egy szeplő számára. Ott maradt Marci egy mákszemnyi szeplő nélkül, mivel mondanom sem kell, Szeplő Szepi is ment a többivel. Hogy merre mentek? Merre mehet 76 sértődött szeplő? Neki a vakvilágnak. Marci reggel fölébredt, s valami furcsát érzett. Szalad a konyhába a mamájához, az meg ámulva néz rá, és így szól. Jó reggelt, kisfiú, hát te hogy kerülsz ide? Kisfiú? Csodálkozott Marci. De hiszen én a Marci vagyok. Jesszus! Kiáltotta mama, és a világosság felé fordította a fiát. Tényleg a Marci? De hát hova lettek a gyönyörű szeplőid? Nincs szeplőm, csillant fel Marci szeme, és rohant a tükörhöz. Valami nem tetszhetett neki abban a tükörben, mert elkomorodva mondta. Te anyu, rossz ez a tükör, egy sápatag gyerek van benne. Nem a tükör rossz, kisfiam, csóválta a fejét a mamája. Hanem tudod, a szeplők. Marci most már nem örült annyira, hogy megléptek a szeplői. Egy azért maradhatott volna, gondolta magában. Szeplő Szepi, vagy az, amelyik a fülcimpámon volt. És szomorkásan indult bevásárolni, mert mindig segített a mamájának, és szeretett is üzletekbe járni. Őt is szerették az üzletekben, mert bár egy icipicit nagy szája volt, azért igen kedves is tudott lenni. De most furcsán, összehúzott szemmel nézett rá a hentes, a fűszeres, az újságos, a virágárus és a zöldséges is. Hát a Marci hol van? Én vagyok, mondta rosszat sejtve Marci. No-no, így a hentes. Na-ne, így a fűszeres. Na-na, így az újságos. Na-na, így a virágárus. No-ne, így a zöldséges. Mert hogy a Marci egy szép szeplős gyerek, te meg egy sápatag kis fehérbőrű. Nem mondjuk, nem vagy csúnya gyerek, de a Marcihoz képest. Ajjaj, mondták és legyintettek. És bizony aznap Marci egy kicsit mócsingosabb húst, tegnapibb kenyeret, tegnap előttibb újságot, hervatagabb virágot és halvány sárgább sárgarépát kapott, mint máskor, elkeseredetten rohant fel a lépcsőn, majdnem sírt. Mi bajod? Kérdezte a mamája. A szeplőim, sóhajtotta Marci. A szeplőimet akarom. Nosza, neki láttak, keresni kezdték őket a lakásban, még a szőnyeg alá is benéztek, de egy fia szeplőt sem találtak. Mit volt mit tenni, Marci neki vágott a városnak. Elment a talált tárgyak osztályára. Jó napot, köszönt. Jó napot, válaszolta a talált tárgyak osztályának főnöke egy szemüveges öreg bácsi, s közben fel se nézett az újságjából. Esernyő, kesztyű, aktatáska, pénztárca, vagy netán a fejét méltóztatott elveszteni? A szeplőimet keresem, mondta Marci. Milyen volt? Barna, kerek, mind a 76. Az öreg úr felállt, oda ment egy nagy polchoz és beletúrt a limlomok közé, leemelt egy palacsinta sütőt. Nyele volt a szeplőjének? Kérdezte. Nem, hebegte Marci. Akkor ez nem az, állapította meg az öreg ember, és visszatette a palacsinta sütőt. Aztán Marci elé rakott egy diszkoszt, egy csésze aljat, egy pudingot, egy ceruzahegyezőt, egy lencsét, egy borsót, egy babot, egy széntablettát, egy cipőgombot, egy ingombot, és egy pulyka tojást. Tessék, mind kerek és barna, melyik az? Sajnos egyik se, szomorkodott Marci, és irigykedve nézte a pulyka tojást. A találtárgyak osztályáról a rendőrségre ment, itt egy őrmester fogadta. Szóval szökött szeplőket keresel. Igen.
2: Csavargók?
1: Nem.
2: Loptak?
1: Nem.
2: Raboltak?
1: Nem.
2: Mit vétettek a törvény ellen?
1: Semmit, mondta Marci.
3: Hát akkor,
1: tárta szét a karját az őrmester. Elnyargalt hát Marci a tanácsra. Szeplő ügyben? Ráncolta a homlokát a portás. Talán az állattenyésztési osztály illetékes. Az állattenyésztési osztályon egy bácsi éppen egy lovat rajzolt a falra.
3: Szeplő, talán szép ló ügyben, fiacskám.
2: Nem szép ló, szeplő,
1: morogta Marci. A bácsi a fejét rázta és nagy igyekezettel satírozta a ló sörényét.
3: Talán a növénytermesztésnél.
1: A növénytermesztési osztályon egy barátságos fiatalember ült, a bal füle mögött egy tulipán, a jobb füle mögött egy muskátli virított, a mellén zsebébe tűzve meg egy búza, egy árpa és egy roskalász.
3: Szeplő, egy pillanat!
1: Föllapozott egy nagy könyvet.
2: Várjunk csak, szép csalán, szép pecske, szép pártya, szépéke, szép legényfű, olvasta a könyvből és felkiáltott.
3: Megvan! Szeplő lapu! Ezt keresed?
1: Nem laput, a saját szeplőimet, magyarázta Marci. A felvirágozott fülű elkomorodott.
3: Pedig olyan szép ez a szeplőlapu,
1: úgy is hívják, hogy boldogasszony csepegtette fű, forrasztófű, méregvonófű, párducfű, meg viaszfű. A fiatalember belemelegedett az olvasásba, már nem is nagyon törődött Marcival. Azt is felolvasom neked, kiáltotta, hogy a szittyót hányféleképpen hívják. Marci óvatosan kihátrált a szobából, de a fiatalember észre sem vette, sorolta csak a szittyó neveit. Marci még a lépcsőházban is hallotta. Csirikló, csuhi, fülemülefű, kancsuka, kasztikó, semők, sisák, sörkefű, szövők.
2: Ej, sóhajtott odakin.
1: Kasztikó, semők, sisák, hol lehetnek a szeplőim? Még szerencse, hogy meglátta Mikka Makkát. Egy ligeti padon ült Mikka Makka és lógázta a lábát.
3: Hát te?
1: Kérdezte tőle Marci, és lehuppan mellé a padra.
3: Kóbor szeplőket figyelek, mondta Mikka Makka.
1: Nagy ma a szeplőjárás.
3: Csak nem,
1: csillant fel Marci szeme.
3: Hány szeplőt láttál?
1: 76-ot, mondta Mikka Makka, és a szeme sarkából Marcira pislantott. Itt masíroztak, gyalog mentek szegények, mert nem volt villamos jegyük.
3: Merre mentek?
1: Kérdezte izgatottan Marci.
3: Erre,
1: mutatta Mikka Makka. Marci meg uszgyi, már ott se volt, rohant a szeplők után. Meg is találta őket hamar, egy árokparton ültek és szomorkodtak. 76 szomorú szeplő, azaz csak 75, de ez majd csak később derül ki.
3: Olyan jó lenne, ha visszajönnétek,
1: mondta nekik Marci. A szeplők gyanakodva néztek rá. És nem szidsz többet bennünket?
3: Soha,
1: mondta mély meggyőződéssel Marci.
3: Nem mondod, hogy rondák vagyunk, hogy csúfak vagyunk, hogy rettenetesek vagyunk, hogy ocsmondák vagyunk.
1: Marci rázta a fejét. A szeplők erre visszamasíroztak az arcára. Marci már-már elmosolyodott, amikor valami furcsát érzett.
3: Mindnyájan megvagytok?
1: Kérdezte aggodalmasan. Egy pillanat, mondta az, amelyik a fülcimpáján ült. Megszámolom. Aztán ijedten fölkiáltott.
3: Szeplő szepi elveszett, nincs senki az orrot tövén.
1: Nosza keresni kezdték. Ez már könnyebben ment, mert a szeplők is segítettek. Meg is találták hamar. Egy akác levélen ült.
3: Szervusz, szeplőszepi, gyere vissza te is,
1: mondta neki Marci. De szeplőszepi rázta a fejét.
3: Nem mehetek, mondta,
1: mert akkor ez egyedül maradna. És maga mellé mutatott. Ekkor vették észre Marci és a szeplők, hogy szeplőszepi mellett ült valaki. Egy ilyet idegen kis szeplő.
3: Bemutatom, szeplő Sziszit,
1: mondta Szepi.
3: A legjobb barátom, szegény, nagyon magányos.
1: Bizony, mondta szeplő Sziszi, csak kódorgok, csámborgok, kújtorgok, csavargok, lézengek, lődörgök,

0: Cimpa az neked semmi? Méltatlankodott az, aki Marci fülcimpáján lakott, de nem törődött vele senki. Hazaértek. Na végre, hogy mindnyájan megvagytok, mondta Marci mamája, aztán jobban szemügyre vette a fiát. Azért valami furcsa van rajtad? Talán szeplő sziszire gondolsz, mondta Marci. Nem engedhettem, hogy kódorogjon, csámborogjon, hújtorogjon, csavarogjon, lézegjen, lődörögjön, barát nélkül szomorkodjon. Hát így történt, s ha találkoztok egy szép kisgyerekkel, akinek éppen 77 szeplője van, hát az a Marci.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eper fagyit, gyúrjatok egy úszó kókusz golyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

0: levestől.
1: Tojás egy madárnak? Na ne!
2: Jó, akkor jöjjön sok virsli, de mustárral ám, vagy megpörkölt malacfüle.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok gyerekek, én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi, napfényes tavasz. Véget ért a tél, elnyíltak a hóvirágok, a földből kidugták kék fejecskéiket az ibolyák. A napocska odafent az égen egyre fényesebben sütött, de a zöld fűben, a fákon és a bokrokon nem érződött eléggé a tavasz aranysárga, melegséget árasztó színe. A földön tett körútja során természet apónak is szemet szúrt a dolog. Hogy lehetne ezen változtatni? Min is? Hát, hogy az élőlények, köztük az emberek magukhoz közelebb érezzék a napocska jótékony hatását, szívderítő, aranyszínét, a tavasz melegét. Ha valaki felnézett az égre és rámosolygott a napocskára, az visszanevetett rá. De hát nem lehet egész tavasszal folyton az égre bámulni. A lábunk alá is muszáj nézni, mert ha nem, akkor bizony jön a bukfenc és az elesés. Természet apu elgondolkodott ezen. Az ő művészi képességéről, mármint hogy színpompássá tette a környezetet, a földlakók már korábban is meggyőződhettek. Mivel azonban a tavasz jöttét jelző aranyszín s a napocska melegséget sugárzó ereje még nem volt mindenütt érezhető, természet apu kitalálta a következőt. Előkereste a legjobb ecsetjei egyikét, és előbb rajzolni, majd festeni kezdett. Hogy miket rajzolt? Hát egy csomó gyönyörű virágot. Amint elkészült az egyik rajzával, ecsetjét rögvest belemártotta a napocskába, és azzal festette aranysárgára a virágot. Így került az árokpartra kankalin, a mezőkre rétiboglárka, repce a szántóföldekre, a vízben ácsorgó fűcsomók, zsombékok közé pedig mocsári gólyahír. Hogy beköszöntött a tavasz, az emberek által gondozott kertek is színessé váltak, de bizony elkelt a virágágyásokban még egy kis sárga árvácska, a kertkapuk mellé pedig sárga nőszirom. Az erdőtisztásain szintén természetapó ügyes kezének köszönhetően ütötte fel aranysárga fejecskéjét, a tavaszi hérics. A ragyogó melegséget árasztó sárga szín már megvolt, de hogy még szembe ötlőbb legyen a látvány, természet apó az ecsetjét újra meg újra a napba mártotta, s annak fényességét kölcsönvéve csillogóvá varázsolta a virágok szirmait. Az erdők, mezők, rétek és kaszálók füve, a kertek szépen nyírt gyepe már alaposan be volt petyezve a sok-sok csillogó sárga virággal, de akkor természet apó rájött, hogy a bokrok, a fák még nem kaptak sárgán nyíló ragyogó virágot. Kicsit fáradt volt már a munkától a sok virág megfestésétől, sőt ki is melegedett, ami nem csoda, ha az ember a napocska közelségében dolgozik, belőle meríti a sárga színű festéket, na meg a csillogó fényt. De mit volt tenni? Ha már felvállalta, nem akart fél munkát végezni. Közben a megoldást is megtalálta. Korai virágzás előtt álltak az akácfák. Természetapó úgy gondolta, a hófehér akácvirágok finom illatot árasztanak, de nagyon egyszerűek. Legyen hát mellettük olyan is, ami nem illatos, ugyanakkor ragyogóan sárgák a virágfültjei. Így született meg az aranyeső nevű fa. Néhány bokor ágát is telehintette sárga színű apró virágokkal, és hogy félreértés ne essék, aranyvesszőnek nevezte el ezeket a bokrokat. Még mielőtt befejezte volna a nagy munkát, a fehér tulipánok némelyikét is sárgára festette, hogy általuk pompásabbak legyenek a kertek, parkok. Amikor letette az ecsetet, maga is rácsodálkozott a látványra, ami valóban szemet gyönyörködtető volt. Azután felnézett a napocskára, és rámosolygott. A napocska visszamosolygott természet apóra, mert tudta, hogy ezeket a csodálatos, színpompás sárga virágcsodákat ők ketten együtt teremtették meg, lehozva ezzel az égről a földre a tavaszt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és ma is egy különleges találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Ez a kedves kis dolog mindig veled van ősszel vagy télen, de még néha tavasszal is, amikor például sétálsz, játszol, korcsolyázol. Puha, felmelegít, véd a hidegtől, és mindenféle mintás, színes lehet, ami neked a legjobban tetszik. Ha fázol, ő az, aki segít, hogy ne remegj és vacogj. Mi lehet ez? Találd ki gyorsan! Igen, ez az! Ez a kabát! Ez volt mára a találós kérdésem. Remélem, élveztétek. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halvány sárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Fuck!

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják. Amikor én gyerek voltam, nagyon, de nagyon szerettem volna juhász lenni, ha majd felnövök. Mindig azt gondoltam, hogy nekik aztán jól van dolguk. El is éneklem nektek, hogy mi.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Lázár Ervin, a kék meg a sárga. Egyszer két festékpötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga, és különben is talán köszönne. Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta, csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak. Még hogy én köszönjek, egy sárgának, morgott fitymállóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki. Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm, de azt, ha nem látná, én a kék vagyok. Engedje meg, hogy fölkacagjak, mondta gúnyosan a sárga, hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem. És legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba. Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket. A legszebb virágok kékek. Az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen egy sárga szemű embert, vagy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem? Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek, látott már maga kankalint, meg őszi erdőt. Maga túl mohó, beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék mindenütt, unalmas. Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá. Kérem, ez mégiscsak disznóság, hogy már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kisfoltokban jelenek meg, és egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom. Okker, erre vág fel, az is egy család. Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülünk senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok. Ah, kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullattak, meglátta őket, és így szólt, nicsak, milyen szép zöld pötty.
4: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, üdvözöllek, dicső lovat. Üdvözöllek, dicső lovat, szép a ruhád, szép a lovat. Mi szél hozott, mondsz erre, s mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál, ó, te kedves királylány. Orcád piros, szemed fényes, szíved, lelked, mély fenséges.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek, Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Ráduj Márta, a csodálatos mellény. Réges-régen történt, amit én most elmesélek. S hogy igaz, amit mondok, tanúm rá a füles bagoly, meg a csillagos ég. Élt valahol, hogy hol, pontosan magam sem tudom, élt egyszer egy igen szegény rongyszedő. Bár aki ilyen mesterségre adja a fejét, az egy se gazdag, de a mi emberünk mindenkinél szegényebb volt. Reggeltől estig rótta az országutat maga után húzva ócska taligáját, s ha a faluba vagy városba ért, torka szakadtából kiabálni kezdett.
2: Ócska rongyért, tányérokat, poharakat adok!
1: Az asszonyok kíváncsian néztek ki az ablakon, ugyan bizony kizavarja az utca csendjét. De ahogy a szegény embert megpillantották, nyomban vissza is húzódtak, s csak egy-két asszony alkudozott vele a rongyokon. Így éldegélt hosszú évekig a mi rongyszedőnk. Ha tavaszi nap sütött, ha csípős szél fújt, mindig úton volt. Bőre kicserzett, lába sebes lett, de ő csak húzta, vonta taligáját. Egy hűvös, borongós őszi napon azonban csodálatos dolog történt a rongyszedővel. Még egyik faluból a másikba igyekezett, a szokottnál is hidegebb, vad szél kerekedett. Nagyon fázott szegény, s házat, ahol fölmelegedhetne, még a távolban sem látott. Nem tehetett egyebet, megállt, és keresgélni kezdett a taligában a rongyai között, hát ha valami fölvehető ruhadarabra lelne, ami megvédené a hideg ellen. Keresett, kutatott, összedobált mindent, de egy ócska mellénynél egyebet nem talált.
2: Ez is jobb a semminél, gondolta, és sietve fölvette.
1: Alig, hogy magára gombolta a mellényt, jó leső meleget érzett, mintha fűtött szobába lépett volna.
2: Ez aztán mellény, kiáltott föl elragadtatással. Bárcsak a süvegem is ilyen jó meleg lenne.
1: Alig, hogy kiejtette ezt a szót, érezte, hogy új süveg került a fejére. Lekapta és jól megnézte. Pontosan olyan volt, amilyent mindig is kívánt magának.
2: Már csak cipő kellene, hiszen a lábam is fázik, sóhajtott föl, akkor nem lenne nálam boldogabb ember.
1: S halljatok csodát, még csak kettőt sem pillantott, ott pompázott a lábán egy pár vadonatúj cipő.
2: Álom ez, vagy valóság, töprengett magában.
1: De hisz fejemen a süveg, lábamon a cipő,
2: úgy látszik itt valami varázslat történik. Amióta a mellény rajtam van, azóta teljesülnek a kívánságaim. Meg kell erről bizonyosodnom.
1: Azzal nagy hirtelen levette magáról a mellényt, és friss cipót, meg kolbászt kívánt, de hiába nézett körül kutatva, bizony nem teljesült a kívánsága. Akkor aztán újra magára vette, s epertől fogva gondolhatott bármi jóra, azonnal ott termett előtte. Mondanom sem kell, enaptól kezdve egészen megváltozott a rongyszedő élete. Sútba vágta ócska taligáját, sok pénzt, szép ruhákat, meg egy gyönyörű palotát varázsolt elő, azután elindult, hogy feleséget keressen magának. Sokáig töprengett, merre is menjen. Jobbra-e, vagy balra-e, előre vagy hátra, amíg végre úgy döntött, legokosabb, ha egyenesen az orra után megy. Így aztán csak hamar meg is érkezett a király városába. Sehova jobb helyre, mert a királynak éppen 12 eladó lánya volt, egyik szebb a másiknál, de a legeslegszebbik, a legfiatalabb, a 12. A rongyszedő éppen jókor érkezett, nagy bajban volt a király. Üres volt a kincstára, düledező a palotája, épp ilyen dúsgazdag kérőre várt a király meg a 12 lány. S mert a legkisebb volt a legszebb, csoda el hát, hogy ő ráesett a választása, s őt vitte magával Mesés kastélyába. Nagy lakodalmat csaptak, mindenkit vendégül hívtak, s 7 nap 7 éjjel mulattak. Szólt a zene, s ennivaló annyi volt, hogy Dunát lehetett volna rekeszteni vele. Mindenki boldog volt, mindenki vigadott, csak egyedül az ifjú asszony bosszankodott. Sehogy sem tudta rábeszélni kedves hites urát, hogy azt az ócska mellényt, amit aranyos palástja alatt hord, levesse magáról. Se szép szó, se sírás, se harag, se szidás meg nem hatotta a csökönyös férjet. Nem magyarázott semmit, nem beszélt múltjáról, s legfőképpen nem a mellény titkáról. Végre aztán a hetedik nap múltán eloszlott a vendégsereg. Erre várt a menyecske. Hát, ha most már valahára leveti a férje a mellényt, azt a gyűlölt rongyot. De hiába várta. Azzal feküdt, azzal kelt. Ki látott még ilyet? Telt múlt az idő, szálltak a hónapok s az évek. Gondjuk, bajok nem volt, boldogan éltek. Csak azt a mellényt, azt nem tudta megbocsátani az asszony soha a férjének. Csodál hát, ha végül is gondolt egy merészet, és egy szép napon álomport kevert férje italába. Ahogy az elaludt, lehúzta róla az ócska mellényt, megforgatta jobbról, balról, nincs rajta valami rendkívüli, de mivel semmi ilyet nem látott, gyorsan odaadta egy pohárért a rongyszedőnek, aki éppen akkor arra járt. Másnap fölébredt a férje, s első kérdésével a mellényt kereste. Messze van az már, kedves uram. Erre jött a rongyszedő, s úgy könyörgött egy kis rongyért, hogy megszántam és odaadtam neki egy pohárért, vigasztalta az asszonyka. Ó, te szerencsétlen! Egy pohárért adtad el a szerencsénket, ezt a szép palotát, a sok drága ruhát, ékszert és szolgákat, mind-mind annak a rongyos mellénynek köszönhettem. Azzal elmesélt neki mindent, töviről hegyire. Sírt az asszony, mint a zápor eső, de már sírhatott. Hiába menesztettek futárt jobbra is, balra is a rongyszedő után, senki sem akadt a nyomára. De ez még mind hagyján lett volna. Egyik napról a másikra eltűntek a szolgák, megfakultak a drága ruhák, kavicsokká váltak a pompás ékszerek, s mindössze 5 darab rézgaras maradt a pénzes ládában. S a fényes palota? Hát bizony, az is fogyott, rokkant, harmadnapra nem maradt belőle más, mint egy bogárhátú viskó. Mit gondoltok, mit tett most a mi kedves jó barátunk? Negyednap újra fölcsapott vándorrongyszedőnek, s azóta is a világot járja. Hát, ha megtalálja, és megveheti valahol valakitől a szerencsét hozó csodálatos mellényt még egyszer, egy üveg pohárért.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

azért, tudod, Roti, mert az is mondta,

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

ne települtek. Ottam sem ültek sokáig, talán csak egy fél óráig. Mikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka szállt felettük, és így kiáltott. Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak? Úgy bizony, mint az urak? Feleltek a három nyulak. Ezután már urak leszünk, ebédre rókahús teszünk. Nem fogjuk az időt lopni?

Mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe, s összebújva tanácskoznak, jaj, mekkora nyulak voltak, jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve kisegérke hozzájuk. Hát még miről beszélgette? Hogy eztán csak rókát esznek. Ennek a felese móka, szedte is a lábát róka, futott ki az erdő szélre, csak mielőbb odaérne. Hát, amint futott, szaladt, szembe vele farkas halad. Hová szaladt te is, komám farkas? Jaj, mit láttam

bukott. Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve. Hová szaladt, farkaskoma?

évre készültek. Akkora volt foguk szájuk, kisegédke vagy hozzájuk. Hát még miről beszélgette, hogy eztán csak medvét esznek.

szakas lihegve. Így szaladtak erdőszére, szomszéd erdő közepében, hát amint szaporán szedték a lábuk, szellő sem érjen utánuk. Amint futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve, együtt szalad róka, medve, na hiszen

szörnye. Puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák. Nem láttál még ilyen csodát? Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is, ijedtébe megfogadta, most az egyszer érjen haza. Csak ne farják fel a szörnye, sohasem vadászik többet. Ez alatt a nyuszi házban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva a békességben.

0: Sziasztok, én Panni vagyok.
1: Sziasztok, én Máté.
0: Máté.
1: Panni.
0: Játszunk valamit.
1: Mindenképpen. Mit?
0: Mondjuk fogócskázzunk.
1: Most nincs kedvem mozogni. Most futottam az udvaron.
0: Jó, akkor valamit csináljunk egy helyben. Gyöngyfűzés?
1: Most ahhoz sincsen kedvem. Viszont nekem van egy ötletem, ami szerintem neked tetszeni fog.
0: Kitaláljam?
1: Nagyon jó a kérdés. Barkóbázzunk.
0: Jó.
1: Rendben, én gondolok.
0: Jó.
1: És te pedig kitalálod, Panni, remélhetőleg.
0: Biztosan.
1: Bízom benne. Kérek pár másodpercet, amíg gondolkozom ezen.
0: Haj, megvan már.
1: Igen, kitaláltam.
0: Állat.
1: Nem.
0: Tárgy.
1: Igen.
0: Jó, használati tárgy.
1: Abszolút, nagyon sokszor használjuk.
0: Reggel használjuk?
1: Reggel is használhatod.
0: De este is használhatom?
1: Hát este inkább fogat szoktunk mosni, de lehet használni, igen.
0: De hogy jön ide a fogmosás?
1: Ki tudja, Panni. Neked kell kitalálnod.
0: Jó, te biztos tudod. Akkor... hangos?
1: Hangos? Nem. Mármint a fogmosás?
0: Hát te mondjuk elég hangosan mosol fogat.
1: Igen, mert jó dolog fogat mosni.
0: Jó... Akkor... miből készülhet? Fémből van? Jó, de neves, neked könnyű, te tudod.
1: Igen, én tudom. Jó, bocsánat, nem akartalak kinevetni. Nem fémből készül. Egy sokkal fontosabb anyagból.
0: Üvegből?
1: Nem.
0: Műanyagból?
1: Nem.
0: Jó, hát fából biztos, hogy nem.
1: Márpedig szerintem fából készül.
0: Fából készül, és a fogakhoz van köze.
1: Jó úton haladsz, Panni.
0: Fogkefe. Várj, nem szabad rá kérdezni. Biztos a fogtisztításhoz van köze.
1: És nagyon kellemetlen problémákat tudunk vele okozni, ha nem megfelelően használjuk. Én például többször nem megfelelően használtam.
0: De miért? Esetleg vág?
1: Nem, szúr. Ezt nem kellett volna mondanom.
0: Ha-ha, segítettél? Ja, hát akkor tudom. Ilyen tű alakja van, nem?
1: Igen, ki fogod találni.
0: És hogyha a kukorica a fogam közé megy, akkor azzal ki tudom piszkálni. Fogpiszkálóra gondoltál?
1: Igen, arra gondoltam. Nagyon ügyes vagy. Tényleg ügyes vagy. Le a kalappal.
0: Sokszor meg szokta szúrni magad?
1: Előfordult már, igen.
0: Ezt úgy tudod elkerülni, hogy kéred a szüleid segítségét.
1: Milyen okos vagy, Panni, hogy erre én miért nem gondoltam? Biztos segítenek majd. Ti kitaláltátok volna?
0: Én kitaláltam.
1: Hallgassatok ti is Pannira, és kérjétek a szüleitek segítségét.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Tartsatok velünk legközelebb is.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kormos István, a kevés kis kakas. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
4: Hol volt, hol nem volt? Volt egy kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, piros lábú, piros csőrű, begyeskedő kis kakas. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kis kakas. Ez a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, talált egyszer az úton, nem az úton, a kuton, talált egy szemgyöngyöcskét, csillogó, villogó, kényes, fényes gyöngyöcskét. Ejhaj, csibekas, megörült a kis kakas. Hát, a kevés kis kakas, tarkatollas, tarajas, kitátotta csőröcskét, ham, bekapta gyöngyöcskét, ham, ham, bekapta csőriben a gyöngyöcskével, kényeskével, fényeskével, ide szállt, oda szállt, az udvaron szaladgált, a kis kevés kakaska. Ejhaj, csibekas, szaladgált a kis kakas. Hát, a kevés kiskakas, tarkatollas, tarajas fölugrott a sövényre a tyúk udvar fölébe. Onnét leszállt a földre, csőriben a gyöngyöcske csillogott, villogott, mint napocska ragyogott. Ejhaj, csibekas, röbdösött a kiskakas. Meglátta egy tyúkocska, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kiskakas. Meglátta egy kiskacsa, s kérve kérte, kakaska, add ide a gyöngyöcskét, hadd játszódjak kicsinykét, de a kevés kakaska a gyöngyöcskét nem adta. Ejhaj, csibekas, kevés volt a kiskakas. Kakas. Hát a kevés kiskakas, tarkatollas, tarajas nem adta a gyöngyöcskét játszódni egy kicsinykét, szaladt messzire, gyöngyöcskével csőribe, meg se állt a Tiszáig, Tisza szélső partjáig. Csőriben a gyöngyöcske nézte magát a vízbe. Ejhaj, csibekas, mit látott a kiskakas? Hát a kevés kiskakas, tarkatollas, tarajas, a víz fölé hajolva, mit látott a habokba? Egy kevés kiskakast, tarkatollas, tarajast, kényes-fényes gyöngyöcske ragyogott a csőribe. Egy garas, két garas, elámult a kiskakas, piros csőrrel tátogatott, gyöngyöcskéhez odakapott. Ejhaj, helyehaj, gyorsan utolér a baj. Mikor csőrét kitátotta, gyöngyét vízbe pottyantotta. Volt, nincs, hova lett? A gyöngyöcske oda lett. Kukurikú csibekas, megjárta a kiskakas.
3: A kevés kiskakas című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: hapci, kökci.
1: Zsongavilág, mint a mékos, te csak a madárra kökci, hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökci, hapci, kökci, hapci,
3: ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Gáti István, apu nyakában. Apu nyakából látszik a kerület. Nem kell a távcső, se csoda szemüveg. Ezer egy kalandot ígér a távol. Törpe az újságos apu nyakából. Apu nyakán egy kalózos tetkó van. Kényelmes ülés, jobb, mint a metróban. 100 méter magasban lebeg a lábam, pilóta lehetek apu nyakában. Apu, ha letesz, egészen szokatlan. Nagy lesz a járda. Itt állok alattam. Szalad egy komondor, nem vagyok gyáva, de azért mégis vegyen a nyakába.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
6: Sziasztok, gyerekek, én Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál dolgozom, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Vadadi Adrián, Kalamajka a piacon. Kicsi Mackó, Málna Maci és nagymama a piacra sétáltak. Nagymama büszkén mutatta be az unokáit mindenkinek.
7: Milyen aranyos bocsok!
6: Csapta össze a mancsát nyúlanyú, és a gyerekeknek ajándékba egy-egy sárgarépát adott.
7: Erősek, egészségesek!
6: Bólintott Mókus bácsi, és teletömte mogyoróval a zsebüket.
7: Na hát, hogy megnőttek, pedig csak most születtek!
6: Álmélkodott a sün, és két szép, mosolygós almát húzott le a tüskéiről. Nagymama bezsebelte a bókokat, és már tolta volna tovább a babakocsit, de akkor Kicsi Mackó megtorpant.
7: Málna Macinak nagyobb almája van,
6: méltatlankodott. Ha nagyobb, hát nagyobb, mondta nagymama.
7: Ez nem igazság, mert ő még kicsike, és én meg ekkora vagyok,
6: nyújtózott magasra Kicsi Mackó. De mivel senki sem törődött a bajával, sutty,
7: kikapta Málna Maci mancsából az almáját, és a helyére nyomta a sajátját.
6: Málna Maci felvisított, Kicsi Mackó almáját eldobta, és a magáét akarta.
7: Alma! Alma!
6: Zokogta. Ej, te! Dörmögött nagymama Kicsi Mackóra. Ha nagyobb vagy, akkor legyél te az okosabb. De Kicsi Mackó nem akart okosabb lenni. Inkább beleharapott az almába, és jó ízűen rágcsálta.
7: Alma! Alma!
6: Sikított Málna Maci. Akkora ramazuri kerekedett, hogy aki csak a piacon volt, mind oda nézett. Nagymama nem szerette a sok tekintetet. Legugolt, és azt súgta Kicsi Mackónak.
7: Add vissza az almát Málna Macinak! Nem adom!
6: Kiáltott fel Kicsi Mackó. Látod, hogy sír? Próbálta győzködni nagymama.
7: Látom!
6: Pislantott Kicsi Mackó a húgára. Málna Maci egyre hangosabban, egyre elkeseredettebben sivított. Így hát nagymama, hogy véget vessen a veszekedésnek, kivette az almát Kicsi Mackó kezéből, és visszaadta Málna Macinak. Csak akkor meg Kicsi Mackó zendített rá.
7: Az az enyém, az enyém!
6: És kitépte az almát Málna Maci mancsából. Nagymama csak állt a kalamajka közepén, és kibudjant egy könycsepp a szeméből. Kicsi Mackó meghökkent. Te tudsz sírni? Nézett meglepődve. Tudok, törölte meg a szemét nagymama. Akkor Kicsi Mackó nagyot nyelt. Visszaadta az almát Málna Macinak, aztán leguggolt az elgurult almáért, megdörgölte a bundájában, és odaadta nagymamának. A babakocsi újra elindult. Málna Maci békésen rágicselt, nagymama és Kicsi Mackó pedig közös almát harapdált.
7: Milyen aranyos bocsok,
6: mondogatta, aki csak látta őket.
3: Ez a Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb kis agytornát. Vágjunk bele! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy kicsi, könnyű, és mindenkié más színű lehet. A fürdőszobában lakik, és általában naponta kétszer használjuk. Apró sörték borítják a fejét, amivel hatalmas munkát végez. Tisztán tartja a fogakat, hogy szépen csillogjanak, és ne legyen lyukas egyik sem. A fokrémmel együtt igazi szupersztár a fürdőben. Na, kitaláltátok? Igen, ez a fogkefe. Én nagyon szeretem, amikor este jó mentoros lesz a szám fogmosás után. Szeretek alaposan fogat mosni, és egyébként van, hogy napjában többször is használom a fogkefém. Remélem, ti is szorgalmasan pucoljátok a fogaitokat. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: A farkas tanya. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperencián is túl volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca. Hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá. Én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ökröt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni. Fű, de idegen szagot érzek! Ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy. Ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lőtte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, más ordít, add feljebb. Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
0: A Farkas Tanya című mesét hallottátok.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak. Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
2: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
1: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
2: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
1: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Grimm testvérek, a széttáncolt cipellők. Hajdanában réges-régen, hetet-hét országon túl élt egyszer egy király. 12 lánya volt, egyik szebb, mint a másik. Bőrük, mint a friss hó, arcuk, mint a nyári alma, termetük meg sudár, mint a nátszál. Volt egy nagy közös hálóterem a királyi palotában, abban állt egymás mellett az ágyuk, szép sorjában, mind a 12. Este, mikor lefeküdtek, a király rájuk zárta az ajtót, és a kulcsot jól eltette a zsebébe. A lányok mégis minden áldott reggelre széttáncolták a cipőjüket. Hogy hogyan, s mint, annak senki nem volt a megmondhatója. A király sokáig töprengett, miképpen juthatna a titok nyomára. Végül nem talált jobb megoldást, mint hogy kidoboltatta az országban, hogy aki nyomára jut, hol táncolnak éjszakánként a lányai, feleséget választhat közülük magának, és holta után a királyságot is megkapja. Hanem aki jelentkezik a próbára, és 3 nap, 3 éjjel nem sikerül megfejteni a titkot, nem látja meg többé a napvilágot. Csak hamar elő is állt egy királyfi, hogy ő minden kockázatot vállal. Nagy tisztességgel fogadták az udvarban, estig minden jóval tartották, aztán mikor a nap leáldozott, bevezették a hálóhelyére. Amolyan kis előszobaféle volt, innét nyílt a lányok hálóterme. Azért vetették meg ide a királyfi ágyát, hogy beláthasson a lányokhoz, kileshesse, hova mennek, hol táncolnak éjszaka. Mielőtt a királyfi lefeküdt, a legidősebb királylány bevitt neki egy kupa bort. Megkínálta vele, illendően megvárta, míg az ifjú iszik 1-2 kortyot, aztán magára hagyta. A királyfi jól kinyitotta a szemét, olyan éberen figyelt a sötétségben, mint egy erdei hiúz lesi a zsákmányt. Hanem egy idő múlva elbágyadt, elnehezedett a feje, és mintha ólommá vált volna a pillája. Végig dőlt az ágyán, és elaludt. Mikor aztán reggel felébredt, nyomban látta, hogy a lányok megint táncolni voltak az éjjel, mert minden cipellőnek lyukas volt a talpa. Így történt ez a második, meg a harmadik éjszakán is. 4. nap aztán irgalom nélkül vitték a tömlöcbe a királyfit. Utána még sok kérő jelentkezett próbára, de mindegyiknek ugyanolyan sorsa lett. Történt akkoriban, hogy egy szegény, kiszolgált katona éppen úton volt a király fővárosa felé, hogy ott valamilyen könnyű munkát keressen magának. Találkozott egy öreg asszonnyal, szóba elegyedett vele, meghányták, vetették a világ sorsát, aztán egy keresztútnál az anyóka megállt, azt mondta.
3: Én erre letérek. Hát te, hová tartasz, mi a szándékod?
2: Magam sem tudom, szólt a katona és vállat vont. És csak úgy tréfából hozzátette.
3: Kedvem volna kitalálni, hol táncolják szét a király lányai a cipellőjüket. Bezzeg akkor nem volna többé semmi gondom, királykodhatnám életem végéig.
4: Nem is olyan nehéz dolog, mondta az öregasszony.
5: Nem kell ahhoz semmi egyéb, csak annyi, ne idd meg a bort, amivel este a király kisasszonyok megkínálnak. Aztán tégy úgy, mintha aludnál, de azért jól figyelj mindenre. A többihez aztán már megvan a magadhoz való eszed.
2: Egy köpenyeget szedett elő a kosarából, és átnyújtotta a katonának.
5: Ha ezt a köpenyt magadra veszed, egyszeriben láthatatlanná válsz, és a 12 lány után lopakodhatol.
2: Azzal eltipegett az általúton, és 1-2-re eltűnt a katona szem elől. A kiszolgált vitéz meg fontolóra vette a dolgot.
3: Én már úgysem sokat veszíthetek, gondolta,
2: és másnap jelentkezett kérőnek a királynál. Jól fogadták őt is, akár leánykérő elődeit, felöltöztették pompás ruhába, estig szép szóval tartották, aztán, mikor a nap lebukott, bevezették a kis előszobába. Lefekvés előtt nagy nyájasan kiment hozzá a legidősebb király kisasszony.
6: Egy kis bort hoztam, itt meg az egészségünkre.
2: A fortélyos katona azonban már előre számított a dologra. Mielőtt bevezették volna a hálóhelyére, ügyesen egy szivacsot kötött az álla alá. Most aztán mind abba öntötte a bort. Egy csöpp nem sok, annyit sem ivott belőle. Hamarosan lefeküdt, hevert egy darabig, majd mint akit elnyomott az álom, horkolni kezdett.
4: A királylányok jót kacagtak rajta. Ezt is vihette volna másfelé a sorsa, mondta a legnagyobbik. Besiettek, szekrényt, ládát kinyitottak, pompás ruhákat vettek elő, a tükör elé ültek, szépítgették magukat, tipegtek, topogtak, örültek előre a táncnak.
5: Ti csak vigadoztok, de én valahogy olyan furcsán érzem magam. Meglátjátok, valami baj ér minket, szólt a legkisebbik.
4: Áj, te kis dunnalúd, mindig riadozol, mondta a legidősebb.
5: Elfelejted, hány királyfi vigyázott már ránk hiába? Ennek a katonának még csak álomitalt sem kellett volna adnom, úgy sem ébredne fel a mi haszna.
4: Mikor elkészültek, még egyszer megnézték a katonát, de az jól becsukta a szemét és meg sem moccant, úgy tett, mintha aludnék, akár a bunda. A lányok egészen megnyugodtak, ahogy ezt látták. A legidősebb odament az ágyához és megkopogtatta. Abban a pillanatban megnyílott a föld, és az ágy elsüllyedt. Mély üreg nyílt a helyén. A lányok egymás után leereszkedtek az üregbe, és elindultak szaporán lefelé egy föld alatti lépcsőn. Elől a legidősebbik, utána sorban a többi. A katona végignézte a dolgot, nem sokat tétovázott, nyakába kerítette a köpönyeget, és a legkisebb királylány után surrant. A lépcső közepén járhattak, mikor véletlenül ráhágott a királylány szoknyájára.
5: Jaj, ki kapaszkodott a szoknyámba?
4: Sikoltott fel ijetten a király kisasszony.
5: Ugyan ne légy már olyan együgyű, szólt rá a legidősebb nénye. Biztosan valami kampós szögbe akadtál.
4: Csak hamar mindannyian leértek a lépcsőn. A katona csak ámult-bámult, mert olyan gyönyörű fasorba jutottak, amelyet ő még életében sohasem látott. Színezüstből volt a fák levele, csillogtak, villogtak, ahogy a könnyű kis fuvallat mozgatta őket.
5: Nem árt, ha valami emléket viszek innét.
4: Ki tudja, mire lesz még ez jó, gondolta a katona. Odalépett az egyik fához, és letört róla egy ágat. Abban a pillanatban nagyot kondult a fa, mint egy öreg harang. A legkisebbi királylány megint felkiáltott.
5: Itt valami nincs rendjén! Hallottátok ezt a kondulást?
4: Ugyan, ne ijedezzél, nyugtatta meg a legidősebb nénye. Nyilván a királyfi a kastélyában húzták meg a nagy harangot. Örvendeznek a jövetelünknek, azért harangoznak. Tovább mentek, befordultak egy másik fasorba. Az még sokkal szebb, sokkal ragyogóbb volt. Aranylevelek remegtek a fákon a szelíd fuvallatban. A katona ott is letört egy gallyat emlékül, és ez a fa is kondult egyet, de még szebben, még tisztább hangon, mint az ezüst fasorban. A legkisebbik királylány összerezzent, halkan felsikoltott, riadtan tekingetett jobbra-balra, de hát senkit sem láthatott, mert a katonát eltüntette a varázsköpönyeg. A nénye meg ismét összeszitta, hogy megint csak rémüldözik, pedig tudhatná, hogy a királyfiak harangoznak örömükben. Mikor a harmadik fasorba értek, a katona egészen elhűlt az ámulattól, mert még csak elképzelni se tudott volna soha olyat, mint ami itt eléje tárult. Gyémántból voltak a fák lombjai, és a levelek úgy tündököltek, hogy belekáparázott az ember szeme. Itt is minden úgy történt, mint az ezüst meg az aranyfasorban. A katona letört egy ágat emlékül, a fa kondult egyet, a legkisebbi király kisasszony felsikoltott ilyettében, a legidősebb nénye pedig megnyugtatta, hogy csak a királyfia kastélyában harangoznak. A gyémánt fasor egyenesen egy tóhoz vezetett. 12 csónak ringott a vizen, mindegyikben egy nyalka királyfi ült, a 12 király kisasszonyt várták. Mindegyik lány beszállt egy-egy csónakba. Mikor már mind elhelyezkedtek, a katona is beült láthatatlanul a 12-be, a legkisebb királylány mellé. Mikor a tó közepén jártak, egyszerre csak azt mondja a királyfi.
5: Nem tudom mi ez, de ma olyan nehéz ez a csónak. Teljes erőmből húzom az evezőt, mégis alig haladunk, mintha valami terhet vonszolnánk.
0: Biztos a nagy meleg miatt van, felelte a király kisasszony. Engem is úgy folytogat a hőség.
4: Szép fényes kastély állt a túlparton, víg muzsika szállt belőle, trombita szó, dobszó. Kikötöttek és táncba fogtak a kastély előtt, kiki a párjával. Velük ropta a katona is, csak hogy láthatatlanul. Egyszer a legkisebbi király kisasszony megszomjazott, inni kért. Egy inas aranytálcáról egy teli boros kelyhet nyújtott oda neki, hanem a katona ott termett, s mindegy cseppi kiitta a bort. Egy kis riadalom támadt, mert a leány felsikoltott, és váltig hangoztatta, hogy itt valami nincs rendjén, ő már egész este olyan furcsán érzi magát, még utóbb valami baj éri őket. A legidősebb nénye azonban most is összeszitta. Ne adjatok rá, mondta. Ez a kis ostoba mindig riadozik. Hajnali 3-ig állt a tánc, akkorra mind kiukadtak a cipellők, abba kellett hagyni. A királyfiak visszavitték a lányokat a tavonát. A katona most az első csónakba szállt a legidősebbik királykisasszony mellé. A parton a lányok búcsút vettek a királyfiaktól, és megígérték, hogy másnap éjjel újra eljönnek. Ahogy a lépcsőhöz értek, a katona előre szaladt és befeküdt az ágyába. Mire a lányok lassan, fáradtan felvánszorogtak, ő már javában húzta a lóbőrt, úgy hortyogott, hogy már messziről meghallották. Ha, ettől ugyan békén lehetünk, mondták. Másnap a katona nem szólt egy kukkot sem, mert még egyszer végig akarta nézni ezt a csodálatos dolgot. A második éjszaka is velük tartott. Akkor is ugyanúgy történt minden, mint az első alkalommal. Táncoltak, még szét nem táncolták a cipőjüket. És így volt ez a harmadik éjszakán is. De akkor a katona emlékül egy kelyhet is elhozott magával. Reggel a király hívatta a katonát.
7: Elmúlt a 3 éjszaka. Halljuk! Meg tudsz-e felelni a föltett kérdésekre?
4: Tüstént, uram királyom, mondta a katona, csak magamhoz veszem a bizonyságaimat. Beszaladt a kis előszobába, kivette a párnája alól az ezüst ágat, aranyágat, gyémántágat, meg az aranykelyhet. A lányok majd a szemüket kinézték, úgy lesték, mit művel. A katona azonban ügyes volt, hátat fordított a lányoknak, úgy rejtette a köpenye alá a kincseit. Visszament a trónterembe, a 12 királykisasszony meg az ajtó mögött lapult és hallgatózott.
7: Mondd meg hát, hol táncolják szét a lányaim éjszakánként a cipőjüket? Kérdezte a király.
4: Egy föld alatti kastélyban, felelte a katona. Ott mulatnak 12 királyfival. Azzal elmondta, hol járt, mit látott, és kirakta a király asztalára a bizonyítékait, az ezüst ágat, az aranyágat, a gyémánt ágat, meg a kelyhet. A király erre behívatta a lányait.
7: Feleljetek nekem, igazat szólt-e ez a katona? Kérdezte.
4: Azok látták, hogy leleplezték őket, és úgy is hiába tagadnának, bevallottak hát mindent töredelmesen.
7: Engedjétek szabadon a tömlöcből a királyfiakat,
4: rendelkezett a király, majd a katonához fordult.
7: Megtetted, amire vállalkoztál, én is megtartom, amit ígértem. Itt a 12 lányom, válasz közülük. Melyiket akarod feleségül?
0: Hát, nem vagyok már mai legény, sodort egyet a katona bajuszán. A legidősebbik illik hozzám legjobban.
4: Még aznap megülték a lakodalmat, és a király örökösévé fogadta a katonát.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Gregor Berni vagyok, színésznő, nagy állatbarát, 5 cica gazdája, ezért most egy cicás mesét választottam nektek. Csukás István, Mirmur kalandjai. Bóbice ének órát ad a kis malacnak. Szép nyári délután terült az udvarra. Csend volt, a levél serezzent, mindenki szúnyókált az árnyékba. Tyúkanyú a csibéivel az eperfa alatt, morzsa a hűvös kutya olban, kukorikú a kakas a lapulevelek között, a kis csacsiék pedig a ládában. Egyedül Bóbice nem volt álmos. A nyúlketrec mellett üldögélt, s dudorászott, énekelt szépen csendben. Kis kacsa fürdik fekete tóban. Egyszer csak odagurult elébe egy kis malac, leült és hallgatta Bóbicét. Bóbice rámosolygott, s folytatta a dalt. Anyjához készül Lengyelországba. A kismalac fészkelődött, izgett, mozgott, hegyezte a fülét. Szép nyári délután volt. Egy légy sem zümmögött, csak Bóbice halk, ezüstös hangocskája hallatszott. Még egyszer, mondta a kismalac. Kezd el még egyszer. Bóbice újra kezdte a dalt. Kis kacsa fürdik fekete tóban. A kismalac áhítatosan hallgatta. Bóbice befejezte a dalt. Most én, mondta a kismalac. Jó, mondta Bóbice, csak halkan. A kismalac 4 lábra állt, felvetette a fejét, és égtelenül visítani kezdett. Ujj, ujj, ujj! Bóbice befogta a fülét, és rászólt a kismalacra. Pszt! Mindenkit felébresztesz! A kismalac abba hagyta a visítást. Így nem lesz jó, mondta Bóbice. Taníts meg rá, kérte a kismalac. Úgy szeretnék énekelni. Rendben van, de jól figyelj. Egyezett bele kegyesen Bóbice. Figyelek, mondta a kismalac. A legfontosabb a légzés, mondta Bóbice. Aztán helyesen kell képezni a hangot. Mikor az O betűt énekeljük, a szánkat kerekre nyitjuk. Figyelsz? Igen, mondta a kismalac, a szánkat kerekre nyitjuk. Helyes, mondta Bóbice. Most elmondom a szövegét, aztán lalázom a dallamát. A kismalac türelmetlenül hallgatta, leült, meg felállt közben, látszott rajta, hogy szeretne már ő énekelni. Közbe is vágott. Tudom már, most én! Jó, mondta Bóbice, akkor, ahogy tanítottalak. Levegőt veszel, és ügyelsz a hangképzésre. A kismalac 4 lábra áll, felvetette a fejét, behúnyta a szemét, és égtelenül elkezdett visítani. Ujj, ujj, ujj, ujj! Bóbice rémülten befogta a kismalac száját, ám az nem hagyta magát félbeszakítani, tovább visított. Ujj, ujj! A láda teteje felpattant, Paprika Jancsi, Mirmur és Csinnadratta dugta ki a fejét. Paprika Jancsi megszólalt mérgesen. Ezer mennykő! Mi ez a zenebona? Mi ez a visítás? Tyúkanyó és morzsa rohantak oda. Mi az? Mi az? A kismalac megszégyenülten, lángvörösen elhallgatott, lesújta a fülét és lapított. Bóbice megsajnálta. Ó, semmi, szólt mosolyogva. Igazán semmi. Énekeltünk. Ez nem éneklés, mondta Paprika Jancsi. Ez visítás. Dehogy, szólt közbe Bóbice. Ez az első lecke. A hangképzés. És a kismalacnak egész jó a hangja, csak még csiszolni kell, tette hozzá. A kismalac boldogan mosolygott Bóbicére. Csiszolni, csiszolni, morgott Paprika Jancsi. Ez úgy szól, mintha rozsdás baltát köszörülnének. A kismalac mamája érkezett meg, kicsit elkésve, s lihegve kérdezte. Mi az? Ki bántott? Senki, felelte a kismalac. Énekelni tanulok, és azt mondta Bóbice, hogy egész jó hangon van, csak még csiszolni kell. Az más, felelte a mamája büszkén. A mi családunk mindig is híres volt a jó hangjáról. Büszke vagyok rád. S gőgösen elvonult a kis malaccal. Paprika Jancsi dühösen nézett utánuk. Aztán elkezdte.
2: Ujj, ujj, ujj! Egész jó hangon van, csak még csiszolni kell.
1: A többiek vidáman nevettek, csak Bóbice nem nevetett. Ne búsulj, mondta neki Paprika Jancsi. Lesz még neked tehetségesebb, de főleg szerényebb tanítványod.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesék a Bakony szívéből. Mesék Albertnek. Löve Éva meséi Kis Dávid előadásában. Hétköznap esténként 7 órától a Csukás Mese Rádióban.
3: A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radír Pókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este 7-től a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal

0: Maszat Marci, Csőre Gábor előadásában. Minden hétköznap reggel 8:30 és 9:30.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Este 6 óra van, tik-tak, tik-tak. Elment ez a nap is pék-pak. Vacsorához készülünk. Ezt az órán a mutatók jelzik nekünk. A kisebb mutatót a 6-oson látjátok, a nagyobbat pedig a 12-esen találjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcsvezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadáztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két aggancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, ami erről még nem is hallott.

0: Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor.
1: Bizony, én is így érzek, öcsém.
0: De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé? Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól: merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket.
2: Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni.
0: Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród.
2: Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet.
0: Akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek.
2: Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a 100 vitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek.
0: Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak.
3: Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal.
0: Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dulnak lányait.
2: No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dul fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

0: Csukás mesedágú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: üssed-üssed botocskád. Élt egyszer a falu végen egy favágó a feleségével, akik olyan szegények voltak, hogy krumplin és száraz kenyéren kívül nem került egyéb az asztalukra. Habár a favágó egy nappal lát éve dolgozott, többre akkor sem jutott. Még a szerencse is elkerülte őket. Hanem egy nap, amikor a favágó éppen a tisztáson száraz kenyeret ebédelt, megszólította egy vélember, akinek hófehér szakálla a földet verte.
1: Adjon Isten, bátyám! Megszánna néhány falat kenyérrel. Már napok óta éhezem,
0: mondta az öreg. Már hogy ne adnék, válaszolta a szegény ember, és elfelezte a cipót. Az öreg ember megköszönte, majd így szólt.
1: Mivel segítettél rajtam, megajándékozlak egy terítővel. De jól vigyázz rá, mert ez nem akármilyen abrosz.
0: Majd így folytatta.
1: Ha legközelebb megéhezel, csak vedd elő és mondd. Terülj, terülj, asztalkám! Meglásd, egy-kettőre olyan lakomat árul eléd, amilyet még nem láttál. Többet ezután nem lesz gondod az ételre.
0: A favágó nehezen hitt az öregnek, de azért megköszönte az abroszt és búcsút intett. Mikor este felé befejezte a munkát, elindult hazafelé, ám közben megéhezett, és elhatározta, hogy a következő faluban kipróbálja a csodaterítőt. Bement hát a legközelebbi fogadóba, leült egy asztalhoz, elővette a terítőt, és egykedvűen azt mondta. Terülj, terülj, asztalkám! Akkor hirtelen tele lett az asztal mindenféle finomsággal. A szegény ember azt se tudta, hova nézzen. Volt ott sült hús, töltött paprika, túrós csusza, mákos kalács. De a favágó nem volt elég óvatos. A kocsmárosné is látta a varázslatot. Már is kieszelt egy ördögi tervet. Megvárták az urával, míg a favágó lefekszik aludni, és aztán az éjszaka közepén kicserélték a csodaterítőt egy közönséges abroszra. Hajnalban pedig továbbment a szegény ember, és az egészből nem is vett észre semmit. Mikor aztán hazaért, vígan köszöntötte a feleségét. Na nézd csak, milyen csuda terítőm van! Amint elmondom a varázsigét, tele lesz az asztal mindenféle földi jóval. És akkor elővette az abroszt, de az asszony csak nevetett rajta. A favágó pedig elmondta a bűvös mondatot, de csak nem történt semmi. Megpróbálta még néhányszor, de hiába az asztal üres maradt. Na hát, igazán vicces kedvében van ma, kacagott a felesége. A favágó pedig nem tudott mit tenni, beletörődött a dologba. Ám mikor másnap az erdőt járta, újra összetalálkozott a vénemberrel.
1: Drága fiam, van számomra még egy falat kenyeret?
0: Hogy ne lenne? Kár, hogy az abrosz csak egyszer vált be, felelte szomorúan.
1: Akkor bizony téged átvertek. Kicserélhették, és ezért nem terem többet. De mivel most is segítettél, adok neked egy bárányt. Csak mondd neki, táncolj, táncolj, báránykám! És annyi aranypengő hullik majd a szőréből, hogy alig bírod megszámlálni.
0: A favágó ismét megköszönte az ajándékot, az őszöreg ember pedig eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Csak hogy a szegény favágó hazafelé ismét betért a fogadóba, és óvatlanul eldicsekedett a csodatevő báránykával.
2: Majd elhiszem, ha látom,
0: mondta a ravasz kocsmárosné. A szegény ember pedig megtáncoltatta a bárányt, és csak úgy hullott a bundájából a sok aranypénz. Azt gondolta az ember, vigyék csak, hadd jusson némi pénz a szegényeknek is. Ám ahogy leszállt az éj, és a favágó álomra hajtotta a fejét, a
1: kocsmárosék elcsenték tőle a bárányt, és helyette ott hagytak egy másikat. Reggel pedig a favágó boldogan ment haza az állattal, nem is sejtett semmit a cseréből. Nézze, asszony! Ez ám a csuda bárány! Ha kérem, aranypénz hullik a bundájából, mondta otthon a feleségének. Ám akárhogy szólongatta a bárányt, az meg sem mozdult, csak bégetett. Most már aztán igazán el volt keseredve a szegény ember. Az nem lehet, hogy kétszer is pórul járjon. És amint ezen tanakodott az erdőben, megjelent előtte újra az öregember. Miért lógatod az orrat, fiam? Elveszett a bárány? Kérdezte. Úgy, ahogy mondja, felelte. Na, mivel jól bántál velem, utoljára megsegítelek. Bizony a kocsmárosék lopták el az abroszt és a bárányt is. De adok most egy botot. Ezzel menj vissza a fogadóba. Amikor odaértél, csak kiáltsd el magad. Üssed, üssed, botocskám! Majd átadta a botot az öregember, és egy szempillantás alatt eltűnt, mintha ott se lett volna. A favágó pedig elment a fogadóba, és kérte a kocsmárosékat, adják vissza, amit elloptak. De ők tagadtak mindent. És akkor a favágó segítségül hívta a botocskáját. Üssed, üssed, botocskám, mondta. A bot pedig előugrott a zsákjából, és addig ütötte a két tolvajt, amíg érte. Könyörgöm, hagyd abba! Visszaadunk mindent! Zokogott az asszony, a favágónak pedig a jó szíve megesett rajtuk. Eltette a botját, s miután visszakapta a terítőt és a bárányt, boldogan elindult hazafelé. Mikor aztán végre megérkezett a falujába, olyan dínom-dánamot csaptak a terítővel és a bárányjal, hogy még évek múlva is emlegették a környéken.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hárs László, a konyha élete. Van, aki asztal mellett szeret üldögélni, vagy pattogó tűz előtt kényelmes karosszékben. Mások a tükör előtt áldogálnak és illegetik magukat. Megint mások pedig egyre csak a díványon vagy ágyon heverésznek a legszívesebben. Én a magam részéről a legjobban a konyhát kedvelem. A konyhának nincs tükörfényű parkettája, csak egyszerű kőpadlója van. Falait se festették telisdetele tarka ákombákomokkal, sima fehérek azok. Mennyezetéről száll, dróton lóg a porcelán kalapos villanykörte, nincs szüksége cifra csillárra. Igen, ilyen a konyha. A szobában egyre folyik a vita, a fali óra naphosszat csak a saját dicsőségét hirdeti, a tükör fennhéjázva lóg a falon, úgy véli, boldog lehet az, akinek a képét megmutatja. A nagy asztal és körülötte a székek meg különösen büszkék és méltóság teljesek, de a legzárkózottabb a széles szekrény. Mindegyik saját magát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak, s úgy véli, összedőlne nélküle a világ. Bezzeg másképp van ez a konyhában. Arról nem is beszélek, hogy végeredményben a konyha ad nekünk enni. Őtőle kapjuk a reggelinket, ebédünket, vacsoránkat. A konyha adja a kenyeret és a kávét, a levest és a húst. Ez bizony igen szép dolog, méltán büszke rá. De ha így gondolkodtok, akkor nem ismeritek a konyhát. Ő nem büszke, ő nem gőgös, mi sem áll tőle távolabb. Mindezt átengedi a tükörnek, a fali órának, a fényes csillárnak. Ő maga pedig dolgozik. Hajnalban, amikor ti még alusztok, a konyha már ébren van. Tányérok, poharak, csészék, kanalak, villák, fazekak és lábosok kidörzsölik szemükből az álmot és szép jó reggelt kívánnak. A lábosok mély bádog hangon, a poharak és csészék finoman csiningelve, az evőeszközök csörögve, csörömpölve és barátságosan pattogva. Duruzsolva válaszol nekik a tűz, amely vígan pipál a tűzhely gyomrában, bodor füstkarikákat eregetve kürtőjén keresztül az ég felé. A mosogató rongy és a törlőruha is ébren van már, és elkezdődik a szigorú vizsgálat. Mindennek ragyognia kell. A kanáról eltüntetik a rozsdát, a pohárról a homályfoltot, a tányérokból kitörölgetik a harmadszerű vízcseppecskéket, s jaj a koromnak, pornak, ételmaradéknak, nincs kegyelem számukra. Ez alatt a sárga-fehér vízvezeték is rákezd vidám csöpdalára, majd széles sugárral elered és telecsorgatja a piros kávés fazekat. A teljes lábos már a tűzhelyen melegszik. A csészék, bögrék, fincsák szépen sorba állnak, mindegyikben kávéskanál meredez, mint egy-egy apró láncsa. Ezekkel az apró láncsákkal harcol a konyha az éhség ellen. A kávéscsészék aljára hófehér kocka és kristálycukor telepszik, melléjük ül a barna-piros hátú kenyér, oldalfegyverével a kenyérvágókéssel. A tej felforr, a kávé is, összeölelkeznek. Most már fel lehet ébredni, itt is az ideje. A konyhában párolgó friss kávészag megcsiklandozza az orrodat, nagyot tüsszentesz, s felülsz az ágyon. A reggeli hamar elfogy, nem is csoda, hiszen olyan jó ízű. A konyha igazán érti a dolgát. Ez alatt a tűz már felforralt egy nagy fazék vizet, az üres csészék, aljukon némi cukormaradékkal, a kiskanalak, kések beleugrálnak, sorra megfürdenek. A törlőruha ismét szerephez jut, szárazra simogatja őket a fürdő után. Most már tiszták, mehetnek vissza a polcra fényleni. Te elmégy az iskolába, gyomrodban melegen ül a jó ízű reggeli, de a konyhában most kezdődik az igazi munka. Először is azt kell megbeszélni, hogy mi legyen az ebéd. Milyen leves, milyen főzelék, milyen hús, vagy pedig tészta? A vitában élénken részt vesz a húsdaráló, a levesfazék, a tepsi, a nyújtódeszka és a sodrófa. De nehogy azt higgyétek ám, hogy a sodrófa töltött káposztát ajánl, és a húsdaráló káposztás kockát, vagy pedig, hogy mindketten sárgarépa főzeléket ajánlanak. Ismét tévedtek. A konyhában senki sem akar kibújni a munka alól. Sőt, ellenkezőleg. A húsdaráló és a húsos fazék a sült hús mellett szavaznak, míg a nyújtódeszka azt bizonygatja, hogy a világon a legjobb a mákos tészta. Végül is szépen megegyeznek az ebéd ügyében, és ismét kezdetét veszi a munka, épp úgy, mint reggel. A különbség csak annyi, hogy a teljes lábos helyére a tepsi vagy a húsos fazék kerül. Csupán a tűz marad ugyanaz. A főzőkanál, a konyhakés, a tésztaszaggató, a merőkanál, akik páholyból nézték a reggeli eseményeket, most munkába állnak. Cseng a mozsár, dörög a húsverő, pörög a sodrófa, csörög a palacsintasütő, már az szerint, hogy hol mit főznek ebédre a konyha határozata alapján. A tányérok elhagyják kisöccseiket, a kávés csészealjakat. A kanalak, kések, villák kilépnek fiókjaikból, minden csillog, minden ragyog, mert a törlőrongy nem tűr piszkot, nem tűr foltot. A fazekakból, lábosokból jó illatú gőzök göndörödnek elő, mint egy-egy szagos hús, kelkáposzta vagy zöldségleves szagú bárányfelhő. Az evőeszközök, tányérok sorba állnak, bevonulnak a szobába, s rátelepednek az asztalra. Ilyenkor érkezel te haza. Odaülsz a terített asztal mellé, és megeszed a jó ízű ebédet, de lám, a konyháról egészen megfeledkeztél. Pedig ki főzte számodra az ízes falatokat, s ki fogja eltakarítani utánad az ebéd maradványait, hanem a konyha. És te mégis megfeledkezel róla, pedig ő soha nem feledkezik meg rólad. Ebéd után az evőeszközök, tányérok fürdője következik. Egy fél óra, és ők ismét frissen, tisztán, csillogón állnak a polcaikon. A délután ismét a kávéscsészék ideje. A tűz pedig egyre duruzsol, pattog. Van-e, aki nála szorgalmasabb? A vacsora a késeké, a tojástartóké, esetleg a teáskannáé, meg a sótartóé. Azután végleg este lesz. A polcokon tisztán és mosdottan áldogálnak a konyha lakói, s a tűzhely gyomrában lassan kihamvad a szorgalmas, naphosszat soha se pihenő láng. A villanykörte kialszik, s a konyha polgárai beszélgetni, trécselni kezdenek. A tojástartó elmondja élettörténetét, a kávés fincsa tréfákat mesél, és gurgulázva nevet hozzá. Így szórakoznak. Ám ahol nem gyújtanak be a tűzhelyen, ahol nem teríthetnek asztalt, ahol a konyhában beütött a munkanélküliség, ott miről beszélnek az edények? De ez már egészen más mese.
1: Csukás Mese Rádió. Olvadás. Amikor tavasz hercegnő kopogtat tél úrfi ajtaján, s bejelenti neki, hogy ideje továbbállni, kezdetét veszi a felmelegedés. A felmelegedés egyik jele pedig az olvadás. Ti tudtok olyat mondani, ami a melegben elolvad? Például a jégkrém. A szegény hóemberkék is ilyenkor teljesen lefogynak, majd eltűnnek, mintha egy varázslat volna az egész. A vastag jégtáblákon télen sokan szeretnek csúszkálni, a végnyabbakat meg valamilyen érthetetlen módon sokan szeretik betörni. No de ezek tavasszal mind eltűnnek. Akár csak a fákról és a háztetőkről lelógó hosszú jégcsapok, amelyek a napfényben úgy csillognak, mint a hókirálynő koronája. Ahogy olvad a hó, a folyókban egyre több lesz a víz. Ilyenkor a bokrok, a fák, a virágok és a fűszálak is felfrissülnek, hiszen az olvadás miatt rengeteg vízhez jutnak. Nem csoda, hogy azonnal nőni kezdenek. Ebben persze segíti őket a napfénye is. Ilyenkor én csak a szép hószobrokat sajnálom. Na de, se baj, jövőre építhetünk újakat. Most viszont örüljünk a meseszép tavasznak. Csukás Mese Rádió.

0: A legelő kisbárányok. Volt egyszer egy pásztor, akinek olyan szép bárányai voltak, mint senkinek a közelben. Az összes hófehér volt, göndör, bársonyszőrű, és hatalmas nyájban éldegéltek. Azért voltak a pásztornak ennyire szép bárányai, mert bizony kétszer is jól megnézett egy legelőt, mielőtt odahajtotta volna őket. Csak a legszebb és legillatosabb füvet legelhették. Ám hamarosan a bárányok nem csak szépek, hanem igencsak válogatósak is lettek. De még rajtuk is túltett az egyik báránymama két kis borjúja. Ők aztán nem ismertek tréfát az evésben. Igen ám, csak a két válogatós bárányka egy szép napon olyannyira belemerült a legelésbe és a válogatásba, hogy észre sem vették, mikor leszakadtak a nyájtól. A pásztornak meg volt elég gondja, nem figyelt rájuk eléggé. A két bárányka csak arra kapta fel a fejét, amikor már a pásztor csengője sem hallatszódott, olyan messzire jártak.
1: Most mit érjük legyünk?
0: Kérdezte az egyik.
2: Menjünk utánuk,
0: mondta a másik.
1: Ne, inkább maradjunk itt,
0: mondta az első.
1: Most már biztos messze járnak.
2: Épp azért siessünk,
0: győzködte a másik, de nem jutottak dűlőre.
1: Ja, mi lesz így velünk? Annyi veszély leselkedik ránk.
0: Azzal keserves sírásra fakadt, a másik pedig, mintha csak parancsszóra tenné, szintén krokodilkönnyeket kezdett hullatni. Így sírdogáltak jó sokáig, amíg csak el nem fáradtak, majd így szólt az első.
1: Azért nincs akkora baj,
0: mondta.
1: Van itt annyi fű, ameddig a szemünk ellát, úgyhogy éhen halni nem fogunk,
0: nyugtatta a másikat. Erre a második bárány is abba hagyta a szipogást, és körülnézett.
2: Az már csak igaz,
0: mondta.
2: Már csak azt kéne eldöntenünk, hogy hol legeljünk.
0: Ugyanis a hatalmas zöld mező feladta ám a leckét a két válogatós báránykának, azt sem tudták, milyen irányba induljanak.
2: Hol lehet vajon a legfinomabb fű?
0: Tanakodtak. Ott toporogtak és forgolódtak, mire az egyik elszánta magát.
1: Lehet, hogy az árnyékban.
2: Hát, biztos, hogy nem,
0: vágta rá a másik.
2: Inkább a szép, ragyogó napsütésben.
0: Erre az első csóválta a fejét.
1: Nem, ott biztos teljesen kiszáradt. Inkább nézzük meg a folyóparton.
0: Azért viszont a másik nem lelkesedett.
2: Fúj, ott biztos tiszta sár minden, és egy csomó kukac mászkál. Minél messzebb vagyunk a víztől, annál jobb.
0: Okoskodott hangosan. Így vitatkoztak és veszekedtek, amíg csak le nem ment a nap. Egyikük sem akart engedni a másiknak, mert biztos volt benne, hogy neki van igaza. Márpedig a válogatós bárány fűben nem ismert tréfát. Mire beesteledett, elfáradtak, és inkább lefeküdtek. Összebújtak ott, ahol a pásztor felejtette őket, mert azóta egy tapottat sem mozdultak. Korgott is mindkettőnek a hasa rendesen. Másnap reggel a finom nyári napsütésre ébredtek, meg arra, hogy a pásztor egyre közelebbről csilingel. Előző este ugyanis megszámolta a báránykákat, és bizony látta, hogy kettőnek híja van. Szaladt is vissza, ahogy csak a lába bírta, de az eltévedt báránykák olyan messzire jutottak, hogy csak aznap reggelre ért vissza. Mikor meglátta őket, boldogan a nyakába kapta mindegyiket, és szaladt vissza a nyájhoz. A báránykák mamája majd kibújt a bőréből örömében, és össze-vissza csókolta az elkóborolt fiacskáit.
1: Hogy vagytok, kis drágáim?
0: Kérdezte.
1: Farkaséhesek vagyunk,
0: vágták rám mindketten.
1: Nem tudtuk eldönteni, hogy hol legeljünk.
0: Erre a mamájuk olyan nagy kacagásba tört ki, hogy még a könnye is kicsordult nevettében.
1: De hát ott álltatok egy gyönyörű, kövérfűvű legelő kellős közepén,
0: simogatta meg a fejecskéjüket.
1: Igen, de nem tudtunk megegyezni, hogy hol lehet a legfinomabb a fű.
0: A mamájuk ekkor megcsóválta a fejét, és mind a kettőnek mélyen a szemébe nézett. Az már csak igaz, hogy a finom fű nagyon fontos dolog.
1: De azért nem annyira, hogy egy kis bárány éhen haljon.
0: Egyikőtök sem egy buta kis bárány, igaz? Kérdezte a báránykáit.
2: De nem ám!
0: Rázták a fejüket.
1: Na látjátok,
0: folytatta a mamájuk. Ilyenkor nyugodtan hallgassatok a másikra, és jól fogtok lakni. A két bárányka megszeppenten egymásra nézett, megölelték egymást, és onnantól kezdve csak együtt legeltek. Ha az egyik azt mondta erre, ment utána a másik. De ha a másik mondta, hogy arra, akkor meg az egyik követte. Meg is találták mindenhol a legszebb, legfinomabb, legzöldebb és legropogósabb füvet. A végén még a pásztor is rájuk bízta a vezetést, mert tudta, hogy a két bárányka csak a legjobb legelőre viszi majd a nyájat. Így tanulták meg mind a ketten, hogyan kell megbízni a másikban, de először is saját magunkban. Ha találkoztok a két kis báránnyal, ne felejtsétek el megsimogatni a bundájukat.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a ravasz róka és az oktondi jaguár. Tudtátok-e, hogy a róka és a jaguár már ősidők óta egymás ellenségei voltak? Hogy mi volt az oka, arra senki nem emlékszik már. De az biztos, hogy ki nem állhatták egymást, és amikor csak tudtak, borsot törtek egymás orra alá. Már kölyök korukban elkezdődött a vetélkedés, hogy melyikük a gyorsabb, az ügyesebb, a hangosabb. Ha a kis róka elejtett egy pockot, a jaguár mindjárt egy egész majmot akart magának. Ha a jaguár fára mászott, a róka mindjárt a közeli hegyet akarta megmászni. És így ment ez éveken át. Az ellenségeskedés nem hagyott alább, hanem az egyik nyáron különösen nagy volt a hőség. A folyók és tavak kiszáradtak, és csak az erdő mélyén, az egyik sziklatövében csörgedezett egy kis patak. Az állatok pedig mind ide menekültek, hogy enyhítsék szomjukat, és hűsöljenek az árnyas fák alatt. A jaguár is éppen az egyik fa alatt terpeszkedett, mikor eszébe jutott a róka. Na végre! Most elkaphatom azt a gazfickót, gondolta magában. Csak türelmesen meg kell várnom, hogy lejöjjön a forráshoz, és majd akkor lecsapok rá. A jaguár el is tervezett mindent, csak éppen azt felejtette el, hogy a rókát nem véletlenül hívják ravaszdinak. A róka óvatosan közelített a forrás felé, és még éppen időben meglátta a jaguárt, aki el sem moccant a forrás mellől. Nocsak, nocsak, kit látnak szemeim? Régi cimborám, a jaguár az. Biztos megint valami rosszban sántikál, jobb lesz, ha kikerülöm, morfondírozott magában a róka, s végül visszafordult. Ám annyira gyötörte a szomjúság, hogy tudta, valahogy túl kell járnia a jaguár eszén. Miközben az erdőben bandukolt, megpillantott egy asszonyt, aki egy óriási mézes csuklot cipelt a fején. A rókának sem kellett több, nyomban elterült az úton, és halottnak tettette magát. Ám amikor az asszony odaért, és látta, hogy a róka nem mozdul, tovább folytatta útját az ösvényen. A ravaszdi róka pedig megvárta, míg az asszony eltűnik a fák között, majd felpattant, gyorsan előre futott, és egy másik úton az asszony elé került. Majd fogta magát, újra leheveredett a földre, és meg sem moccant. Az asszony pedig látva a döglött rókát, most sem állt meg, kikerülte az állatot, és tovább cipelte a fején a mézes csuprot. Hanem a róka ismét megelőzte az asszonyt, lefeküdt az útra, és halottnak tettette magát. Az asszony igencsak furcsálta a dolgot. Megállt és elgondolkozott. Mi történt itt, hogy már a harmadik döglött rókával találkozom? Bezzeg, ha felszedtem volna a másik kettőt is, akkor meggazdagodhatnék a bundájukon. Le is tette nyomban a mézes csuprot, és visszafordult az úton, hogy összeszedje a másik két róka tetemet. A ravasz róka pedig elégedetten vigyorgott, hogy végre megkaparinthatja a mézes bödönt. Ám ahelyett, hogy belekóstolt volna a finom lépes mézbe, mancsával belenyúlt a csuporba, és gondosan bekente a bundáját mézzel. Mikor már az összes mézet magára kente, hopp, ugrott egy nagyot, és belehempergett az avarba. A sok levél rátapadt a bundájára, és hamarosan rá sem lehetett ismerni a ravaszdira. Na, most próbáljon meg elkapni az az együgyű jaguár, gondolta magában, és vígan elindult a patakpartra. Mikor odaért a forráshoz, rögtön belevetette magát a vízbe, és mohón inni kezdte. Először csak a bokáig érő vízből kortyolt, ám az túl melegnek bizonyult. Így egyre beljebb és beljebb lépdelt a patakban. Ám a nagy szomjoltás közepette a róka észre sem vette, hogy a vízben elkezdtek leázni róla az álcaként használt levelek.
de a jaguár sem volt ostoba. Felismerte az álruhába bújt rókát, és hirtelen rávetette magát. A rókának az utolsó pillanatban sikerült megmenekülnie a jaguár karmai közül, és nyomban futásnak eredt. Csak szaladt és szaladt, ahogy a lába bírta. A jaguár meg követte. Ám a ravasz róka mindig megtalálta a módját, hogy hogyan cselezze ki a jaguárt, és az hamarosan a nyomát vesztette. Már megint meglógott ez a csibész, mérgelődött magában a jaguár, és gondolkozóba esett, hogyan csalja csapdába a rókát. Megvan, kiáltott fel néhány perc múlva. Halottnak tettetem magam, s mikor a tiszteletemre összegyűlik az állatsereg, elkapom a ravazdit. Azzal a jaguár neki is látott a terve megvalósításának. Kora reggel lefeküdt a barlangja elé, és mozdulatlanul várta, hogy az erdőben híre menjen a halálának. A buzgó papagájoknak hála hamar elterjedt a hír, és az állatok gyülekezni kezdtek a barlangnál. Amikor a róka meghallotta a jaguár halálhírét, ő is oda sietett, ám óvatos maradt, és nem merészkedett közel. Ahogy nézte a kinyúlt állatot, eszébe jutott valami, és jól hallható hangon megkérdezte: tüsszentett már? Az állatok csodálkozva néztek rá. Hogy tüsszentett-e? Miért kellett volna tüsszentenie? Kérdezte egy hang a tömegből. Hát nem tudtátok, ha egy jaguár meghal, mindig tüsszent egy nagyot, vágta rá a furfangos róka. Bizony a jaguár is hallotta a róka szavait, és mindjárt tüsszentett egy hatalmasat, hogy bebizonyítsa, hogy meghalt. Hapci! A róka pedig mindjárt tudta, hogy miben mesterkedik a jaguár, és nesztelenül elsomfordált. Azóta is jót nevet magában, ha eszébe jut, hogy sikerült rászednie az oktondi jaguárt.

0: Figyeljetek csak! Mintha egy mese kopogtatna az erdei házikó ajtaján. Kis Dávid vagyok, a Csukás Mese Rádió legmesésebb apukája. Most Löve Éva sorozatából mesélek nektek. Mesék a bakony szívéből, mesék Albertnek. A mai történet címe... A fekete gólyafészek. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szépséges zöld rét a bakonyi erdő közepén. Azon a réten állt a kisfiú, a ló, a róka és a cica fából készült háza egy nagy tölgyfa árnyékában. A kisfiú nem élt egyedül, legjobb barátaival lakott a házban, a lóval, a rókával és a cicával. Egyik hideg áprilisi este, mikor éjjel a hőmérő mutatója kevesebb, mint 0 fokot mutatott, és kint szemerkélt az eső, kopogtatásra lettek figyelmesek. A róka nyitotta ajtót, és így szólt. Hát titeket mi szél hozott ilyen hideg, borús időben? Kérdezte a két idegentől. Akkor még nem látta, hogy kik állnak az ajtóban, mivel eléggé sötét volt, de betessékelte a két vándort, és hellyel kínálta őket. Ekkor látta már, hogy egy fekete gólyapár áll előtte, de a sötétben lehetetlen volt őket felismerni. Hirtelen ázott madártollak lebegték be a kis szobát.
1: Még jó, hogy a cserépkájába befűtöttünk,
0: szólalt meg a cica.
1: Így ti is hamar meg tudtok szárítkozni.
2: Gyertek, üljetek le közelebb, hozok két kényelmes széket is, szólalt meg a kisfiú.
0: A két ázott vendéget ellátták minden jóval, és mikor a fekete gólyák megszárítkoztak és jól laktak, elmesélték, hogy mi áradban vannak.
3: Tudjátok, nekünk innen messze volt a fészkünk a fekete erdőnél, közel a Dunához, hogy mindig találjunk magunknak valami eleséget. Most azonban visszatértünk hosszú utunkról Afrikából, és a fészkünk eltűnt, ahogyan a fák is körülötte. Több napig kerestünk a környéken valami alkalmas, háborítatlan erdőt, de sajnos nem sikerült találnunk. Bejártuk Dunaszigetet, Lipótot, Kisbodakot, és még sorolhatnám.
1: Aztán egyszer csak egy galamb ismerős beszélt a kisfiúról, aki az erdőben él a kis barátaival, és segít minden bajba jutott állaton. A galambtól útbaigazítást kértünk, és ide is értünk. Egyszer elindultunk rossz irányba, de szerencsére jól informált galambokkal mindenhol lehet találkozni.
4: Így is lett. Mint látjátok, ide értünk.
0: És hogyan tudunk mi nektek segíteni? Kérdezte a róka.
3: Szeretnénk egy új otthont találni magunknak, olyat, ahol háborítatlanul élhetünk, és nem vágják ki többé a fészkünket és a körülötte lévő fákat.
0: Gondolkodóba estek a kis barátok, mert bár a bakonyi erdő gyönyörűséges, azonban erdőművelés folyik, és nem biztos, hogy mindig olyan nyugodt. Nekem van egy ötletem. Nézzük meg a parajos tető környékét, hogy áll-e még az a régi bükkös. Arra emlékszem, hogy 1-2 éve, mikor legutoljára arra jártam,
5: se híre, se hamva nem volt a favágóknak.
0: Tudjátok mit? Nézzük meg holnap reggel, amint felébredünk.
6: Így is lett. Másnap a kis csapat útra kelt, és rövid időn belül, persze a róka útbaigazításának köszönhetően, megérkeztek az erdő egy eldugott sarkába. A két fekete gólyának nagyon tetszett a háborítatlan bükkös, és rögtön rá is találtak egy régi hatalmas fára, melynek a tetején egy elhagyott fészek volt.
0: Ő ennek még jobban örültek. A kis barátok még maradtak és segítettek nekik a fészek építésben. Hordtak ágakat, levelet, mohát, és segítettek összefűzni egy szép, nagy és stabil fészekké. A cica különösen ügyesen fonta össze az ágakat, a ló rengeteg mohát talált, a kisfiú a legjobb ágakat hordta, míg a róka segített a helyére illeszteni a fészket. Estére el is készültek, azonban hátra volt a nagy kérdés. Hol találnak majd elemúzsiát a gólyák?
7: Van itt valahol folyó, patak vagy tó a környéken?
0: Kérdezték egyszerre.

0: Nekünk az erdőben található élelem nem megfelelő.
1: Elgondolkodtak a kis barátok, és több ötletük is támadt. A cica megszólalt.
2: Én jól ismerem a nagy teveli víztározót, ott bőven vannak halak.
1: A róka a Hubert laki gyilkos tavat említette meg, ahol sok rovart találhatnak, a kisfiúnak pedig a pisztrángos tó jutott eszébe Németbánya közelében. A két fekete gólya nagyon megörült ennek, hiszen bőven találtak tavat, ahol táplálkozhattak, és nem kellett sokat repülniük. A környék folyóit is jól ismerték, és idővel a bakonyt is igazán megszerették.
0: Nagyon köszönjük nektek a segítséget, olyan szép új fészkünk lett.
3: Köszönjük, hogy segítettetek új otthont találni.
1: A két fekete gólya még elmondta, nem nagyon bíztak benne, hogy találnak egy szép új békés otthont. Nagyon szerették a Duna árterét, de az egyre zajosabbá vált. Bár még sokáig hiányozni fog nekik az otthonuk, sikerült új barátokra találniuk, és szép új fészket építeniük. Aznap este már nyugodtan aludtak el, és bizalommal teli szívvel várták az új nap reggelét új otthonukban.
4: Ezt a mesét újra meghallgathatod hétfőn reggel 7 órakor. A következő rész pedig hétfőn este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban.
5: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek! Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok! Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
6: Ahó, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Tamko Sirató Károly, a mesélő kert. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, a nagy kék víz legvégső fodrának csobbanásán is túl, de az égigérő üveghegyen tündöklésén innen volt egyszer egy király. Úgy hívták, hogy Jót tesz király. Azért hívták így, mert ez a király mindenkivel jót tett, akit csak szeretett, s mivel alattvalói jótetteit még jobb tettekkel viszonozták, királysága egyre virágzóbb és gyarapodóbb lett, ő maga pedig olyan gazdag, hogy országait, földeit, gépeit és kincseit még a pénzügy minisztériuma sem tudta mind számon tartani, még a legfinomabban kattogó számoló masinákkal sem. Volt ennek a királynak 3 gyönyörű lánya. Szép volt a legelső királylány is, a haja éjben fekete, de olyan, mint a legsötétebb éj. Ahogy 17 éves lett, a király hozzáadta szíve szerelméhez, zengő nagy lagzit rendezett a számukra, s 10 országot adott nekik, hogy bőségben és boldogságban éljenek. Szép volt a középső királylány is, a haja lángoló vörös, mint az égő naplemente. Ahogy 17 éves lett, a király őt is hozzáadta szíve választottjához. Hatalmas mennyegzőt rendezett számukra, s 100 országot adott nekik, hogy életük fogytáig bőségben és boldogságban éljenek. De a legszebb, a legkisebb királylány volt, még a neve is különösen hangzott, úgy hívták, Medirám. A bőre vakító fehér volt, a haja pedig olyan szőke, mint a holdfény a legszebb tavaszi éjszakán. Amikor 17. születésnapja közeledett, bement királyi atyához, és így szólt hozzá. Édes kedves királyatyám, arra kérlek, ne kényszeríts engem fényes lagzira, mert én senkit sem szeretek rajtad kívül. Én itt szeretnék élni melletted, ameddig csak lehet. Meghatotta az öreg királyt, legszebb és legkedvesebb lányának ragaszkodása, és így felelt. Jól van, kedves lányom, igazán szép, hogy ennyire szeretsz, és be akarod aranyozni életem fogyatkozó napjait. Éppen ezért hát Valami nagyon szép ajándékkal szeretnélek megjutalmazni 17. születésnapodon. Nosza, kérj hát tőlem szíved szerint, amit csak akarsz, és én megígérem, hogy kérésedet teljesíteni fogom.
7: Nem kérek én tőled semmit, édesapám, csak azt, hogy itt maradhassak melletted.
6: Jaj, kedves gyermekem, hát hogy kívánhatsz ilyen nagy áldozatot tőlem, hogy semmi jót se tegyek veled? Én azért vagyok jót tesz király, hogy mindenkivel jót tegyek, akit csak szeretek, s ha éppen veled nem tehetek semmi jót, akit a legjobban szeretek, hát mentem megbomlana annak a nagy törvénynek az egyensúlya, amely országom erőit mozgásban tartja, népeimet kormányozza, és egybefogja hatalmas királyságomat. Megállnának a villanymotorok, nem működne tovább az atommágja, megbénulna még a közlekedés is, és előbb-utóbb felbomlana gyönyörű szép birodalmam. Ments meg hát, kérlek, mindnyájunkat ettől a fenyegető vésztől, és kérj tőlem valamit szíved szerint.
7: Megijedt nagyon a kis királylány, hogy apja elveszíti trónusát, szétszakadt birodalma, és ki tudja, milyen mostoha sors tör majd a boldog lakóira, így szólt hát.
6: Hát, jól van, édesapám, kérek hát valamit, de kérhetek igazán szívem szerint?
8: Csak is úgy kérhetsz, kedves lányom.
7: Gondolkodni kezdett a kis királylány, hogy mit is kérjen, hogy apja mellett is maradhasson, és kedvét is lelje az ajándékban. Végre, mikor már csak egy nap választotta el a 17. születésnapjától, apja elé állt és így szólt.
6: No, kedves apám, tudom már, mit szeretnék.
8: No, mondd hát el, leánykám.
6: Itt van, ablakom előtt egy kőhajításnyira, az a magas, szép sziklarét, ahová a vándorfelhők szoktak leszállni, pihenni, ha nagyon elfáradtak. Teremts nekem oda, arra a sziklarétre egy olyan kertet, amelyben ott legyen minden növény, amely az emberek szenvedését enyhíti. Ezek a növények az én legkedvesebb barátaim. Hadd ápolgassam őket, hadd sétálgassak közöttük, és hadd gyönyörködjek bennük.
8: Nagyot csuklott, jót tesz király, ahogy meghallotta ezt a kérést, mert sok mindenre számított, de ilyen különös kérése aztán igazán nem. De csak így felelt. Jól van, kedvesem. Látom, méltó lánya vagy jót tesz királynak. Azokat szereted, akik jót tesznek az emberekkel. Legszívesebben néked adnám egész királyságomat, de mit csináljak, ha nem fogadod el? Meg lesz hát, amit kívántál, sőt, még meglepetést is kapsz rá.
7: Ahogy Medirám elment, rögtön becsengette híres neves varázshatalmú hopmesterét, minden tudokot.
8: No, hűszolgám, minden tudok, fordult hozzá. Most tégy ki magadért. Tudnál-e, Medirám királylány, ablaka alá, arra a sziklarétre egy olyan kertet varázsolni, amelyben ott lenne a világ minden jótevő füve, fája, növénye?
7: Mert ezt kívánja az én leányom 17. születésnapjára, és én szeretném a kérését valamivel még meg is tetőzni. Ezzel a hopmester fülébe súgott néhány szót.
8: Én hű szolgám, meg tudnád ezt tenni?
6: Ó, minden tudok, hip-hop, felelte minden tudok, aki nevét bizonyára eme kitűnő tulajdonságáról nyerte. De ha még azt is kiejtette a száján, hogy hip-hop, akkor aztán biztosra lehetett venni, hogy a parancs egy-kettőre teljesül. Ezért volt ő a hopmester, sőt, hip-hop mester. Sarkon fordult, és már rohant is. Rohant egyenesen a lakására, és bezárkózott legtitkosabb varázsszobájába. Oda bent a szoba északi sarkába, széthúzta a nehéz brokát függönyt. Erre elkezdett forogni a nagy kristálygömb, ő meg csak nézte merev szemmel, addig nézte, de pont a kristálygömb közepét, amíg meg nem jelent előtte az, akire gondolt. A szelek nagy vezérére.
8: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
7: Kérdezte sívító hangon.
8: Jót tesz, király, jót akar tenni, kiáltotta hangosan mindentudok. Parancsolom, hip-hop, hogy összpontosítsd katonáidat, szent össze mind leghíresebb vitézeidet, Tornádót, Sirokkót, Misztrált, Pamperót és azokat a te ördöngös ciklonjaidat. S a világnak néhány jó füve, virága, bokra és fája van, azt mind-mind fújjátok oda gyökerestől, földestől, arra a Medirám királylány ablaka előtti sziklarétre is.
7: Még mormolt néhány szót. Ekkor megfeszítette és kinyújtotta két kezét, majd lassan ökölbe szorította ujjait, és ezt mormolta sejtelmes hangon, majd egyre hangosabban a végén már kiáltva: parancsolom, hatalom, varázsolom a dalom, akarom, akarom, És ahogy az utolsó hang is elzengett, összeszorított fogai közt, hirtelen ég felé nyújtotta ökölbe szorított ujjait. Ó, hely lett óriási vihar, mind a négy sarkába recsegni, ropogni kezdett a világ. Hajladoztak az erdők, reszketett maga a föld is, egész ligetek szálltak a levegőbe, óriási kertek repültek, mint a szitakötők, úgy röpdöstek a virágok, a füvek meg úgy szállingoztak, mint a szúnyograjok. Az emberek rémületökben összecsapták a kezüket, és azt akarták mondani: boszorkány szombat! De aznap véletlenül éppen csütörtök volt, így hát azt hitték, elközelgett a világ vége. Másnap reggel azonban, ahogy Medirám királylány kinyitotta ablakán az aranyos zsalugátert, hát ott pompázott előtte a magasban a gyönyörű szép erdőkert liget. Megörült nagyon Medirám királylány, szaladt ki az új kertbe, ámult, bámult a sok szebbnél szebb növény láttán. Ez az, amire vágytam, ilyen kertről álmodtam én, kiáltotta. Járta a tündérszép kertet. Egyik fája szebb volt, mint a másik. Egyik virága kedvesebben integetett felé, mint a másik. Ezüstösen csillogott a bokrok levele. Sok cserjén aranybimbók fakadtak, volt olyan növény is, amelyen gyémántos bogyók nőttek. Napestig járta a gyönyörű kertjét Medirám, szépségével mégsem tudott betelni. De a legnagyobb meglepetés akkor érte, amikor este felé fáradtan leült az egyik hatalmas fa alá. Gyönyörködve nézte mély szürke lombjait, és éppen azt akarta mondani, hogy jaj, de szép is vagy, én hatalmas házfám. De csak addig jutott, hogy jaj! Mert ahogy ezt elsóhajtotta, hát, csodák csodája, mi történt? A hársfa megszólalt, világítani, és ember hangon mesélni kezdett. De úgy ám, hogy szavai rögtön meg is elevenedtek a lombjai közt, mintha csak hangos film peregne, vagy televízió. Medirám úgy meglepődött, hogy hirtelenében kettőt sóhajtott. Hát az óriási hárs erre újra elsötétedett, és elhallgatott. Ekkor Medirám odaszaladt a szomszédfához, egy óriási tölgyhöz. Leült elébe, és ott is sóhajtott egyet. Hát a tölgy is megszólalt, világítani és mesélni kezdett, s lombjai közt megelevenedtek a szavai. A királylány arca ekkor felragyogott az örömtől, megértette, hogy ez az apja meglepetése, sorra kipróbálta különösnél különösebb növényeket. Hát, mindegyik valóságos mesemuzi volt, élő televízió. Most még nagyobb örömmel, szeretettel és bámulattal sétált a csodakertben, s meghatottan hallgatta az ágak, levelek és virágok suttogását. Mert azok akkor is meséltek, ha nem világítottak. Ilyenkor növényi nyelven beszélték el egymásnak emlékeiket és élményeiket.
8: Rengeteget láttak, éltek és tapasztaltak ezek a növények. Száz és százezer esztendő óta virultak már a földön. Látták a tűzhegyeket és a vízvölgyeket. Látták a sárkányok birodalmát és a tengeri szörnyek csatáit. Személyesen ismerték az óriásokat és a hegyi törpéket mind. Gyönyörködtek a tündérek harmattáncában, de emlékeztek a bretonokra és a keltákra is. A titkos szertartásokra a menhírek előtt ismerték az ásványok álmait, a fémek vágyait, az állatok beszédét, sőt, még az atomok szenvedélyeit és a sejtek sóhajtásait is érzékelték. Ágaik, leveleik, virágaik folyton-folyton sisterektek, súgtak, buktak. Az idősebbek állandóan meséltek a fiatalabbaknak, hogy tovább éljenek a történetek, hogy ne halljon el a múlt, hogy a növényvilág semmit se felejtsen. Valóságos, titkos mesekincstár volt ez a nagy kert, és Medirámnak minden fiókhoz megvolt a kulcsa. Örömrepesve szaladt haza apjához. Köszönöm, királyatyám, soha boldogabb nem lehetek. Ott élt hát továbbra is ősz királyi atya mellett. Vele volt, amíg csak lehetett. Aztán gondozta, ápolta, dédelgette kedves virágait, este pedig kiválasztotta azt a növényt, amelyik szavára éppen akkor vágyott. Leült elébe, egyet sóhajtott, és meghallgatta, végignézte tündér szép meséjét.
9: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
10: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat, meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú, mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehúnyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, négy teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csak hogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette négy teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, Azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
9: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
11: A falu szélén, friss vízű patak mellett állt egy réges-régi malmocska, és benne öregecskén édegélt a molnár.
12: No, meg a kedves felesége.
11: Nem volt valami nyájas fickó ez a molnár, inkább mondanám olyan mogorva, lustácska, bumfordi alaknak.
12: Igazi balfolyam.

0: Na, nézd csak, ott jön a Molnárné, ő nagysága.
1: Mondhatom, bájos egy teremtés.
0: Akár csak az öreg anyám félszemű macskája.
2: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
3: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok, olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét Törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét Törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomósok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
4: Majd ettől megundorodik.
5: Jaj, te finom!
3: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
5: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
3: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes, meg egy mézes palacsinta között.
5: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
3: Ham egy túrós.
5: Lenge, mint a tavaszi szellő.
3: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az akilleszina. És azt mondta,
4: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
6: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű föl és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
3: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájos lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
5: Ó, megmentöm!
3: Sóhajtotta.
5: Ide azt a soványító palacsintát!
6: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
3: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
6: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
3: A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
6: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
5: De hogyan?
3: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
6: Mász föl érte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
3: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
5: Én innen többé le nem megyek,
3: mondta neki keseredetten.
5: Húzzatok föl még egy palacsintát!
6: Azt már nem, mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
5: Hú!
3: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr a zágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
6: Megy ez, kérem,
3: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
6: Rajta, Kriszti király kisasszony!
3: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
5: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
3: Ordította.
5: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
3: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
6: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
3: Tette hozzá, és fágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakaza, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. Bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl is kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
6: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, 3 gyermek édesapja. Most hallgassátok meg tőlem Max Lucado Értékes vagy című meséjét. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli, fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele aranycsillag matricával, és egy másik doboza, tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdesfából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas farudakat, vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak, vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították. Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. Így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancinello is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. néha eséskor megkarcolta a testét, ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Sok szürke pontot érdemel, mondogatták egymásnak. Ő aztán tényleg nem jó volt, Manu. Egy idő után már maga Pancinello is elhitte ezt. Nem vagyok jó volt, Manu, gondolta. Amikor nagyritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha nem ragasztottak volna rá matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot, ám az is leesett. Én is ilyen akarok lenni, gondolta Pancinello. Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám. Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. Ó, nem nagy ügy, válaszolt Lucia. Egyszerűen csak minden nap meglátogatom Élit.
8: Élit?
7: Igen, Élit a fafaragót. Jót ücsörgök a műhelyében. De miért? Majd megtudod, menj el hozzá fel a hegyre. Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? Kiáltott utána Pancinello. De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén, suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. Pancinello! Hallatszott egy mély, erős hang. Pancinello megállt. Pancinello, örülök, hogy látlak. Gyere közelebb, hadd nézlek meg. Pancinello lassan megfordult, és ránézett a nagy darab szakállas mesterre. Te tudod a nevemet? Kérdezte a kis manó. Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. Szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot. Nem akartam, Éli. Tényleg, nagyon próbáltam jó lenni. Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancinello. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy. Pancinello felnevetett. Én? Értékes? Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt. Az enyém vagy. Ezért vagy értékes nekem. Pancinellóra még soha senki nem nézett így. Különösen nem az, aki alkotta őt. Nem is tudta, mit mondjam. Minden nap vártam, hogy eljössz, folytatta Éli. Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, aki nem voltak matricák, mondta Pancinello. Tudom, mesélt rólad. Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt. Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod.
9: Micsoda?
7: A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben,
9: annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt, érted? Hát, még nem nagyon. Éli elmosolyodott. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancsinellót a földre. Ne felejtsd el, mondta miközben a foltmanó elindult az ajtó felé, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom. Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondolta. Azt hiszem, komolyan mondja. És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.
10: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Bálint Ágnes, a Szitakötők szigetén című kötetének első fejezete. Elmondja Vágó Bernadett. A Szitakötők szigete. A Szitakötők szigete arról volt nevezetes, hogy valamennyi dunai sziget közül ezen nőtt a legfinomabb, legízletesebb, legkövérebb fű. Mondták is némelyek, hogy meg kellene változtatni a sziget elnevezését, esetleg olyasmire, hogy a zamatos gyógynövények szigete, vagy a sejmes füvek szigete. Erre a szitakötők kijelentették, hogy akkor viszont ők elköltöznek a szigetről. Ez nagy kár lett volna, mert a szitakötők csillogó szárnyukkal, könnyed röptükkel sok gyönyörűséget szereztek a sziget lakóinak, nem szólva arról, hogy a turisták is elsősorban ő miattuk látogatták a szigetet. Maradt tehát a régi elnevezés. Jobb is így, mondogatta kecskemama, aki szintén ott élt a szigeten kisfiával, Giducival együtt. Jobb is így, én mondom. Soha nem lehet tudni, mikor jön egy szárasság, mikor ég ki a fűnek még a torzsája is. Akkor aztán henceghetünk a sejmes füvünkkel. Kecskemama mindig a szárasságtól tartott, pedig mióta a szigeten élt, soha nem kellett ilyet megérnie. Akár esett az eső, akár nem, a levegő itt mindig kellemesen párás volt, és a fű úgy nőtt, mintha húzták volna. Kecskemama agyagból döngölt házikója ott állt a parton egy kőrisfa alatt. A háztető leírt a földig, és fűzöldelt rajta. De micsoda fű! Ez a pázsitos háztető volt kecskemama legnagyobb büszkesége. Még Giducit sem engedte legelni róla. Van elég fű a réten, ha éhes vagy, ajánlgatta neki. Ez dísz, nem pedig ennivaló. Hiszen szó, ami szó, a réten csak ugyanannyi fű volt, és olyan magas, hogy Giduci ki sem látszott belőle. Mégis egyre a háztetőn díszlő fűre áhítozott.
2: Az biztosan sokkal finomabb, gondolta magában. Magasabbra nő, mint a réti fű. Jobban éri a nap. Talán az íze is más.
1: Egy szép napon kecskemama szedett a kertben egy csokor lucernát, és elment meglátogatni Zerge asszonyságot, aki valamikor a hegyek között élt, de most már olyan nagyon öreg volt, hogy járni sem igen bírt. Vigyázz a házra, Giducikám, mondta kecskemama a kisfiának. Ha valaki legelni akarna a háztetőről, kergesd el! Akár meg is öklelheted, van szarvad. Giducinak ugyan még csak akkora szarvacskája volt, mint egy gyűszű, de nem győzött vele dicsekedni. Most is odaállt a ház elé, és mohon leste kitöklelhetne föl. Telt múlt az idő, de bizony nem jött arra senki. A sziget lakói délutáni álmukat aludták, vagy strandoltak a déli parton a szép homokos öbölben. Giduci unatkozott. Unalmában egyszer csak eszébe jutott a háztetőn zöldellő fű. Rövid tanakodás után hátraosont a ház mögé, ahol egy nagy rőzserakás állott. Ez a rőzserakás volt Giduci kedvenc tartózkodási helye, nagyon szeretett felugrani rá, és a magasból körültekingetni. Most is felugrott, és éppen hozzákészült, hogy egy szökkenéssel a pázsitos háztetőn teremjen, amikor a ház elejénél a szomszédék barikáját vette észre ólálkodni.
2: Aha! Legelni akar a füvünkből,
1: csillant fel Giduci szeme.
2: No, majd én elkergetem.
1: Sebben lobban leugrott a rőzserakásról, hogy megöklelje barikát, ám az nagy örvendve szaladt elébe.
3: Duci, Duci, Giduci! Jaj, de jó, hogy látlak! Már azt hittem, nincs itthon senki, pedig anyukám azért küldött, hogy kérjem el a rostátokat.
1: Giduci előhozta a rostát, de szíve mélyén sajnálta, hogy barika nem a fű miatt jött át.
2: Hát már senki sem jön a füvünkből legelni, akit megöklelhetnék.
1: Nézelődött sóváron, miután barika hazaszaladt a rostával. És ahogy nézelődött, hirtelen eszébe jutott, hogy van itt valaki, aki szeretne a háztetőről legelni, és ez a valaki nem más, mint ő maga. Ahogy ezen eltűnődött, rájött, hogy akkor önmagát kellene megöklelnie. Ez bizony olyan meglepő gondolat volt, hogy azonnal berohant a házba és a tükör elé állt. Kis fekete kecske Gida bámult vissza rá, nagy fehér foltokkal a szőrében.
2: Szóval te akarnál legelni a háztetőről.
1: Meredt Giduci a saját tükörképére.
2: No, hiszen Azt próbál csak meg, majd adok én neked.
1: Miután így megfenyegette önmagát, kiment a ház elé legelészni. Kisvártatva hazaérkezett kecskemama. No, kedveském, mekegett már messziről. Sikerült megőrizned a háztetőnket?
2: Sikerült, mama.
1: Nem akart senki legelni róla?
2: De!
1: Ennye, ennye. Aztán megöklelted-e? Giduci szavait elakadt.
2: Nem,
1: mondta végül zavartan.
2: Nem akartam megöklelni.
1: Nem-e? Csodálkozott kecskemama, aki jól ismerte fiacskája harcias, kötekedő természetét. Aztán miért nem?
2: Mert akkor szétment volna a tükör,
1: felelte Giduci röstelkedve. Kecskemama hamarjában nem talált szavakat. Később aztán kitört belőle a nevetés. Még akkor is nevetett, amikor Giduci már jó ízűen ropogtatta a zerge anyó küldeményét, a húsos, édes rebarbara leveleket.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk, de találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
4: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek!
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Maszat Marci. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 7:30 és 9:30.
6: Műsorajánlót hallottatok. A nagy mutató a 12-esen. A kis mutató pedig a 8-ason pihen. Elfáradtak ők is már, hiszen az idő is későre jár. Este 8 óra van. Álomország kapuja.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Selma Lagerlöf, Nils Holgersson csodálatos utazása, a fiú, akit Nils Holgerssonnak hívtak. Így volt, ahogy mondom. Volt egyszer egy fiú Svédországban, akinek örökké azon járt az esze, hogyan bosszantsa és gyötörje az embereket és az állatokat. A többi gyerek félt tőle, az állatok pedig, ha csak meglátták, menekültek előle. A fiú egy parasztnak, Holger Nilssonnak volt a fia, ezért kapta a Nils Holgersson nevet. A szülők nagy gondban voltak a fiúk miatt. Az apja szinte minden nap elmondta, mi lesz a mi Nils fiunkból? Minden munka alól kivonja magát. A szülők vasárnap templomba készültek. Mivel az apa attól félt, hogy Nils megint rosszalkodna, egy könyvet adott neki azzal, hogy olvasson el belőle 13 oldalt. Ha majd hazajövünk, ellen

0: Ellenőrzöm, hogy csak ugyan elolvastad-e. Nils csalódott képet vágott, mert már kigondolt néhány huncutságot. Ehelyett most a szobában gubbaszthat és tanulhat. A könyv fölé hajolt, és mélyet sóhajtott. Viszketett a talpa, úgyhogy mindegyre fölkelt és járkált a szobában. Egyszer csak ilyetten állt meg. Csak nem egy tolvaj lopózott a házba. Annak a súlyos ládának a fedele, melyben az anyja a fehér neműt tartotta, nyitva volt. Nils közelebb ment, és nem hitt a szemének. A láda peremén egy vénséges vén, ráncos manó lovagolt. Széles karimájú kalap, és a nyakán és manzsettáján fehér csipkével díszített, fekete ruha volt rajta, pici lábán pedig fekete, csatos cipő. Nils már hallott a szorgalmas manókról, de valahogy jóval nagyobbnak képzelte őket. A ládán lovagló manó azonban csak akkora volt, mint a hüvelyk ujja. Nem, gondolta Nils, ettől nem kell félnem. Ezt nyugodtan bosszanthatom egy kicsit. De nem mert hozzányúlni, ezért némi töprengés után a szúnyoghálót leakasztotta az ablakról, jókedvűen meglóbálta, és zsupsz, ráborította a manóra. Gúnyosan fölkacagott, és meghintáztatta a csapdába esett manót. Ha szabadon engedsz, kapsz tőlem egy aranytallért, kiáltotta ilyetten a manó. Nils egy kicsit megrettent a hangjától. Gyorsan elengedte az emberkét, és már is egy aranytallér ütötte a markát. Mekkora szamár vagyok, gondolta nyomban. Többet is kérhettem volna. A manó talán a fejembe varázsolhatta volna ezt a 13 oldalt. Akkor nem kellene olvasással bajlódnom. És mielőtt az emberke eltűnhetett volna, már is újra a hálóban gubbasztott. Ilyen könnyen nem úszod meg, kiáltotta a fiú. Ennél többet kell tenned. Alig, hogy kimondta, úgy megtaszította valami, hogy a szoba túlsó sarkába repült, és elveszítette az eszméletét. Amikor magához szért, a manó eltűnt, és a láda fedele is be volt csukva. Nils zavartan nézett körül. Mi történt? Annyira megváltozott minden. Az asztal és a szék ijesztően nagyra nőtt. A manó elvarázsolta volna a szobát. Nils föltápászkodott, és visszament a helyére, hogy folytassa az olvasást, de nagyon hosszúnak érezte az asztalig tartó utat. Útközben belenézett a fali tükörbe. Iszonyodva nézte a tükörképét. Törpe lett belőle. Egy icipici emberke, egy vakarcs, aki nem nagyobb, mint a hüvelyk ujja. Kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a manót. Azonnal csinálja vissza a varázslatot. A libák hangos gágogásba kezdtek, amikor meglátták az apró teremtést. Úgy kell neked, kiabálták. Hányszor kergettél meg bennünket bottal? A tyúkok kotkodácsolva futkostak körülötte. Kot-kot-kot, úgy kell neked. Hányszor tépkedted ki a tollunkat és kergettél le a tojásainkról? Kukurikú, rikoltotta a kakas. Azt kaptad, amit megérdemeltél. Hányszor cibáltad meg a szép piros taréjomat? Kutyafüle, méltatlankodott Nils Holgersson. Inkább azt mondjátok meg, hová bújt a manó? Azt már nem. Megérdemelted, hogy elvarázsolt. Kiáltozták egymást túlharsogva a baromfiak. Nils bement a tehénistálóba. Hát, ha oda bújt a manó. Amikor a tehenek meglátták a parányi fiút, hangosan bőgtek. Ezt jól megkaptad. Hányszor hajítottad utánunk a facipődet? Még darazsat is dugtál a fülünkbe. Hallgassatok el végre, kiáltotta mérgesen Nils. Inkább azt mondjátok meg, hova bújt a manó? Mindenki tudja, de nem áruljuk el neked, jelentette ki Riska, az egyik tehén, s a többiek rábólintottak. Hirtelen Nils előtt termett a macska, és dühösen ráfújt. Úgy megrángattad a farkamat, hogy fájt. Megérdemelted, hogy elvarázsoljanak. Nils most is el akarta kapni a macska farkát, de az akkor átlökött rajta a mancsával, hogy hanyatt esett. Most óriási, izzószemű szörnyetegnek látta. Megcserélődtek a szerepek. Többé nem félnek tőle az állatok. Neki van tőlük félni valója. Az udvar és a ház minden sarkában lázasan kereste a manót, de azt mintha elnyelte volna a föld. Végül fölmászott a kőfalra, és lenézett az udvarra. A libák és a tyúkok még mindig őt ócsárolták. hogy megérti a beszédüket. Ez is új volt. Lassan rájött, hogy többé nem ember, és talán sosem lesz újra az. Nyomorult törpe, kiáltott föl mérgesen, ha még egyszer elém kerülsz. De hirtelen tudatára ébredt, milyen kicsi, és elhallgatott. Soha életében nem érezte magát ilyen nyomorúságosan.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Ha ti tudnátok, hogy én hogy szeretem a meséket, és ha ti tudnátok azt, hogy én hány mesének és rajzfilmnek voltam a hangja, ismeritek az oroszlán királyt? Ott az elején, amikor a majom fölemeli a kis oroszlánt, azt a dalt is én éneklem. Nagyon izgalmas. Amikor az én kislányom kicsi volt, minden délután meséltem neki. És képzeljétek el, mindig én aludtam el hamarabb, mint ő. De a meséket azóta is nagyon-nagyon szeretem. Ma a Kisködmönről fogok nektek mesélni, ez egy magyar népmese. Én pedig nem vagyok más, mint Szulák Andrea. A Kisködmön. Magyar népmese. Felolvassa nektek Szulák Andrea. Volt a világon, hol nem volt, volt egy jómódú paraszt ember, annak volt egy felesége, meg egy leánya. Egyszer oda ment egy szép fiatal legény másodvagával háztűz nézni. Mindjárt kínálták őket tyúkkal, kaláccsal, borért is leküldte az ember a leányát a pincébe. Lement a leány, elkezdte vigyázni, hogy melyik a legnagyobb hordó, hogy abból vigyen, mert azt mondta az apja, amint ott vizsgálódik, szemébe ötlik egy nagy káposztáskő a pince egyik oldalához támasztva. Elgondolkozott a leány, hogy ő érte most itt vannak a háztűznézők, ő most férhez megy, lesz majd neki kisfia, annak ő vesz egy kisködmönt a vásárban, a kisfiú egyszer letalál szökni a pincébe, csak ott ugrál a káposztáskő körül, a káposztáskő eldől, a kisfiút agyonüti, kire marad akkor a kisködmön. Ezen a leány úgy annyira elkeseredett, hogy leült az ászokra, ott sírt. Már odafönn nem győzték várni, leküldte hát az ember a feleségét is.
1: Ugyan anyjuk, eredj le már, nézd meg, mit csinál az a leány ennyi ideig abban a pincében. Tán a bort folyatta el, azért nem mer feljönni.
0: Lement az asszony, látja, hogy oly keservesen sírdogál a leánya. Miért sírsz, édes leányom? Hogy ne sírnék, édesanyám, mikor így meg így elgondolkodtam jövendőbeli állapotomat? Azzal elbeszélte, hogy mit gondolt hát el. Az asszony, amint ezt meghallotta, leült a leánya mellé, és ő is rákezdte a sírást. Nagyon megharagudott már odafönt a gazda, nem állhatta meg káromkodás nélkül.
1: Ennyi szedte vette, már bizonyosan a bort folyatták el. Elmegyek, megnézem, hova vesztek.
0: Lement az ember is, még akkor is ott zokogtak azok egymás mellett, az ember sehogy se tudta elgondolni, hogy mi bajuk akadt.
1: Hát ti mit sírtok, rítok? Mi bajotok esett így hirtelen?
2: Jaj, kedves apjukom, hogy ne sírnánk, rínánk,
0: felelt rá az asszony,
2: mikor milyen szomorú dolog jutott az eszünkbe.
0: Itt elbeszéltek neki mindent, s úgy annyira elkeserítették, hogy az is közibükült, segített nekik a sírásban. A kérő se győzte őket tovább várni. Kapta magát, lement utánuk a pincébe. Sose tudta, mire vélni, mikor meglátta őket, hogy mit sírathatnak olyan keservesen. Kérdezi aztán tőlük, azok elbeszélték neki. A kérő csak kicsibe múlt, hogy hanyat nem vágta magát, olyan jó ízűt nevetett. No, mondja, még ilyen bolond embereket nem láttam. Hanem most elindulok, addig megyek, míg három ilyen bolondra nem akadok, mint kentek hárman. Ha aztán akadnék, akkor visszajövök, elveszem a kentek lányát, ha az Isten is úgy akarja. Elindult a legény, azokat otthagyta a pincében, hogy sírjanak, amíg nekik tetszik. Ment aztán, mendegélt, hetet-hét ország ellen, talált egy embert, aki egy nagy rakás diót vasvillával akarta padlásra felhányni. Közelebb egy hozzá, megszólítja.
1: Hát, Kent atyafi, mit csinál azzal a dióval? Én bizony nagy munkában vagyok. Már fél esztendő óta mindig hányom ezt a diót, de sehogy se tudom fölhányni. Szegény ember vagyok, de adnék annak az embernek 100 forintot, aki valami módon felszállítaná. No, hát majd felszállítom én, mondja a kérő.
0: Azzal elővett egy vékát, fél óra alatt mind felhordta a diót. Mindjárt megkapta a 100 forintot, tovább ment vele. No, gondolta magába, akadtam már egy bolondra. Megint ment, mendegélt, talált egy embert. Csak nézte, hogy mit csinál, de sehogy se tudta eltalálni. A kezében volt egy teknő, azzal hol kiszaladt, hol be olyan házba, amelyiknek nem volt ablaka, csak egy kis lyukforma ajtója. Oda megy hozzá, megszólítja.
1: Jó napot adjon Isten, földi! Hát miben fárad az ikkend?
2: Fogadj Isten, atyafi! Hát bizén a tavasszal lesz egy esztendeje, hogy ezt a házat csináltattam. Nem tudom, miféle Isten csodája, hogy olyan sötét. Csak elnézem, hogy a másé milyen világos, pedig semmit se csinál neki. Én meg, mióta készen van, mindig azt csinálom, hogy hordom bele a világosságot teknővel. Látja, Kent, most is abban munkálkodom, de adnék is 100 forintot annak az embernek, aki világossá tudná tenni.
1: No, majd világossá teszem én, mondja rá a legény.
0: Elővett egy fejszét, vágott a házon 2 ablakot, az ajtót is nagyobbra vette, mindjárt világos lett a ház. A legény megkapta itt is a 100 forintot, azzal ezt is otthagyta.
1: No, gondolta magába, akadtam már 2. bolondra is.
0: Megint mendegélt, s talált egy asszonyt, aki a kis csirkéit erővel dugdosta volna egy kotló alá. Megszólítja a legény.
1: Hát, kednéném, asszó, mit csinál?
2: Hát, bizén, öcsém, ezeket a csirkéket dugdosnám a kotló alá, mert attól félek, hogyha szerteszéllyel szaladgálnak, elkapja valamelyiket a héja, de sehogy sem tudom aládugni, mert ha az egyik felől bedugom, a másik felől kibúvik. Adnék ki 100 forintot annak az embernek, aki jó tanácsot tudna adni, hogy mit évő legyek velük.
1: Én megmondom, néném asszony, sose dugdossa kend azokat a csirkéket a kotló alá. Majd ha a kotló héját lát, dugdosás nélkül is maga alá veszi őket.
0: Az asszony nagyon megörült a jó tanácsnak. Mindjárt odaadta a legénynek a 100 forintot, az is megörült neki, mindjárt visszaindult.
1: No, hála Istennek, gondolta magába. Megtaláltam mind a 3 bolondot.
0: Mihelyt hazaért, mindjárt elkendőzte a leányt, 2 hét múlva a lakodalmat is megtartották. Többet aztán nem is hallottam felőlük, csak annyit, hogy lett nekik egy kisfiúk, vettek is neki ködmönt, hanem azért a káposztáskő nem ütötte agyon. Még most is élnek, ha meg nem haltak.
3: Csukás Mese Rádió. Hallgass velünk te is ezt a dalt.
4: Vladimir Szutyejev. Miau és más vidám mesék. Meglepetés a mamának. Elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is verekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy tea melegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. 2 szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapka kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszilt minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
5: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a világhíres szakácsné, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
2: Valamelyik nap ebéd után leheveredtem a díványra, abban a nyomban el is aludtam ringatás nélkül. Ez bizony más emberrel is megesik, hanem már olyat nem minden ember fia álmodik, mint amilyet én álmodtam. Azt álmodtam, hogy én vagyok az ákombákom király, akinek sárgarépából van a sarkantyúja. Pengetném a sarkantyúm, azám, de egy éhes ürge fiók beleharapott a sárgarépa sarkantyú taréjába. Kirántanám a kardom, hogy kétfelé vágjam vele a fölségsértő ürge fiókot. Azám, ha a kardom nem sáslevél volna, hozzávágnám a koronám, hát az meg csupa dinnye haj. Egyedem-begyedem, de mi lesz most már én velem? Hát az lett, hogy egyszerre csak megcsendül a fejem fölött valami ezüst harang. Lehet, hogy nem is ezüst harang volt, hanem valami aranyszájú madár. De úgy elinalt erre az ürge, hogy utol nem érte volna 100 csigabiga. Aztán végig simogatta az arcomat az aranyszájú madár puha szárnya. Lehet, hogy nem is az volt, hanem liliomvirág, bársonyszirma. Mégiscsak kinyitottam én arra a szememet, de nem láttam vele se harangot, se galambot, csak egy fehér liliomot. Vilmácska állt előttem talpik hófehérben, egyik patyolat kezével az arcom simogatva, a másikkal fodor kötécskéje sarkát szorongatva. Nini, Vilmácska, te vagy az, mondom néki, ülj le mi nálunk, légy a mi lányunk. Köszönöm, alással, nekem is van házam, van benne kis szék, ott is leülhetnék, hajlongod Vilmácska, mint a virág a szélben. Hanem azt mondd meg inkább, merre van a világ híres szakácsné? Úgy eltátottam én erre a kérdésre a szám, hogy majd kiesett rajta a fejem. Soha se hallottam én hírét a világ híres szakácsnénak. Már éppen meg akartam búsítani Vilmácskát, hogy bizonyosan eltévesztette a ház számot, mikor egyszerre csak kivágja az ajtót a forgószél. Szakácsnésan bekötve a feje a forgószélnek, maréklavaró törött kulcs a kötője pántlikáján, nagyfejű fakanál a csöp kezében, pannikának hívják ezt a forgószelet. Én vagyok a világ híres szakácsné, miben lehetek szolgálatára? Egy kis jó ozsonnát szeretnék enni, mondja Vilmácska nagy alázatosan. Ezünk, ha lesz miből, feleli kevélyen a világhíres szakácsné. Mi van a kötőben? Volt ott annyi jó, hogy látni is sok volt. Mákos patkó, diós torta, ropogós lugas szöllő. Tessék hozzám átsétálni. Hívta ki magához a világhíres szakácsné a vendéget. A konyha sarkában ki volt feszítve egy kötél, azon lógott egy nagy fehér abrosz, amögött volt a világhíres szakácsné konyhája. Hanem ide már nem eresztette be a vendéget. Tessék csak odakint maradni, Vilmácskám, nem szeretem, ha idegenek járnak a konyhámban. Én is mindjárt kijövök, csak beviszem az uzsonnának valókat. Került, fordult, serdült, perdült, mire kifordult, már megint a vendégek csikorgatták a kilincset, a sárika meg a klárika. Lesz-e jó uzsonna, világhíres szakácsné? Ha hoztok, esztek, ha nem hoztok, néztek. Sárika vajas kiflit hozott, Klárika fügét, narancsot, Szent János kenyeret. Örömében akkorát csördített a világhíres szakácsné a törött kulcsain, hogy a cicamica majd leharapta ilyettében a bajuszát. Lesz itt olyan uzsonna, lelkeim, hogy még a kakas is arról kukorékol. Kiflivel, gyümölcsel besurrant az abrosz mögé, a vendégek pedig nem győzték dicsérni a világhíres szakácsnét. Szó, ami szó, csak ügyes gazdaasszony ez a Pannika. Nincs neki párja 6 üres tanyában, dörmögött bele a beszédbe a fillérkutya is az asztal alól. Meg is söprűnyelezték volna ezért a csúfolódásért a kislányok, ha rájuk nem nyitja az ajtót a kis vica. Teli a kötőcskéje, pattogatott kukoricával, pirossal, mint a rózsa, fehérrel, mint a hab. Kukorica, kukorica, ugye nekünk hoztad, vica, örvendeztek a kislányok. Vicácska azonban összefogta a kötőjét. A világhíres szakácsnét keresem. Ki is ugrott a világhíres szakácsné az abrosz mögül egy fatányérral? Pattogatott kukorica? Öntsd a fatányérba, vica! Hanem tudjátok mit, lelkeim? Ehhez az uzsornához takarosan fel kell ám teríteni. Én pedig elvesztettem a szekrényem kulcsát, se abroszom, se tányérom. Vica, szaladj haza abroszér! Sárika, tányért hoz, Klárika, kést, villát, kanalat! Hát te mit hozol, Vilmácska? Te meg hozz egy poharat! Abban a pohárban legyen egy szál, kinyílt rózsa, annak legyen egy bimbója. Azt tesszük az asztal közepére. Olyan uzsonna lesz ez, hogy nem győzitek emlegetni. Erre közelébb, arra hamarabb, még talán el se szaladtak a vendégek, már is visszaszaladtak. Még Vilmácska is visszakocogott a rózsaszállal, de annak nem volt bimbója. Ja Istenem, mit szól majd a világhíres szakácsné, szepegett a csöpség. A világhíres szakácsné azonban semmit se szólt. Hallgatott az abrosz mögött, mint a hernyó a levél alatt. Pedig a konyha kövén türelmetlenül kopogtak már a vendégek kis cipői, s csörgött a késvilla az üres tányérokban. Hosszú az asztal, keskeny az abrosz, rövid lesz az uzsonna, mordult el csúfolódva a fillér. Most se söprűnyelezték meg érte. Ilyetten néztek össze a kis vendégek. Hű, hát ha valami baj érte a világhíres szakácsnét. Ujját megégette, kezit leforrázta, mozsarat a lábára ejtette. Pannika, pannika, kiabálta kétségbe esetten. Tejbekkása sótlan, a szakácsné szótlan. Mi lesz ebből, uram teremtőm? Mit volt, mit tenni? Utoljára mégiscsak bekukkantottak a kislányok az abrosz alá, a Pannika ozsonna főző konyhájába. Hát, lelkem adta, nem volt ott se konyha, se ozsonna, csak egy nagy vánkos, azon egy kis vánkos, azon aludt a világhíres szakácsné. Az egyik szája széle mákos, a másik szája széle diós, az egyik markában narancshaj, a másikban kiflivég. Ölében a fatányér, abban meg egy szem pattogatott kukorica. Aki kitalálja, hová tette a világhíres szakácsné a világhíres ozsonnát, azé legyen az az egy szem pattogatott kukorica.
1: A világhíres szakácsné című mesét hallottátok.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Peszterinc Dóri vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Képzeljétek, pici koromban a nagymamám rengetegszer elmesélte ezt a történetet, úgyhogy hallgassátok most ti is sok szeretettel. A Béka király. Német mese. Átdolgozta Mészöly Miklós. Volt egyszer egy király, s a királynak egy elkényeztetett, büszke lánya. Egyszer ez a leány kint a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit mellett volt egy kert, abban meg egy kút, s ahogy ott játszogatott, az egyik aranyalma beleesett a kútba. Elkezdett sírni nagyon, s egyszer csak kijött a kútból egy béka.
2: Miért sírsz te, leány?
1: Kérdezte. Az almám beleesett a kútba, zokogta.
2: Kihozom én,
1: mondta a béka.
2: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
1: A királylány megígérte. A béka meg már is hozta az almát, hanem amikor odaadta a királylánynak, az sarkon fordult, s faképnél hagyta. Csak hogy a béka is ment ám utána, a királylány sárga is volt, meg fehér is volt az ijegységtől, s kérdezte az apját, hogy mit tegyen.
2: Hát, ha megígérted neki, erezd be,
1: mondta az apja. A lányt ette a méreg, de azért engedelmeskedett. A béka odaült mellé az asztalhoz, egy tából ettek, egy pohárból ittak, végül egy ágyba feküdtek. De a lány pár pillanat múlva megfogta a békát, és undorodva kidobta az ablakon. Magas palota ablakból a földre lepottyanni, bizony még egy békának sem öröm, de azért összeszedte magát, s elindult a patak felé nagy szomorúan. S hát éppen ott mosott egy szegény árva leány. Volt neki egy aranygyűrűje, amit még az édesanyjától kapott, s ez a gyűrű éppen beleesett a vízbe. Kereste, kereste, de nem találta, s akkor meglátta a békát. Mindjárt oda guggolt elé, s kérte kedvesen, hogy hozza ki a vízből a gyűrűjét.
2: Én hozom én neked,
1: mondta a béka.
2: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
1: Az árvalány megígérte, s a béka menten meg is kereste a gyűrűt a patakban. Aztán a lány a békát a ruháskosárba tette, hogy ott aludjék, ő meg mosott tovább. De alig értek haza este, a béka hármat brekkentett, és szép királyfivá változott. A szegény árva lánynak még a lélegzete is elállt a csodálkozástól, a királyfi pedig így szólt hozzá. Jó voltál hozzám, bízzál bennem. Most elmegyek, de nem örökre. Azzal fogta magát, s elment a palotába, hogy megkérje a királylány kezét. Haj, de még hogy örültek most a látogatásának? A királylány azon nyomban meg akarta ülni a lakodalmat. Ahány inas meg cseléd volt, mind sürgött forgott. Még az árvalányt is elhívták, hogy segítsen a konyhán. De abban a pillanatban, amikor belépett a palota kapuján, látják ám, hogy nincs sehol a királyfi, csak egy csúf nagy béka csattog az árvalány nyomában. Kérdi tőle a királylány mérgesen. Tiéd ez a béka? Az enyém. Hát ha tiéd, vidd is magaddal, ide ezzel a csúfsággal be nem jössz. Ahogy ezt a béka meghallotta, mindjárt királyfivá változott, karon fogta az árvalányt, hazamentek, megesküdtek, stán még ma is élnek.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A béka és a holló. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Békát fogott a holló, csőrébe kapta, s felrepült vele egy háztetőre. Amint zsákmányával letelepedett a tető szélén, a béka hangosan kuncogni kezdett. Mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte a holló. Semmi, semmi, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Szóra sem érdemes, csak azon nevettem, hogy milyen szerencsém van. Az apám ugyanis itt lakik éppen ezen a tetőn. Rendkívül erős, roppant haragos természetű. Bizonyára bosszút állna azon, aki bántani merészelne engem. A holló bizony nem nagyon örült e szavaknak, s jobbnak látta, ha biztonságosabb helyen fogyasztja el a zsákmányát. Átröppent hát a tető másik oldalára, az eres csatorna mellé. Itt pihent pár pillanatig, s már éppen neki akart kezdeni a lakomának, amikor észrevette, hogy a béka megint jó ízűen kuncog. Hát most mit nevetsz, béka öcsém? Kérdezte. Semmi, semmi, kedves holló nővér, szóra sem érdemes, válaszolta béka. Csak eszembe jutott, hogy a nagybácsim, aki az apámnál is erősebb, éppen ezen a helyen éldegél. Alig ha vinni el szárazon, aki engem bántani merne. A holló most már nagyon megijedt, s elhatározta, hogy elrepül a tetőről. Így is tett. Csőrébe kapta a zsákmányát, s a közeli kút kávájára szállt, és ott letette. Már éppen neki akart kezdeni az evésnek, amikor a béka megszólalt. Amit látom, kedves holló nővér, nagyon tompa a csőröd. Nem kellene megélesítened, mielőtt enni kezdesz? Nézd csak, ott azt a követ. Pompásan megfenhetnéd rajta. A holló megfogadta a tanácsot, a kőhöz reppent, fenni kezdte a csőrét. Amint egy pillanatra hátat fordított a kútnak, a béka nagyot ugrott, s eltűnt a mélyvízben. A holló csak akkor vette észre, hogy a béka eltűnt, amikor már jól megfente a csőrét. Visszareppent a kútkávára, ide nézett, oda nézett, jobbra-balra forgatta a fejét, de a békát csak nem találta sehol. Végül megsejtette, hogy aligha nem a kútba van, s kiáltozni kezdett. Béka öcsém, kedves béka öcsém, már megijedtem, hogy elvesztél. Jó éles a csőröm, gyere ki, hadd egyelek meg. Ó, de sajnálom, kedves holló nővér, válaszolta a béka. Képzel csak, nem tudok felmászni a kút oldalán. Gyere le értem, ha meg akarsz enni. Szólt, majd eltűnt a mély víz fenekén. Itt a vége, fuss el véle.
0: A béka és a holló című mesét hallottátok.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Jó étvágyat. Tüskés hátú lassan rágta a répát, majd abba hagyta a rágást, s zavartan megkérdezte. Miért nézel olyan mereven, ugrifüles, rosszul eszem? Nem, menteketőzött udvariasan ugrifüles. Nem azért néztelek, ellenkezőleg. Tetszik, hogy ilyen jó étvágyad van. Csak egy kicsit elgondolkoztam. De tüskés hátú megmakacsolta magát. Biztosan rosszul eszem, és úgy hallottam, hogy van egy csomó szabály az evésről. Ugrifüles mosolyogva nézett a barátjára. Van, de nem olyan nehezek. Edd nyugodtan a répát, én közben elsorolom az étkezés illemszabályait. Jó, mondta tüskés hátú. Sorold. A legfontosabb, hogy szépen együnk. Jó étvágyjal, de nem habzsolva, mint a hörcsög. Ne tömjük el az hánkat, nem szürcsölünk, nem szuszogunk, nem csáncsogunk, szép nyugodtan eszünk. És mindig akkora falatot kapjunk be, amekkorát csukott szájjal kényelmesen meg tudunk rágni, és le tudunk nyelni. Így jobban esik az étel is, érezzük a finom ízeket. Miért szalasztanánk el ezt az élvezetet? Eddig érted?
2: Tüskés hátú bólintott, hogy eddig érti.
1: Ha evés közben vagy evés után iszunk, előbb nyeljük le a falatot, folytatta ugrifüles. És ivás előtt töröljük meg a szánkat, hogy ne legyen zsíros a pohár. A poharat pedig fogjuk meg mind az öt ujjunkkal, s ne tartsuk el a kis ujjunkat. Minek tartanánk el?
2: Tüskés hátú bólintott. Értem, szájtörlés, pohárfogás.
1: Helyes, most figyelj! Általában tányérból szoktunk enni, a levest mély tányérból, a többit lapos tányérból. Használunk kanalat, kést, villát. A kanalat jobb kézben fogjuk, úgy kanalozunk vele. A kanalat ne kapjuk be, nem azt akarjuk megenni. A hegyéről öntsük ügyesen a szánkba a levest. A tányérba úgy merítsük be, hogy ne csörömpöljön a fedekén. Késsel, villával a húsételt szoktuk enni. Jobb kézbe fogjuk a kést, balba a villát. Egyiket se fogjuk marokra, mert úgy nehezebb lenni. Elég hozzá három ujjunk is. A késsel vágunk egy falatot a húsból, a villára toljuk, a villával a szánkba tesszük. Ilyen egyszerű az egész. Újra vágunk, újra eszünk. Előre ne vágjuk fel a húst, nem szokás. A kést pedig sose vegyük a szánkba, mert nem illik, és még elvágja. Apró ravagdalt húshoz, például pörkölthöz, fasírthoz vagy halhoz, főzelékhez, tésztákhoz elég a villa. Együk csak nyugodtan villával. Ilyenkor jobb kézbe fogjuk a villát. Legfeljebb egy kenyérdarabkával segítünk. A csirkecombot kézbe vehetjük, ha zsíros, szalvétával fogjuk meg a végét. Kézzel fogjuk még meg a gyümölcsöt és a kenyeret, de amit megfogtunk, el is kell venni. Kézzel esszük a fánkot, a pogácsát, a szendvicset. A kenyérből is kézzel törünk le egy-egy darabot, és nem harapjuk. Ha megettük a húst, villára szúrt kenyérdarabbal kitörölhetjük a tányért. Kár lenne a finom szaftért.
2: Tüskés hátú figyelt, nehogy elszalasszon valami fontos illemszabályt. Majd töprengve megszólalt. Eddig mindent értek, nem is olyan nehezek ezek az illemszabályok, csak azt nem értem, hogyha villával, illetve csak kanállal eszünk, hol legyen a másik kezünk? Ugrifüles kapásból válaszolt, mint akinek a kis ujjában van az egész.
1: Igen, tartsuk a kezünket az asztalon. Ne lógassuk le, az evőeszközökkel ne csörögünk, ne játszunk, ne hadonászunk. Együnk velük. Ha végeztünk az evéssel, az evőeszközöket, a kést és a villát egymás mellé fektetve az üres tányérunkra tegyük vissza. Ezzel jelezzük, hogy befejeztük az evést. A használt evőeszközöket ne tegyük az abroszra, mert bepiszkítja. Éppen ezért a csontot, magot, halszálkát is a tányér szélére tegyük. A villával, s nem a kezünkkel. A tálból a levest merőkanállal szedjük, a húsos tálból villával és késsel vegyünk, de ne a sajátunkkal. Mi van még? A szalvéta. A szalvétával a szánkat, a kezünket töröljük meg. Kész! Ennyi az egész.
2: Ugrifüles vidáman hátba vágta tüskés hátút.
1: Látod, nem is olyan nehéz szépen enni. A kés, a villa használata nem boszorkányság. Gyorsan meg lehet tanulni. Egyszer megtanulod, és többet nincs rá gondod.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: kicsi rózsaszál.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

vadhatjuk. Messzi földön élt egy özvegy király, 12 fiával és egyetlen leányával. A királyfiak szépek voltak, daliások, mindenben igyekeztek apjuk kedvére tenni. A királylány pedig szebb volt a napnál is. Aranyhaja csillogó fürtökben omlott vállára. Boldogságuk mégsem tarthatott soká, mert a király egy nap újra megnősült. Újdonsült felesége egy boszorka volt, aki ki nem állhatta az árvákat, s magának akarta a királyságot. Gonosz varázs erejével megátkozta a király fiait. Változzatok fekete madarakká, repüljetek messzire, ahová a szem nem lát már el. De az átka nem teljesülhetett be, mert a fiúkban erősebb volt a jóság, mint a boszorkában a gonosz, és kecses, fehér hattyúkká változtak. Ám így is el kellett hagyniuk szeretett húgukat és apjukat. Szárnyra keltek tehát, és messzire elröpültek. Akkor a királyné a lányka ellen fordította minden varázs erejét. Varangyos békákat tett a lány fürdővizébe, és megparancsolta, hogy azok a lány testén ugráljanak, és csúfítsák el szép fehér bőrét. Csak hogy mikor a lány a vízbe lépett, az a víz kristálytisztává változott, mert ez a lány maga volt a megtestesült jóság. A varangyok pedig hiába ugráltak. Egymás után piros pipacsokká változtak. Látva ezt a királynő, új tervet eszelt ki. Diónak levével kente be a lány egész testét, ami hófehér bőrét koszos barnára festette. Úgy vitte a király elé, és azt hazudta, egy parasztlány surrant be a palotába. A király nem ismerte meg saját leányát, és az őrökért kiáltott. A királylányt megnémította a boszorka, így szólni nem tudott, hát sírva szaladt világgá. Elindult hát, hogy megkeresse elveszett bátyjait. Addig bolyongott, míg el nem nyomta az álom egy tópartján. Reggel a tó vizében megmosdott, és tovább indult. Hamarosan egy öreg anyókával találkozott, aki elmondta neki, hogy királyfiakat ugyan nem látott, de éppen 11 hattyút látott a tenger felé repülni, talán ők azok. Elindult hát. S mikor a sziklás tengerpartra ért, a nap már lemenőben volt. Testvéreit nem látta, de talált 11 hófehér hattyútollat. Majd meglátta a fehér madarakat, akik egyenest hozzárepültek. Amint a nap lenyugodott, a hattyúk átváltoztak, és bátyjai álltak előtte. Az átok miatt nappal hattyú alakban kell élnünk, csak éjszakára változhatunk vissza. De nem maradhatunk ezen a vidéken tovább, mert közeleg a hideg tél, és holnap útra kell kelnünk, mondta a legidősebb. Vigyetek engem is magatokkal, kérlelte őket a királylány. A királyfiak nádból nagy hálót fontak éjjel, hogy együtt maradhassanak, és azon vihessék magukkal útjukra a kishúgukat. Négyen fogták a háló négy sarkát, és még négyen minden oldalát. Kapaszkodott a királylány erősen a hálóba, mert rémisztő magasban szálltak már a tenger felett. A tenger nagy volt, és végtelenül széles. A királylánnyal is lassabban haladtak a hattyúk, mint hitték, és már a nap is lemenőben volt. Partot kell érnünk, mielőtt emberré változunk, kiáltott a legidősebb, és minden erejüket megfeszítve csapkodtak szárnyaikkal. Ám végül sikeresen partot értek, és eztán minden nap, míg testvérei hattyúként úsztak a vizen, a királylány az erdőt járta, és gyűjtötte a csalánt, hogy ingeket szőjön bátyjainak, hiszen az átok szerint csak így változhatnak vissza emberré. A növény sebesre csípte kezét, de a királylány nem riadt vissza a fájdalomtól, és folytatta a munkát. Bátyjainak, látva fájó sebeit, eleredt a könnyük. Ám a könnycseppek a lány kezén begyógyították a sebeket, elmosták a fájdalmat. Egy nap
A hattyúk éppen a tavon úszkáltak, mikor vadászkutya jelent meg a sziklán, nyomában egy egész udvartartással. A birodalom ifjú királya volt vadászaton, és mikor meglátta a lányt, egyből beleszeretett. Magával vitte palotájába, s ott díszes ruhákba öltöztették, igazi királynőként bánt vele mindenki. De a lány egyre csak búslakodott. Gondolta hát a király, hogy a munkája hiányzik neki, ezért külön termet állíttatott, s csalánt hozatott, hogy a lány folytathassa az ingek varrását. Mikor már csak egyetlen egy ing volt hátra, elfogyott a csalán. Akkor éjjel a holdfényénél kiosott a királylány a palotából, és a város temetőjében talált csalánbokorról szedett leveleket az utolsó inghez. Ahogy visszafelé lopakodott, meglátta őt az udvari pap, aki kezdettől nem szívelte a lányt, és boszorkánsággal vádolta meg a király előtt. Mivel a néma lány védekezni nem tudott, boszorkánynak kiáltották ki, és halálra ítélték. De a király kegyéből megengedték neki, hogy a tömlőcben is varhasson. Elkezdte hát az utolsó csalán inget. Reggel az ing egyik ujja még hiányzott, de már jött érte a hóhér és a mágiához vezette. A lány az égen egyre testvérei után kutatott, hiszen ha ő meghal, bátyjai sem szabadulhatnak ki hattyú testükből. De a hattyúk követték húgukat, és most leszálltak a mágia mellett az odasereglett nép ámulatára. Akkor a királylány rájuk dobta az ingeket, és a hattyúk abban a pillanatban királyfiakká változtak. Csak az egyikük egyik karja helyén maradt hattyú szárny, mivel az utolsó ujjat már nem volt ideje befejezni a királylánynak. Most, hogy megtört az átok, megszólalhatott. Elmesélte történetét a fiatal királynak. Ő pedig szerelemmel telve visszafogadta, s testvéreivel a birodalomban boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A bolondos legény. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény szántóvető, aki olyan szegény volt, hogy három fián kívül csak egy tehene volt. Mikor hosszú évek után jobb létre szenderült, kedves tehenét hagyta örökül fiainak. Tanakodtak a legények, ugyan kié legyen az az egy szem tehé. Három fele mégsem fűrészelhetik. Végül megegyeztek, mindegyik épít egy istállót, s amelyiket a tehén választja, az kapja meg az állatot. A két nagyobbik testvér olyan csodás kacsalábon forgó istállót épített, hogy még az emberek is belesárgultak az irigységbe. Hanem a legkisebbik, kicsit bolondos volt szegényke, ő csak nátszálakat kötött össze. Mikor mindhárman elkészültek, eleresztették a tehenet, s feszülten figyelték, melyikük pajtájába megy be. S lássatok csodát, hiszitek vagy sem, az állat a legkisebb fiú nátszál tákolmányát választotta. Hogy örült a legény, de hogy bosszankodtak az idősebbek. De nem volt mit tenni. Az idősebbek találták ki a próbát, hát hagyták, hogy az ökör az öccsüké legyen. Az pedig fogta, és elvitte magával a vásárra. Elindult a fiú, ő ment elől, maga mögött húzta a tehenet. Hanem miközben bandukoltak, jókora szél támadt, és az út melletti fűszva ágai hajlongani és suhogni kezdtek. Mikor az ügyefogyott fiú meghallotta a fűszva süvítését, azt gondolta, hogy bizonyosan megtetszett neki a marha. Oda kiáltott neki. Eladó az állat, mégis mennyit adsz érte? Ám a fa nem felelt, továbbra sem hallatszott más, csak suhogás. Micsoda? Neked csak szarvak nélkül kell? Kérdezte a fiú. Na jól van, akkor leütöm neked. Azzal már le is esett a földre a két szarv. És most mi az ajánlatod? De a fűz továbbra sem felelt, csak hajlongott és suhogott. Értem, szóval nincsen pénzed. Adok egy kis haladékot, legyen jövő péntek. Azzal a fiú megfogta a tehén pórázát, és oda kötötte a fához. Ő maga pedig jókedvűen és elégedetten elindult hazafelé. Látják ám a testvérei, hogy nincs nála a tehén. Mondd már! Jó vásárt csináltál? Kérdezték tőle egyszerre. De még miért? Válaszolta büszkén. 50 fillért! Egy fűszfa lett a szerencsés! És a pénz hol hagytad? Kérdezték. Azt mondta, majd a jövő héten megadja. A két bátyja egymásra nézett, és hangos nevetésben törtek ki. Persze! Majd, ha piros hó esik, mondták. De a legény nem érdekelték a gúnyolódások, kivárta az egy hetet, s elment a fűzfához. Ám akárhogy szólongatta, az bizony nem felelt neki. Úgy állunk, szóval nem akarsz fizetni. Bedűdött erre az ifjú, elővette a fejszéjét, s akkorát vágott a fára, hogy még a gyökere is kifordult. Még az álla is leesett. A fa helyén megpillantott egy arannyal teli ládát. Ez az igazi becsület! Kiáltott fel elégedetten a legény, mikor összeszámolta a temérdek pénzt. Mikor végzett, vállára kapta a ládikót, majd hazament bátyjaihoz. Nagyot néztek a testvérek, mikor meglátták a kincset, és már is elkezdték tervezgetni, hogyan lophatnák el. Habár a legkisebbik fiú bolondos volt ugyan, de hallása olyan kifinomult volt, hogy még a falakon át is meghallotta testvérei szervezkedését. Másnap reggel rögvest a királyhoz ment, ott töviről hegyire elmesélte a tehenet, a fűszfát, meg az egész történetet. No, de erre már a királylány sem tudta magát tűrtőztetni. Akkorát nevetett, hogy még az ég is beleremegett. Édes fiam, végre valaki megnevettette a lányomat. Már vagy 10 éve még csak mosolyogni se láttam.
Most pedig még a könnye is kicsordult a kacagásban. Már régen elhatároztam, hogyha végre valaki mosolyt csal az arcára, annak menten oda is adom a lányom. Fogd hát, s vele tiéd lehet a fele királyságom. Hely, voltám nagy vigadalom. Még aznap megtartották a készfogót, s a lakodalom eltartott vagy 3 hónapot. Ha nem hiszitek, járjatok utána.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

0: És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István Vackor lovagi szolgálata Zahár Zsófi védelmében. Aj, iskola, iskola!
2: Aj, Kökörcsin utca tája! Aj, iskolák iskolája!
1: Az a piszén-pisze bogjos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevezetű mackó de szívesen jár oda, mert szomjazik a tudásra. És az a csodás iskola szó szerint a tudás vára. Most épp szünetre csöngettek.
2: Kitódul a sok gyerek. Nagy kedvüktől a folyosó zsizseg, bizseg, bizsereg. A falakat majd szétvetik, örömtáncot jár mindegyik.
1: Nagy Balázs Kormos Lucával óriás kiflit esik, ropogós csücskét harapják, friss puha belét nyelik.
2: Zelnik Bálint énekelget egy csöpp dalt a lépcső mellett,
1: Parancs Panni bukfencset hány, és közben se hal, se lát.
2: Maros Donka porba rajzol egy pici pulikutyát,
1: Csukás Pista kártyát kever,
2: mert nagy kártyabajnok ő. Elefántot akar nyerni, csak hogy soha nem nyerő.
1: Keszthelyi Dani csak nézi a jó domokos Matyit. Hidegkuti Márti suttog Eszternéni két fülébe nagy titokban valamit. Vackor az udvaron sétál, Zahár Zsófit keresi. Zsófi az eperfa alatt egy icipici bölcsőben a játék piros mackóját dúdolgatva rengeti. Van neki két babája is, Marci az egyik neve, Bori a másik neve, de babát ide nem hozhat, mert a Zsófi babáinak nincsen a padban helye. Hát, szóval Zsófikánk játszik. A ma mackó ringatásból orrocskája alig látszik. Látja őt messziről Vackor, és nagy büszkén néz körül.
2: Aj, ez a Zsófi barátném, milyen csodamód örül!
1: Akkor kit lát Zsófi mellett? Egy nagy fiú lép oda, Őrsi Pisti nevezetű, aki veszett hírezetű, egy igazi harmadik C-s, akitől retteg az osztály, sőt, az egész iskola. Folyton acsarog, besegsik, beleköt mindenkibe. Nem jó neki soha senki, egyet szeret, verekedni. Attól veszett a híre. Most is Zsófi mellé setteng, a csöbb bölcsőre tapos, és ilyenkor sehol nincsen, nem látható a napos. Zsófi sírva fakad persze, és mackóját védené, hanem az a komisz Őrsi két kézzel kapkod felé.
2: Ezt már nem tűrheti Vackor, nem az a piszén-pisze. Három messze hangzót brummant a ma kutya Őrsire.
3: Ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hát ez meg mire való? Te itt lányokkal veszekszel?
2: Brumma, brumma, brumma, hely!
3: Majd ítélőbírád leszek, de tisztességgel felej!
1: Azzal Zsófit félretolja, Őrsit megkapja fülön, bal fülén csavarint egyet, jobb fülére csopint egyet, és Őrsi Pisti két füle megcsördül külön-külön.
2: Vackor nem sajnálja mancsát, van is veszed dördülés. Őrsi Pistit kupánsózza, hátat veri két motolla, s ez a verés nem kevés.
1: Nyeli a nagy hős a könnyét, hogy ne lássák sírni őt, s csodálkozva nézi Vackort, ezt a pisze vakmerőt. Szippogatva ennyit mond csak,
2: üstökömre, mondhatom,
3: Fáj két fülem, sajog hátam. Erre éppen rászolgáltam. Megérdemeltem nagyon. Ezután rendesebb leszek, ahogyan tőlem telik. S főleg iskolásra fogom, mikor vackor érkezik.
1: Azzal besompolyok félre, gyorsan a harmadik C-be, s leül az utolsó padban. Leül Őrsi a helyére. Zsófi átöleli vackort, s azt mondja nagy boldogan.
4: Lovagi szolgálatodat köszönöm, csöbb bogjosom. Én eddig is szerettelek, de most meg kell vallani, fontosabb vagy nekem vackor, mint ez a francia játék, a híres piros maci.
5: Aj, haj, iskola! Ez a vackor nevű bogjos, lompos, loncsos és bozontos, első B-s csöpkölyök mackó, de szívesen jár oda.
0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
2: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe. Kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakóit sorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
3: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
2: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered főnök inas szolga. Uraságod mit akar?
4: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
2: Van itt 1000 millió, hajladoz a boltos, 3 segéd hatfelé s katujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon ilyen szép gavallér.
1: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.

0: a Csóhuku hegyi boszorkány. Réges-régen, hosszú emberöltőkkel ezelőtt a Csóhuku hegy tetejét olyan vastag felhőréteg borította, hogy emberi szem át sem láthatott rajta. Azt beszélték, hogy egy gonosz boszorkány lakik a hegy csúcson. A hegy lábánál egy aprócska falucska terült el, de lakói még sohasem jártak a hegyen, annyira féltek a boszorkány varázserejétől. Aztán egy őszi éjjelen sötét felhők érkeztek nyugat felől. Hatalmas szélvihar kerekedett, a felhők eltakarták a Csóhuku hegy hófehér csúcsát, majd nem sokára elerett az eső. A szél egyre erősebben fújt, és egyszer csak olyan dörrent az ég, hogy az emberek az ágy alá bújtak ilyettükben. Majd furcsa hangokat hallottak. Egy titokzatos idegen háztetőről háztetőre ugrált, és közben ezt kiabálta.
1: A boszorkánynak fia született! A boszorkánynak fia született! Menjetek és ajándékozzátok meg, vagy felfal benneteket!
0: Mikor az ismeretlen alak eltűnt, a vihar is elcsendesedett, az eső abba maradt, az ég pedig kitisztult. Ám a falu lakóinak nyugtalansága nem csillapodott. Az ágy alatt kuporogva várták a hajnalt. Másnap már kora reggel összeültek a falu bölcsei, hogy megvitassák az éjjel történteket. Először a falu legidősebb embere szólalt fel. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy nem akarjuk magunkra haragítani a boszorkányt. A bölcsek mind bólogattak. Készítsünk hát közösen ajándékot, hogy elnyerjük a jó indulatát. Úgy döntöttek, hogy rizses gombócot és lepényeket sütnek közösen. Az egész falu kivette a részét a munkából, a férfiak dagasztották a tésztát, az asszonyok rizst főztek, a gyerekek pedig gombócokat gyúrtak. Mire elkészültek, olyan sok finomság gyűlt össze, hogy két nagy vászon zsákot megtöltöttek vele. A falu bölcse elégedetten nézte a csemegéket. Már csak azt kell eldöntenünk, ki vigye el az ajándékot. Az emberek csak némán hallgattak, és egymásra mutogattak. Végül az egyik öreg megszólalt.
1: Vigye fel az a két fiú, akik mindig a bátorságukkal kérkednek.
0: Mutatott két nagy darab fiúra. A többiek mind helyeseltek.
1: Úgy van, vigyék fel ők!
0: Kiabálták.
1: Most legalább megmutathatjátok, milyen fából faragtak titeket.
0: Nevetgéltek az emberek. De a legényeknek csak a szája volt nagy, és most egyik sem merte megmondani, hogy fél a boszorkánytól.
1: Felváltva hebegtek, habogtak. De hiszen azt sem tudjuk, merre kell menni. Még sosem jártunk a hegyen, oda se fogunk találni. Ne féljetek, majd én mutatom az utat.
0: Kiáltott valaki a tömegből, és előlépett a falu legidősebb anyókája, Akaza néni. A néni, amilyen öreg volt, olyan vakmerő, s cseppet sem látszott rajta a kor.
1: Gyerünk, fiúk! Ne lazsáljatok! Kapjátok fel a zsákokat, és induljunk!
0: A fiúk kénytelen kelletlen vállukra vetették a két finomsággal teli zsákot, és Akaza néni vezetésével elindultak a hegycsúcs felé. Hallára voltak rémülve, úgy féltek a boszorkány haragjától, és az erdő minden apró zajára összerezzentek. Ahogy egyre magasabbra értek, a szél egyre hangosabban sűvített, és egy nagyobb széllökés majdnem ledöntötte őket a lábukról. A fiúk megrémültek.
2: Ez csak a boszorka lehet. Nem maradok tovább ezen az elátkozott helyen.
1: Ugyan? Nincs mitől félni. Csak a szél fújdogál. Siessünk inkább, mert nem sokára lemegy a nap,
0: mondta a nagyanyú. Ám a szél újra feltámadt, és ha nincs az a néhány erős faág, biztosan lesodorta volna őket a hegyről. A szél csak hamar lecsillapodott, Ám amikor a kazanéni körbenézett, a fiúkat nem látta sehol, csak a két óriási zsák hevert a földön.
1: Micsoda anyámasszony katonái!
0: Majd felkapta az egyik zsákot, és maga biztosan nekivágott a csúcsnak. Kitartóan mászott tovább, s még naplemente előtt elérte a hegytetőt. Mikor körbenézett, megpillantott egy rozoga kunyhót.
1: Ez csak a boszorka hajléka lehet,
0: gondolta, és közelebb merészkedett. Egy aprócska fiú játszott a ház előtt. Akaza anyó már éppen megszólította volna, mikor a banya kilépett a házból.
3: Jó estét, néném! Ajándékot hoztam a falu nevében,
0: köszönt félénken az anyuka.
1: Végre itt vagy! Már vártalak! Tegnap hoztam világra ezt a rossz csontot, és közben úgy megéheztem, hogy elküldtem rizslepényért a fiamat. Nem akartalak megijeszteni titeket,
0: szabadkozott a boszorkány. Akaza néni meglepődött a boszorka jóságán, majd félénken megszólalt.
3: Nagyon restellem, de egyedül nem bírtam cipelni a két zsákot, így az egyiket útközben letettem.
1: Ó, annyi baj legyen, menj csak le, fiam, hozd fel a néni zsákját,
0: kiáltott oda a boszorkány a fiának. Nem telt el pár perc, és a fiú már vissza is tért, hátán a néni rizslepényes zsákjával.
1: Kedves Akaza, engedd meg, hogy hálám jeléül megvendégeljünk ma vacsorára.
0: És a csóhukú hegyi boszorkány már neki is látott a főzésnek. Ízletes levest készített a rizslepényhez. Miután jó ízűen megvacsoráztak, a jóságos boszorkány egy kéréssel fordult a nénihez.
1: Kérlek, maradj még egy keveset. Nincs senki, aki gondomat viselné.
0: A néni nem mert ellent mondani a csóhukú hegy hírhet asszonyának, és ott maradt segíteni. Akaza néni szorgalmasan dolgozott, tett vett a ház körül, s közben ápolta a gyengélkedő boszorkányt. Ám ahogy teltek múltak a hetek, az anyókát egyre inkább gyötörte a honvágy. Végül összeszedte minden bátorságát, és félve megszólította a boszorkát.
3: Elég régóta vagyok már itt, és az otthoniak már bizonyosan aggódnak értem. Szeretnék visszatérni a falumba, ha már nincs szüksége tovább a szolgálatomra.
1: Jól van, Akaza. Utadra engedlek. De előbb hadd ajándékozzalak meg valamivel. Fogadd el hálám jeléül ezt a finom selyem szövetet, ami sosem fogy el.
0: Azzal átnyújtott egy színes hímzett kelmét Akaza néninek. Mikor az anyóka visszatért a faluba, az emberek először hinni sem akartak a szemüknek.
1: Ne féljetek tőlem, én vagyok az Akaza,
0: nyugtatta őket az anyóka, és elmesélte találkozását a meleg szívű boszorkával. Majd előhúzta tarisznyájából a selyemszövetet, és mindenkinek levágott belőle egy jókora darabot. Az anyag éppen elfogyott, de az anyóka nem bánta, mert másnap újra tele lett selyemszövettel a tarisznyája. Attól fogva az egész falu szebbnél szebb ruhákban járt, és szeretetteljes tisztelet övezte a csóhukú hegyi boszorkányt.

a béka és a holló. Egy béka fürdőzött a tópartján, a tavaszi napsugarakban. Csak nemrég érkezett meg a tavaszi napsütéses idő a hegyek közé, a béka pedig ki akarta élvezni minden egyes percét. Ahogy a béka, úgy más állatok is felkeltek téli álmukból, előbújtak odójaikból, és most mind együtt játszadoztak a tópartján. Már a költöző madarak is megérkeztek a telelésből, és most vígan csipkedték egymást a tóvizében. Miközben a béka a sziklán napozott, olyan jól érezte magát, észre sem vette, hogy elbóbiskolt. Ám annál szemfülesebb volt a közeli fán trónoló holló. Egy óvatlan pillanatban alászállt, s felkapta csőrével a békát. A béka nagyon megrémült, mikor felébredt, s látta, hogy foglyul ejtették, de akkor már magasan repültek, nem volt merre menekülnie. Végül a holló egy ház tetejét választotta ebédje elfogyasztásához. Pár perc múlva le is szálltak a náttetőre. A holló már éppen nekilátott volna az étkezésnek, ám akkor a béka gondolt egyet, s hangosan felnevetett. Mégis mi olyan vicces, béka úr? Kérdezte a holló. Á, csak az édesapám pont ennek a háztetőnek a nátszálai között vészelte át a telet. Ha meglát minket, mérgében biztos ellátja a bajod. A holló nem akart újat húzni egy mérges békával, gondolta, inkább máshol fogyasztja el a finom békahúst. Fogta hát, s átröppent a túloldalra. Ott egy eres csatorna szélén pihent meg. Ám a béka megint kuncogni kezdett. És most min nevetsz? Kérdezte bosszúsan a holló. Éppen itt lakik a nagybátyám, aki bármilyen állatnak neki megy, ha látja, hogy veszélyben van ő vagy a családja, mondta jókedvűen a béka. A hollónak se kellett több, újra csőrébe kapta a békát, s elrepült a háztetőről. A levegőből egy kutat pillantott meg. Gondolta, ott már igazán békésen ehet. Leszállt a kút szélére, és már éppen nekilátott volna a béka evésnek, de a varangyos félbeszakította. Ezzel a csőrrel akarsz te engem megkóstolni? Mégis, mi a baja az én csőrömnek? Hisz nincsen semmi éle. Ha már a gyomrodban kell végeznem, legalább gyorsan egyél meg, de ilyen életlen csőrrel ez nem fog menni. Nézd csak azt a követ, mutatott a távolban egy kőre a béka. Azzal kiválóan megélesítheted. A holló mindjárt oda is repült a kőhöz, s elkezdte élesíteni vele a csőrét. Ám ahogy elfordult a kúttól, a béka fogta magát, s beleugrott a kút vizébe. Nagyot placcsant, de a holló nem vette észre, éppen a saját hiúságával volt elfoglalva. Mikor aztán befejezte a holló a tollászkodást, visszarepült a kúthoz. De hiába nézett körbe, a békát nem látta sehol. Gondolta, hogy a kút mélyén lehet, hát lekiáltott neki. Kedves béka úr, feljönne a kút mélyéről, hogy befalhassam? Most már igazán éles a csőröm. Bárcsak ki tudnék mászni, kedves hollóasszonyság, gúnyolódott a béka, majd folytatta. De sajnos túl magas a kút fala. Gyere le, te értem! Majd nevetve elmerült a vízbe. A holló pedig rájött, hogy csúnyán átverte a béka, s bosszankodva elrepült, új falat után kutat.

0: Ez az Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő, Vacskamati virágja. Ott állt Vacskamati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacskamati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok.
2: Ez az, emlékszem,
1: kiáltott Vacskamati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacskamati izget mozgott.
2: Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta.
1: Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacskamati kicsit félénken azt kérdezte.
2: Ugye meghallgatsz?
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát.
2: Egy kérdésem lenne, folytatta Vacskamati.
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elővele.
2: Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacskamati.
1: Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire?
2: Tudtam, örült Vacskamati. Hát mégis igaz.
1: Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka.
2: Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacskamati. De mikor?
1: Hogy mikor, tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én.
2: Neked, mondta fityymálva Vacskamati, neked, de nekem mikor van?
1: Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni.
2: De nem tudom, mondta szomorúan Vacskamati.
1: Mikka Makka vakarta a feje búbját.
2: Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacskamati.
1: De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka,
2: Vacskamati nem tágított. Mikor?
1: Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka.
2: Vacskamati felvidult. Kedden?
1: Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről.
2: Tehát minden kedden, virult Vacskamati.
1: Azt már.

Nem. Milyen kedv van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az. Emelte fel az ujját Mikka Makka, április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda nézz! A kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit. Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg oramfia. Szegény, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta Dömdödöm, hogy Dömdödöm. Hallottátok? Mondta Ló Szerafin. Dömdödöm azt mondta, hogy Dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját. Bizony, nem öntözi. Bizony, rá se néz. Bizony, hervadozik szegény virág. Bizony, kornyadozik. Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati. Pedig az én virágom, Vacska Mati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd. Hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt. Fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan.
Vacska Mati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Ló Szerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, Dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati. De igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág, de hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág, de hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág, aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág, agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Aromó. Csak, mondta a virág. Vacska Mati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján százesztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára ester hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a százesztendős anyuka. Ült a parton és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A százesztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a százesztendős anyóka. A kislány rosszallóan fölhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a százesztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem, a sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balatonban rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes, újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Elveszett alvókák. Kertész Erzsi, az ezüst mókus kincse. Azt beszélik, hogy messze délen, a valamerre tengerek környékén számos kalandor és kincsvadász él. Való igaz, hogy a kincsekre sóvárgó utazóknak érdemes arra felé hajózniuk, hiszen a valamerre tengerek titokzatos víz alatti barlangokat rejtenek, és a környező szigetek is tel is tele vannak valamikori kalózok elrejtett zsákmányaival, lelakatolt kincses ládáival. Így aztán még manapság is sokan hajóznak arra felé. Szereznek egy bárkát, ladikot, vitorlást, netán egy kalózhajót, és irány a valamerre tengerek. Mondanom sem kell, a kalózhajók a legnépszerűbbek. Némelyiken még ágyú is van, és az árbócain félelmetes zászlókat lenget a szél. Megborzong, aki csak rájuk pillant. Úgy esett, hogy én is útnak indultam nemrég, mert éppen szükségem volt egy-két kincsre. Fogtam magam, és a csónakommal elhajóztam egészen a valamerre tengerekig. Találtam kincset is, ha netán erre vagy kíváncsi, de én most nem erről akarok mesélni, hanem arról, hogy ott, a messzi valamerre vizeken találkoztam az ezüst mókussal, a messze földön híres kincskeresővel és kalandorral. Szerte a környező szigeteken azt suttogják róla, hogy ő mindig talál valamit, akkor is, amikor mások üres kézzel térnek haza a portjáikról. Sőt, amiről mások észre sem veszik, hogy talán kincs lehet, ő azt is begyűjti, és végül kiderül, hogy neki volt igaza. Temérdek kincset gyűjtött már össze az elmúlt évek alatt a valamerre tengereken. Azt azért tudnotok kell, hogy az ezüst mókussal nem könnyű szóba elegyedni. Magának való teremtés kelletlenül, majdhogy nem mogorván néz az emberre. A beszéde jóformán csak dünnyögés, ma egyáltalán hajlandó megszólalni. Olyan régóta éli már a tengerészek magányos életét, hogy alig fogadja az ember köszönését, épp csak morog egy-két szót a metsző fogai között, aztán tovább kotorászik a ládáiban, meg pakolászik a hajója ferekén. Meg kell, hogy mondjam, nehéz volt a bizalmába férkőznöm. Nagyon sokat hallgattunk együtt. Én nem terheltem őt a történeteimmel, és láthatóan neki is jól esett, hogy végre van kivel hallgatnia. Nagyon bíztam benne, hogy egyszer megenyhül és elmeséli az élete történetét. A sok közös hallgatás végre meghozta a gyümölcsét. Egy szép napon, amikor ott ücsörögtünk az ezüst mókus szigetének homokos partján, és bámultuk a valamerre tengerek fodrozódó, fehér hullámait, végül tényleg megerett a szava.
4: Nem voltam ám én mindig kincsgyűjtő és kalandor,
3: kezdte a mesét, és rágyújtott egy pipára, mert ragaszkodott az öreg tengeri medvék és vén tengeri mókusok jól bevált szokásaihoz. Igaz, a pipafűst csíphette kicsit a szemét, mert váratlanul könnyezni kezdett.
4: Valaha egy nagyvárosban laktam, az Ezüst Fenyő utcában. Volt ott egy barátom, Luizika.
3: Elhallgatott és a távolba nézett. Aztán megigazította a kalózkendőjét és folytatta.
4: Luizika meg én mindenhova együtt mentünk. például bevásárolni, játszótérre, óvodába és más hasonló érdekes, sőt, unalmas helyekre is. Mindenhova elkísértem, ugyanis ő volt az én kabalám. Tudod, hogy mi az?
3: Sandított rám a szeme sarkából.
4: Tudom, bólintottam.
3: Nekem is volt kabalám, amit mindig mindenhova magammal vittem, így nem kellett sokáig magyarázni, hogy ki is volt számára Luizika.
4: Nos,
3: folytatta, és tekintete hirtelen borússá vált, mint az ég a valamerre tengerek fölött nagy viharok előtt.
4: Az történt, hogy egyszer valahogy elhagytam Luizikát a fűben. Vagy talán ő engem, nem is tudom pontosan, hogy történt. Az egyik pillanatban még fogtuk egymás kezét, és aztán már nem. Néha megesik az ilyen.
3: Megesik, bólintottam.
4: Heteken át kerestem Luizát,
3: folytatta az ezüst mókus. Aztán várt egy kicsit, majd hozzátette.
4: Sőt, ha úgy vesszük még, most is keresem.
3: Hallgattunk. Nem mertem megkérdezni, mi köze a kincsgyűjtésnek Luisa kereséséhez, de mintha kitalálta volna a gondolatomat, a mókus felén fordult, és felvidulva magyarázni kezdett.
4: Tudom, egyszer biztosan megtalálom. Addig meg nem lopom a napot, gyűjtök neki mindenféle kincseket, hogy mégse üres kézzel térek vissza hozzá.
3: Most már tényleg kíváncsi lettem azokra a kincsekre. Jobban körülnéztem, és nagyon meglepődtem.
1: Már megbocsáss, kezdtem, de te nem is kincseket, hanem mindenféle eldobált szemetet hordasz össze ide a szigetedre.
4: Szemetet?
3: Kérdezte felháborodva, és a közeli barlangból kirángatott egy széttaposott műanyag flakont.
4: Még hogy szemetet? A csupa értékes holmit gyűjtök Luizikának.
3: Kétkedve forgattam kezemben a műanyag flakont.
1: De hisz ez csak szemét,
3: próbáltam újra mondani, ám akkor már nagyon csúnyán nézett rám, olyan csúnyán, ahogy az csak egy vén tengeri ezüst mókustól kitelik. Biztos láttatok már ilyet, elővillantják a metszőfogaikat, felfújják a pofazacskójukat, és a szemük ádázul fénylik, félelmetes.
4: De hogy szemét!
3: Kiáltotta.
4: Ebben gyűjtöm Luizikának a bátorságot. Amikor nagyobb lesz, biztosan sok hasznát veszi majd.
3: Óvatosan rázogattam a flakont.
1: Pedig én üresnek látom.
4: Dehogy üres! A bátorságot nem lehet látni, de vigyázz! Ki ne nyiss hirtelen azt a flakont, akkor átpukkan, hogy égnek áll a hajad.
3: Ilyen ezüst mókus volt ő. Nem annyira kedves, de hát a kalózók és a tengerészek már csak ilyenek.
1: Na és mi van ebben az üres konzervdobozban?
3: Nyúltam egy korhat faládába.
1: Gondolom, akkor ez sem szemét, hanem valami kincs.
4: Kincs bizony,
3: bólogatott a mókus.
4: Azt az üres helyet tartom benne, amit Luizának a szívében kell majd hordania.
1: Minek neki üres hely a szívében?
3: Döbbentem meg, és közben arra gondoltam, Luizika talán jobban járna egy marék dióval, meg mogyoróval, vagy esetleg déltengeri kókuszdióval, ha már mindenképp muszáj neki valamit gyűjteni.
4: Az üres hely arra való,
3: magyarázta az ezüstmókus,
4: hogy semmi és senki ne szoruljon ki a szívéből helyhiány miatt. Gondolj csak el, milyen rossz lenne, ha az egész szívét telezsúfolná, aztán egy idő után már nem férne be oda senki. Hát ezen segít ez a kis üres hely.
3: Elégedetten kocogtatta a konzervdobozt. Tovább kotoráztam a ládában, hát ha találok még valami érdekeset. Végül diadalmasan előhúztam a kezem, abban pedig egy meggörbült biztosító tű volt, kicsit már rozsdásodott.
1: És ez vajon mire való? Kérdeztem.
4: Az? Az semmire. Azt csak úgy találtam, add vissza! Ezüst!
3: Azzal kirántotta a kezemből, és jó mélyen elrejtette a kabát zsebébe.
1: Jó van, bocsánat,
3: menteketőztem.
1: De mondd csak, van még itt valami, amit Luizikának tettél félre? Tudod, addig, amíg majd újra találkoztok.
4: Hát van még pár dolog,
1: mondta az ezüst mókus, és egy kis darab alufóliát görgetett elő a barlang mélyéről.
4: Ezüst,
1: mondta büszkén. Ezüst? Csodálkoztam, de már nem mertem vitatkozni, mert féltem, hogy felfújja a pofazacskóját, és megint vicsorogni fog.
4: Ezüst? Ebből például ezüst mókust, meg ilyesmit lehet hajtogatni, ha a másik esetleg eltűnik, vagy ilyesmi. Érted, amíg az igazi újra elő nem kerül?
1: Azt hiszem, értettem. Ő pedig buzgón pakolászott tovább.
4: Na, és itt van a láthatatlan pókfonál.
1: Egy gombócágyűrt fehér bolyhos valamit szorongatott a mancsában.
4: Ha hozzákötöd magad valamihez vele, akkor azt többé nem veszíted el.
1: Nem tudom, mennyire lehet erős ez a kötél, kételkedtem, hiszen a pókfonál lehellett vékony, még egy szellő is elfújja.
4: Tulajdonképpen nem valami erős,
1: ismerte be,
4: de az a lényeg, hogy van. Ha tudod, hogy van, már nem is annyira kell vele kötözgetni. Érted?
1: Nem tudtam, hogy értem-e, de reméltem, hogy Luizika majd érteni fogja. Azért hajózol annyit, mert őt keresed? Kérdeztem a mókust. Lesütötte a szemét.
4: Hát, főleg a kincsek miatt, meg persze az sem lenne rossz, ha megtalálnám. De addig is még rengeteg hasznos dolgot gyűjthetek neki, nem gondolod?
1: Szerintem mindegyik nagyon értékes, mondtam, és most már tényleg így gondoltam. Van még valami, amit nem mutattál meg?
4: Persze!
1: Csillant fel a szeme.
4: Az egyik legfontosabb.
1: Egy lyukas kókuszdióhéjat dugott az orrom alá.
4: Ebben gyűjtöm neki a kitalált történeteket. Már van benne, vagy...
1: Megrázogatta a nagy barna gömböt, és mint a tényleg csörgött, zörgött volna benne valami,
4: van benne, vagy 245?
1: 245 kitalált történet, álmélkodtam. Úgy érted, mese?
4: Annak jó, aminek akarod,
1: mondta.
4: Lényeg, hogy szépen gyűlnek.
1: Te találtad ki őket? Kérdeztem, mert ezt azért nem néztem ki belőle. Még hogy 245...
4: Kitaláltam meg, persze gyűjtettem is, mondta. Mindig viszem ezt a kis tárolót, és ha hallok valamit, veleteszem. Luizika sosem fog unatkozni, ha megkapja. Ó, erre jut eszembe. Nincs kedved elmondani egy kitalált történetet. Hát, akár igaz is lehet.
1: Úgyhogy elmondtam neki egy kitalált történetet, ami igaz. Már nem emlékszem pontosan a részletekre, de azt hiszem egy kislányról szólt, aki egy szép napon egészen különleges ajándékot kap majd, olyasmiket, amelyekről nem is sejti, hogy milyen nagy hasznukat veszi. Az ezüstmókusnak pedig tetszett a mese, legalábbis halvány elégedettség ült a pofazacskóján, amikor begyömöszölte a történetemet a kókuszdióba.

0: Csukásmese Rádió. Álombirodalom.
1: Jó estét kívánok! Grillus Vilmos vagyok, ma én mondok nektek esti mesét. Ajándékot kapni nagyon jó dolog. Pláne amíg az ember nem is tudja, hogy mi van abban a csomagban, amiben az ajándék rejtőzik. De hát a természettől is kaphatunk ilyen ajándékokat. Gondoljatok csak egy vadgesztenyére, leesik a fáról egy szúrós burok. Hát azt tudjuk, hogy gesztenye van benne, de hogy milyen gesztenye, hogy abból mondjuk majd egy figurának, amit otthon megcsinálhattok belőle, a feje lesz, vagy a lába, azt nem tudjuk. És milyen jó ebből embert építeni, gyufaszálakból, meg vadgesztenyéből. Bizony a természet ajándékai nagyon szépek. Hallgassátok meg ezt a mesét, a címe Szarka taxi, Szarka bazár. A 100 éves erdő, ahol ez a történet megesett, a legszebb erdő volt, amit valaha láttam. A fák dús lombjai között madarak csiviteltek, a faodvakban mókusok tanyáztak, a napsütötte tisztásokon vidám nyúlgyerekek kergetőztek. A tölgyek, hársak, juharfák gyökerei között tiszta vízű patak csörgetezett. Az erdő lakói békességben éltek, szerették, tisztelték egymást. Mindenki tudta a dolgát, tette, amit kellett. A kakuk óránként jelentette az idő állását. A sünök szorgalmasan gyűjtögették a földre pottyant vadkörtét. A méhecskék nektár után röpködtek, a pockok, hörcsögök télire való után kutattak. Ha összezördültek egymással az erdő lakói, a legöregebb tölgyfán élő bölcs bagoly teremtett rendet közöttük, s ha olykor-olykor megbetegedett valaki, ő látta el a gyengélkedőt orvosi tanáccsal. Egyik nap idegenek jelentek meg az erdőben. Citromsárga autóval érkeztek, amelynek oldalán a következő felirat vidított tiditarka betűkkel: Szarka taxi, Szarka bazár. Az autóból két különös figura szállt ki, rikító ruhadarabokkal és csillogó-villogó ékszerekkel fölciszomázva, egy pöffeszkedő szarkapár. Felröppentek az öreg tölgyfa egyik ágára, és körbe hordozták tekintetüket a tájon. Micsoda elmaradott vidék, cserregte megvetően az egyikük, sehol egy gyors étterem, sehol egy üzlet. Itt még a kakuk mondja az időt, amikor már réges-rég feltalálták a kakukkos órát, toldotta meg a másik. Vadkörtét gyűjtenek, patakvizet isznak, nem ismerik a palackozott szörpöket, legyintett szárnyával az első. Gyalogjárnak, cipekednek, rettenetes lehet itt élni. Az erdő lakói meglepetten hallgatták a szarkapár szavait. Miért mondjátok, hogy rettenetes itt élni? Mi nagyon jól érezzük magunkat a 100 éves erdőben, mondta nyúlanyú. Ha a városban élnétek, tudnátok, hogy mi a jó? Ma már csak az ostobák járnak gyalog, akinek esze van, autón közlekedik, mutatott a citromsárga kocsira a szarka taxisofőrje. A városlakók modern környezetben élnek, és kényelmesen megvásárolják mindazt, amire szükségük van, magyarázta a szarka bazár tulajdonosnője. Leröppent a fágról, felnyitotta a taxi csomagtartóját, elővett belőle egy kinyitható kerti asztalt, és kipakolta áruját a bámészkodók elé. Nézzétek csak, mi minden kapható a városban. Biztos vagyok benne, hogy ti még hírből sem hallottatok ezekről a különleges dolgokról. Teleszkópos hátvakaró, elemes miniventillátor, horoszkópos kulcstartó, elektromos fülmelegítő, zenélő citromfacsaró, illatosított művirág, világító WC-ülőke. Ezek nélkül a rendkívül hasznos és divatos tárgyak nélkül ma már elképzelhetetlen egy modern háztartás. A felvilágosult vásárlók cukorkával és csokoládéval kényeztetik magukat, és nem vizet isznak. De nem ám, hanem palackozott limonádét és gyümölcsízű szörpöket. Tessék, kóstoljátok csak meg! Finomabb az aromájuk, mint bármelyik gyümölcsnek, ami az erdőn terem. Szarka asszony műanyag poharakba töltögette a szirupos levet, és megkínálta a kíváncsi tömeget. Valóban nagyon finom, igazán zamatos, bólogattak az erdő lakói. Kérünk még, visítoztak a sünlurkók. Mondd csak, Hogy juthatnánk hozzá ezekhez a csodálatos modern dolgokhoz? Kérdezte sóvárogva a Sümmama. A bazárban minden eladó, és a taxi is a rendelkezésetekre áll, felelte a szarkasszony. Cserébe adjátok nekünk a kincseiteket. A kincseink? Néztek össze tanástalanul az erdőlakói. Milyen kincsekre gondolsz? A turisták sok mindent elvesztenek kirándulás közben. Pénzérméket, nyakláncokat, gyűrűket, evőeszközöket. Nincs más dolgotok, mint megkeresni ezeket a tündöklő tárgyakat, és idehozni nekünk, válaszolta a mohó szarka. Szívesen ide hordjuk nektek, amiket találunk, mi úgysem tudunk mit kezdeni velük, válaszolták az erdei állatok, és már szaladtak is, hogy átkutassák a környéket. Drága kővel ékesített gyűrűk, fényes gombok, díszes hajcsatok, színes gyöngyök, arany és ezüst fülbevalók, gyémánttal kirakott medálok kerültek elő a szarkák legnagyobb örömére. Amíg az asszonyok a bazárban csereberéltek, a többiek beültek a szarka taxiba. Ó, milyen kényelmes, milyen előkelő, milyen izgalmas, lelkendeztek az utasok. A taxi körbe pöfögte az erdőt, folytogató szürke füstöt eregetve maga után. Csak egy valaki nem nézte jó szemmel az állatok mulatságát. A legöregebb tölgyfán lakó bölcs bagoly. Hú-hú, de nagy baj lesz ebből. Húhogta vész jóslóan. Ám az erdőlakók nem törődtek vele. Újabb és újabb árut követeltek szarkasszonytól, aki csak hordta, hordta a városból a haszontalanabbnál haszontalanabb dolgokat. A szarkataxi tele füstölte kipufogó gázzal az erdőt, kerekével eltiporta a színes virágokat, keresztül gázolt a somon, a galagonya és kecskerágó bokron, kilapította a földre hullott gyümölcsöket, összeroppantotta a fűben megbújó csigaházakat. Az italos palackokat, műanyag poharakat, csak különféle áruk színes csomagolását szanaszét hordta a szél, és pár hét múlva a rét, az erdő, a patakmeder tel is tele volt szeméttel. Az erdőlakók ellustultak, elkényelmesedtek. Már nem voltak hajlandók gyalogolni, mindenhová taxin vitették magukat. Patakvíz helyett palackozott, cukros italokat fogyasztottak, és habzsolták az édességeket. Elsőként a sűn gyerekek csapták el a hasukat, aztán jöttek sorra a többiek. A nyúl család fogfájásra panaszkodott, hiszen sárga lépa és káposzta helyett reggeltől estig töltött cukorkát rágtak. A mókusok úgy meghíztak a sok taxizástól, hogy már nem tudtak fölkapaszkodni a fa tetejére. A biztonságos odú helyett a szabad ég alatt kellett tölteniük az éjszakát. Volt, aki szédelgett és köhögött a kipufogó gáztól. Volt, akit az eltaposott virágok, letarolt bokrok és a szeméttel borított patakpart látványa keserített el. Az erdőlakók belátták, hogy a bölcsbagolyra kellett volna hallgatniuk. Felkeresték hát, és tanácsot kértek tőle. Mondd meg nekünk, bölcsbagoly, mit tegyünk, hogy ismét egészségesek legyünk, és az erdő újra régi szépségében pompázzon. Hát éljetek úgy, ahogy a szarkák látogatása előtt, felelte a bagoly. Meg volt mindenetek, amire szükségetek volt, innivalónak legjobb a tiszta patakvíz, édességnek elegendő az erdei méz és az amatos vadkörte. Miért járnátok autóval? Elvisz a lábatok, elrepít a szárnyatok oda, ahova el akartok jutni. Az állatok megfogadták a bagoly szavait. Bezárhat a bazár. Nem veszük igénybe többé a szolgáltatásaitokat, közölték a szarkákkal. Legjobb lesz, ha máshol próbáltok szerencsét. Elmegyünk, hiszen amit akartunk, már úgyis megszereztük tőletek. Minden csillogó-villogó kincseteket nekünk adtátok, cserregte a szarkapár. Akad még vidék, ahol ugyanilyen hiszékeny állatok élnek, mint amilyenek ti vagytok. Isten veletek! A szemtelen szarkák beszálltak a taxiba, és gúnyos kacagással elhajtottak. Az erdő lakói attól a naptól kezdve megbecsülték lakóhelyüket. megtisztították a gyönyörű tájat a sok szeméttől, az eltaposott bokrok és virágok helyére újakat ültettek, a 100 éves erdő a legszebb erdő, amit valaha láttam. Ha nem hiszed, legközelebb kirándulj el oda. De jó, hogy az erdő lakói még időben észbe kaptak, és meg tudták menteni az erdőt, a természetet, a legfőbb kincsüket. Vegyetek példát ti is róluk. Vigyázzatok a természetre!

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Szegény ember szerencséje. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Két porta volt egymás mellett, az egyik porta egy gazdag emberé volt, a másik egy szegény emberé. A szegény ember mindennel próbálkozott, dolgozott látástól vakulásig, mégsem ment semmire. Az írtás földjük is egymás mellett volt, csak egy erdős szakadék választotta el a két földet egymástól. A nap még fenn volt az égen, amikor a gazdag ember béresei abba hagyták a munkát és hazamentek, a szegény ember csak törte magát tovább is. Közben néha mégis leült, s megtömte a pipáját. Hát egyszer csak mit hall a gazdag ember írtás földjéről, recsegés, ropogás hallatszott. A fatönköket égette egy ember. Ki vagy? Kérdezte a szegény ember. A gazdag ember szerencséje vagyok. Miért nem jössz át az én földemre is? Menj, és beszélj a magad szerencséjével. Hát az meg hol van? Ott alszik az írtás földet szélén. Rókaprém bunda van rajta, sejmes a bélése. A szegény ember odament és felébresztette a szerencséjét. Hé, te, szerencsém! Miért alszol? Miért nem égeted

0: Álombirodalom.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mesélek nektek. Csukás István, a léghajó. Szép napfényes délután volt. A kis csacsi a virágtartón állva nézte egy betévet napsugár útját. A vékony csík először a szőnyegen futott végig, majd felmászott a falon, megcsillant a fényképen, s végül megpihent a csilláron. Érdekes, gondolta magába a kis csacsi. Szárnya sincs, és mégis fel tud menni a csillárig. A nézelődést Mirmur zavarta meg. Bejött az ajtón, valami furcsa gömb volt nála, a feje fölött tartotta. A kis csacsi megszólalt. Nézd csak, Mirmur, a napsugár, szárnya sincs, és mégis repül. Mirmur nem sok ügyet vetett a napsugárra. Tudod mit? Mondta. Mi is fogunk repülni. A kis csacsi elámult, és nagyon izgatott lett. De hát hogyan? Kérdezte. Nincsen szárnyunk. Látod ezt? Szólt Mirmur a gömbre mutatva. Mi ez? Kérdezte a kis csacsi. Ez lesz a mi szárnyunk, felelte Mirmur. A kis csacsi nézegette a gömböt, de hát az sehogyan sem hasonlított szárnyra. A légynek, hiszen jól megfigyelte, egészen másmilyen szárnya volt. Ám Mirmur nem sokat magyarázkodott, csak fokhegyről vetette oda, hogy ez a léggömb minden gyerek tudja, s azt is, hogy ha elengedik, fölrepül. Munkához is látott rögtön, a léggömböt a virágtartóhoz kötötte, és előhúzta a kalapdobozt a sarokból, kidobta belőle a kalapot, és így szólt. Na, ez jó lesz, ez lesz a kosár. A kis csacsi ott téblábolt körötte, mindenképpen segíteni akart, nagyon szeretett volna repülni. Mirmur madzagot fűzött a kalapdobozba, s rákötötte a léggömböt. Szállj be gyorsan,

kiáltotta a kiscsacsinak. Indulunk! A kiscsacsi dobogó szívvel mászott a kalapdobozba, Mirmur utána ugrott. Vártak, ám a kosár nem mozdult. A kiscsacsi megkérdezte, igazán fogunk repülni? Mirmur zavartan nézelődött, rázogatta a kalapdobozt, aztán felderülve a fejére csapott. Hát persze, mondta, elfelejtettem eloldani. Eloldotta a léggömböt a virágtartóról, és a kalapdoboz csodák csodája elkezdett emelkedni. A kiscsacsi borzasztó izgatott lett. Repülünk, suttogta. Repülünk, mint a légy. Mirmur bólintott és kormányozgatta a léghajót. Ha jobbra dűlt, jobbra mentek, ha balra dűlt, akkor balra. A szekrény sarka felé igyekeztek, s szerencsésen ki is kötöttek rajta. A kiscsacsi borzongva pillangatott lefelé, megnézte a szőnyeget, az ágyat, a székeket és a virágtartót. Csodálatos volt ilyen magasból látni őket. Közben Mirmur kutató pillantásokkal nézett körül a szekrény tetejét. A legyet kereste. A légy gyanútlanul aludt. Lábát a feje alá húzta szárnyával, betakarózott. Mirmur, mikor észrevette, kiugrott a kalapdobozból, és elindult a légy felé. Ám a kalapdoboz is elindult a lendülettől, egyre távolabb repült a kiscsacsival a szekrény sarkától. Mirmur ott maradt a szekrény tetején, s a légy is felébredt, megzavarodva zümmögött, mikor meglátta Mirmurt, aztán gyorsan elrepült. A léghajó a csillár felé tartott. A kiscsacsi boldogan kapaszkodott a dobozba. Most megnézem a csillárt, gondolta magába. De aztán eszébe jutott Mirmur, hiszen ő ott maradt a szekrény tetején. Látta is, hogy integet neki a kandúr kézzel lábbal, meg kiabál, hogy ha-ho, gyere vissza! Igen ám, de hogy? Mirmur valamit mutogatott, hogy dőljön jobbra, meg balra. A kiscsacsi még egyszer megnézte a csillárt. Pont olyan, mint lentről, gondolta magába, csak nagyobb. Aztán jobbra dőlt, meg balra, s szépen visszakormányozta a léghajót a szekrény tetejére. Mirmur boldogan beleugrott, megölelte a kiscsacsit örömében. Már azt hittem, hogy itt fogom tölteni a telet, mondta. De hogy megyünk vissza a földre? Kérdezte a kiscsacsi. Bízd csak rám, mondta Mirmur, azzal elővette egy gombos tűt, és beleszúrta a léggömbbe. A levegő lassan szivárogni kezdett a léggömbből, ők pedig szépen leereszkedtek a szőnyegre. Igaz, leszállásnál egy kis baj történt, mert pont a kalapon kötöttek ki. Mirmur azonban nem sokat törődött vele. Belegyömöszölte a dobozba a kalapot, a léggömböt meg hóna alá csapva elbúcsúzott a kiscsacsitól. A kiscsacsi sokáig merengett még a repülésen. Mosolyogva nézte a csillárt. Ott voltunk, gondolta magába. Lepipáltuk a legyet.

0: Kedves gyerekek, én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ma este én olvasok nektek. A disznópásztor, Hans Christian Andersen meséje. Réges-régen egy kis királyság hercegének volt egy különleges rózsakertje. 5 évente csak egyszer virágzott, és egyetlen bimbót hozott, amely olyan jó illatot árasztott, hogy az emberek minden bánatukat elfelejtették tőle. A herceg kertjében élt egy fülemüle is, amelynek édes éneke a világ legszomorúbb emberének a szívét is megvidámította. Egy reggel a herceg leszette a rózsát, elfogta a fülemülét, egy ezüst ládába tette őket, és elment a császár udvarába. Oda akarta adni őket a szerelmének, a császárlánynak, akit feleségül akart venni. Sajnos a lány nagyon elkényeztetett volt, és nem értékelt semmilyen ajándékot, csak a különös szerkezeteket. Amikor kinyitotta az ezüstládát, nem meglepő módon elhúzta a száját és közölte, hogy nem hajlandó találkozni a herceggel. Aki ilyen csapnivaló ajándékot hoz nekem, annak bizony én oda nem adom a kezem. Azzal a földre is hajította a rózsát, a fülemüle pedig félelmében tovaszállt. De a herceg nem volt hajlandó ilyen könnyen feladni, ezért földművesnek öltözött, és munkáért folyamodott a császári istállóban. Felajánlották, hogy legyen disznópásztor, és egy szerény kis vityillóban szállásolták el a disznóol mellett. A fiatalember ügyes és okos volt, és szabad idejében csengettyűket szerelt egy fazékra, amelyek vidáman csilingeltek, amikor felforrt a víz. Egy reggel az istálló mellett sétálva a császár lánya felfigyelt a csilingelésre. Kíváncsiságtól vezérelve elküldte az udvarhölgyeit, hogy nézzék meg, mi a hang forrása. Amikor azok beszámoltak neki a kis fazékról, felkiáltott. Kell nekem! Rávette az udvarhölgyeit, hogy menjenek vissza a kondáshoz, és kérdezzék meg az árát. 10 csókot kérek a királylánytól, felelte az áruhás királyfi. Amikor a lány meghallotta a válaszát, közölte, hogy szó sem lehet róla. De valahányszor a kertben sétált, és meghallotta a csengettyűk muzsikáját, eluralkodott rajta a vágy, hogy megszerezze ezt a csodálatos szerkezetet. Végül nem bírta tovább, és azt mondta az udvarhölgyeinek. Ám legyen! Megmondhatjátok neki, hogy megcsókolom, de el kell rejtenetek a ruháitok mögé. Nem akarom, hogy bárki megtudja, hogy a császár lánya megcsókolt egy szolgát. Így a hercegnő az udvarhölgyei takarásában 10 csókot adott a disznópásztornak a fazékért cserébe. A herceg még aznap este újból munkához látott, és épített egy béka alakú, gyönyörű zenedobozt, amely a világ összes dallamát lejátszotta. Másnap a királylánya szobájában pihent, amikor meghallotta a zenedoboz kiszűrődő dallamát, amely teljesen elvarázsolta. Ismét elküldte udvarhölgyeit, hogy puhatolózzanak a kondásnál. Felség, a dallamok egy csodálatos béka alakú gépezetből jönnek. A disznópásztor eladja neked 100 csókért. Milyen arcátlanság! 10 csók már nem is elég? Semmi szín alatt! Csattant fel a hercegnő. De majd meghalt a vágytól, hogy övé legyen a zenedoboz. Ezért pár nap múlva beleegyezett. Az udvarhölgyei ismét köré gyűltek, hogy megvédjék a fürkész tekintetektől. De a császár éppen az ablakban állt.
1: Mit csinálnak a lánya udvarhölgyei a disznóol körül?
0: Csodálkozott, és egy fal mögül megpillantotta a lányát, aki éppen csókot adott a kondásnak. A császár majdnem elájult.
2: Milyen szerencsétlenség, hogy a hercegnő éppen a legalantasabb szolgába szeretett bele! Tanakodott magába.
0: Végül aztán arra jutott. Semmit se számít a szerelemben a pénz, a rang. Csak a két szerelmes szívben legyen összhang. De ahogy az egyik csók követte a másikat, a hercegnő beleszeretett a disznópásztorba. El is rohant az apjához, hogy megkérje, hadd lehessen a kondás felesége. A császár beleegyezett, de az esküvő napján őt is, meg a lányát is nagy meglepetés érte. A herceg lecsutakolta magáról a sarat, és brokádba öltözve aranyhinton érkezett a palotához. Elmesélte mindenkinek, hogyan öltött áruhát, és a hercegnő, aki mostanra megtanulta a leckét, örömmel ment feleségül a herceghez, és soha többé nem nyafogott.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Keresztes Ildikó vagyok, énekesnő, színésznő, és ma este én fogok nektek mesét olvasni. Amikor én kicsi voltam, akkor nagyon-nagyon szerettem a meséket, minden este lefekvés előtt, kis éjjeli lámpával kinyitottam az éppen kedvenc mesekönyvemet, és olvasgattam a meséket. Ezen kívül van egy 2,5 éves keresztlányom, akinek most nagyon nagy örömet fog okozni az, hogy engem így az éteren keresztül is hallhat majd mesét mondani. Nagyon-nagyon szeretem a cseh meséket és a cseh rajzfilmeket, úgyhogy most egy cseh mesét fogok nektek olvasni. Hogyan törték össze a napsugárbőgöt? Írta Václav Crtek, felolvassa nektek Keresztes Ildikó. Egyszer Moha és Páfrány találkozott Szent János Bogárral. Elszegődnék hozzátok szolgálatba, mondja Szent János Bogár. És mondd csak, mihez értesz? Faggatja Moha. És milyen fizetséget kérsz? Firtatja Páfrány. Világítanék nektek, mondja Szent János Bogár. Reggel pedig azt mondanátok nekem, köszönjük, hogy jól világítottál, és ezzel meg is fizetnétek. Magukkal vitték tehát Szent János Bogarat a házikójukba. A mennyezet alá egy galjat akasztottak. Szent János Bogár felült rá, és világított. Egész este világított, reggel megköszönték neki, nappal azután aludt. Ám egyszer délután Páfránynak eszébe jutott megnézni, milyen is Szent János Bogár lámpása. Gyufát gyújtott, és bevilágított a lámpásba. Szent János Bogár lámpásából kifutott a lángocska, és az ágy alá menekült, ott is, a legkisebb sarokba, ahová nem követhette sem Moha, sem Páfrány. Szent János Bogár csak ennyit mondott. Ezt aztán jól megcsináltad, Páfrány. Már nem világítok nektek többé. Moha és Páfrány aggódott, hogy a pici láng az ágy alatt kiég és elalszik. Ettől kezdve Páfrány nem alhatott. Minden éjjel a tisztásokat járta, letöredezett holcsugárfonalakat gyűjtött, s az ágy alá hordta, hogy a lángocska nyalogathassa őket. Így ment ez néhány hétig. Szent János Bogár csak lóbálta kihunyt lámpását, és nézte, hogyan eteti Páfrány a lángocskákat holcsugárfonállal. Szent János Bogár lóbálta kihunyt lámpást, a lángocska az ágy alatt sorvadozott, Moha és Páfrány pedig sötétben üldögélt. Végül aztán egy este valaki megdöngette a házikó ajtaját, és hívás nélkül becsörtetett egy bőgővel. Dongó volt az. A bőgőt a szoba egyik sarkába állította, jól megtámasztotta, csak azután szólalt meg. Ez nagyon becses bőgő. Ilyen bőgőket szór szét tavasszal a napocska, a dongók pedig megkeresik őket, hogy legyen mi játszaniuk. A napsugárbőgő rendkívül értékes hangszer. Miért mondod ezt el nekünk, kérdezte Moha. Azért, mert ma beesett az eső a házamba, és én nálatok fogok aludni a bőgővel, nehogy megnedvesedjenek a húrok, mondta dongó. Jól van, hát akkor aludj itt, mondta Moha. Elszenderedett Moha, elaludt Szent János Bogár, bóbiskolt dongó meg a bőgő is. Az ágy alatt a sarokban pislákolt a lángocska. Csak Páfrány nem tudott aludni. Kedve szottyant játszani a bőgőn. Kimászott a csíkos dunyha alól, lábújhegyen nesztelenül átment a szobán, és kitapogatta a vonót. Hagy békén, brummogta a bőgő. Csak egy kicsit, motyogta Páfrány. Ráérsz reggel is, brummogta a bőgő. Csak a legvékonyabb húrodat pendítem meg, kunyerált Páfrány. Az álmos bőgő úgy dűbe gurult, hogy megpattant rajta egy húr, épp a legvékonyabb. Erre felébredt Moha, és így szólt. Most aztán Páfrány ugyancsak betetőzted a műved. Előbb megijesztetted a lángocskát, most meg elrontottad a bőgőt. Megjavítom, motyogta Páfrány. A húr helyére madzagot feszítek. Ahogy mondta, úgy is tett. Madzagot feszített a bőgőre, és megpendítette a húrt. A bőgő vadul felbőgött, valóságos csoda, hogy össze nem dőlt tőle a házikó. Mert a napsugárbőgőre csak a legfinomabb húr kerülhet. Felébredt dongó, és nagy ordítozásba kezdett. Kirontotta el a bőgőt. Azzal fenyegetőzött, hogy ide hívja unokanővéreit, a darazsakat. Már is rohant az ajtó felé. Mikor az ágy mellett futott el, kipillantott alól a lángocska, és azt mondta. Páfrány rontotta el, engem is megijesztett a gyufával. Csak lássák el a baját a darazsak, akarta még jobban megkeseríteni Páfrány életét Szent János Bogár. De nem szólt semmit. Abba hagyta az üres lámpás lóbálását, és belezárta a lángocskát, mint egy kalickába. Uram Isten, hiszen te úgy világítasz, mintha az égen ragyognál, álmélkodott Dongo. Ki hízlalt így fel? A lángocska egy kis ideig ide-oda forgolodott, aztán Páfrányra mutatott. Hát, ha így áll a dolog, akkor én neki ezért cserébe tanácsot adok, hogyan javíthatja meg a bőgőt, mondta Szent János bogár. Azt tanácsolta Páfránynak, nyálazza meg az ujját, aztán csípje le a lángocska végét, s a lángocska végéből húzzon húrt, és a húrt feszítse a bőgőre a nyakától a térdéig. Szent János bogár pedig tovább világított a házikóban, és Dongo tovább pengette a bőgőt a tisztásokon.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4SC zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fog felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két ízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kend kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?

0: varázsige. Rényi Magda meséjét Zulnai Zsuzsa mondja el.
1: Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép íbetűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontcsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszerűen kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon?
2: Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka.
1: Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik.
2: Varázsigét, csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól.
1: Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatól elromlik. Talán örökre.
2: Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp, pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott.
1: Hogy is, hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Balla Piroska, mese a mosolyát megtaláló királylányról. Előadja nektek Kubik Anna.
2: Egyszer volt, hol nem volt, egy messzi-messzi királyságban, olyan messze, hogy még a napsugár is elfáradt, mire odaért, élt egy szomorú királylány. Soha senki nem látta mosolyogni. Csak sóhajtozott naphosszat reggeltől estig, és lehorgasztott fejjel sétált a palotában. Csak a legöregebb szolgáló emlegette néha, hogy hely, de gyönyörű szeme van a királylánynak, bár csak többet látnánk az arcát. Ilyenkor a fiatalabbak megkérdezték rögvest. Mondja már meg, öreg apám, miért szomorú mindig a királylány? Az öreg szolgáló azonban nem tudta a választ. Sajnos már senki nem emlékezett rá, hogyan vesztette el a királylány a mosolyát. A palotában sokáig próbálkoztak mosolyt fakasztani a királylány arcára. Mindenfélét kitaláltak, hogy megmelengessék a szívét. Nem használt semmilyen praktika, bűvös módszer, és az orvosságok sem. Hívtak tudósokat, orvosokat, varázslókat, tündéreket, mindenféle javasasszonyokat, gyógynövények ismerőit, de jöttek mindenfelől vitézek, mutatványosok, bohócok. Nem jártak sikerrel. Nem tudtak mosolyt varázsolni a leány szomorú arcára. Ahogy telt az idő, a palotában élő emberek megszokták a mosolytalan királylány szomorúságát, és mivel nem találtak megoldást bajára, inkább elkerülték őt. Azonban a palota kertjében élő állatok nem így gondolkodtak. Sokan voltak, sokfélék, és ha néha veszekedtek is apró cseprő dolgokon, abban egyetértettek, hogy ők bizony nem adják fel. Szerették volna visszakapni régi gazdájukat. Az igazi, kedves, napsugaras arcát akarták látni, és újra megnyitni a szívét. Nekifogtak hát, hogy kitalálják, mit évők legyenek. Tanakodtak, vitatkoztak, beszélgettek, hangoskodtak, és volt, hogy csak némán ültek, és törték fejüket. A felkelő nap ásítozva nézte a tanácskozó állatokat, aztán napnyugtakor álmélkodva búcsúzott tőlük. A hold pedig a legfényesebb csillagokat küldte, hogy világítsanak felettük. Nem is tudom, hányszor táncolt az égen a nap és a hold, meddig töprengtek az állatok. Végül úgy döntöttek, hogy mindenki énekeljen a saját nyelvén a királylánynak. Hiszen ha a kakas hajnali éneke a hatalmas napot fel tudja ébreszteni, akkor lehet, hogy a szomorú királylány szívét is felkelti mély álmából. De egytől egyig meg akarták próbálni. Az állatok izgatottan várták, hogy a királylány mikor sétál majd ki a palota kertjébe. A szél figyelte a palota ajtaját, és amikor meglátta a koronás leányt a kert felé indulni, rögtön erősen fújni kezdett. Amerre a királylány haladt, a fák levelei gyors táncba kezdtek. A szél így figyelmeztette a barátait, hogy közeledik a királylány. Az állatok felsorakoztak, és kedvesen elállták az útját. A büszke kakas rögtön előrelépett, megrázta a tollát, megköszörülte a torkát, és elkezdte a nótáját. Kukurikú, kakas vagyok, várom szépséges mosolyod. A királylány felemelte fejét, sóhajtott egy nagyot, és ezt mondta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én szomorú vagyok. Aztán nem látták gyönyörű arcát, mert lehajtotta a fejét. A kakas után a kedves tyúkanyó következett.
3: Kat, kat, kat, kat, kat, kat, kadács! Ha mosolyogsz, kapsz egy tojást!
2: A királylány felnézett egy pillanatra, sóhajtott, és ezt válaszolta. Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok. A tyúkanyó után puha lépteivel előállt a macska.
4: Miau, miau, miau, ha mosolyogsz, nem leszel szomorú?
2: A királylány felnézett, sóhajtott egy nagyot, és ezt suttogta.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A macska még hozzádörgölőzött a király kisasszonyhoz, és aztán átengedte helyét a kutyának. A kutya csóválta a farkát, majd szokatlan módon két lábra állt, és elkezdett énekelni.
3: Váú, váú, vak, vak, vak, vak, lássam mosolygó arcodat!
2: De királylány nem mosolygott, csak sóhajtott.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kutya visszafutott helyére, és reménykedve várta, hogyan énekel a ló. A ló elegánsan odalépett, majd megállt, és rákezdte.
3: Nyihaha, nyihaha, nyihaha, úgy vágyom, kedves mosolyodra.
2: Aztán vágtázott is egy kört a kertben. Azt gondolta, neki most végre sikerült. De csalódottan látta, hogy a királylány csak sóhajt, ingatja a fejét, és újra ezt revegi.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A ló után a tehén következett, aki épp egy fűcsomót rágcsált, de miután lenyelte, szépen rázendített.
5: Mú, mú, mú, mosolyt ide félre, bú.
2: De hiába zengett a dal, a király kisasszony nem lett vidám. A tehénnek is ugyanazt felelte.
4: Köszönöm, szép volt a dalod, de én még szomorú vagyok.
2: A kacsa és liba együtt totyogtak. A tolluk még vizes volt, így kicsit igazgatták a csőrükkel. Úgy gondolták, ha ketten énekelnek egyszerre, akkor ez a furcsaság majd mosolyt fakaszt a királylány mosolytalan arcára. A liba a kacsára nézett, csőrével intett, hogy nosza.
3: Gigaga, mosolyodra várunk már.
2: Nem ragyogott fel erre a dalra a királylány mosolya, de még a nap is elbújt a felhők mögé. Annyira sajnálta, amikor ezt hallotta ismét.
4: Köszönöm, szép volt a dalotok, de én még szomorú vagyok.
2: Ám ekkor a fűszálak zöld tengerében apró sárga foltot vettek észre. A foltocska mocorgott, meg-megállt, közeledett, és kétségbe esetten csipogott. A királylány nagyon kíváncsi lett, hogy ki vagy mi rejtőzik a fűszálak között. Lehajolt hát. Egy sárga, pelyhes kis csibét talált. A csibe a fáradtságtól már alig pihegett, így a királylány a tenyerébe vette, és felemelte.
6: Csip, csip, csip! Hozzád igyekeztem, hogy felvidítsalak, de megbotlottam egy kőben, és megütöttem a lábam. Nem értem ide időben, hogy énekeljek neked. Elkéstem, sajnálom!
2: Így csipogott alig hallhatóan a kis csibe, és belesimult a királylány tenyerébe. Ő pedig érezte a csibe pihe-puha tollának érintését, és azt is, ahogy a kis állat végre megnyugodott. Régen bezárkózott szívében melegséget érzett, és ez a melegség szétáradt a testében. Hirtelen őt ölelte a nap minden sugarával. A kert virágai is élénk színekben kezdtek pompázni, hallotta a madarak énekét, a patak csobogásának dallamát. Felébredt a szíve a hosszú álom után. A fejét felemelte, az állatok pedig csodálkozva figyelték, ahogy mosolyogni kezd. Szomorúságát, mintha elfújták volna, még a szeme is vidáman csillogott. Ne félj, csibe, meggyógyítlak! Forrásvízzel megitatlak, puha fészek lesz az ágyad, újra jó lesz fájós lábad, vigasztalta a királylány a bátor csibét. És ha a királylány el nem mosolyodott volna, az én besém is tovább tartott volna.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!